0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádiósansz műsorán.
3: 81. Zsoltár. Az éneklőmesternek a száfé. Örvendezzetek Istennek, a mi erősségünknek. Újjongjatok a Jákob Istenének. Dalt zengjetek, dobot pergessetek, gyönyörű hárfát citerával együtt. Fújjatok kürtöt új holdra, holtöltekor, a mi ünnepünk napján. Mert elvégzett dolog ez Izraelnél, a Jákob Istenének rendelése ez. Bizonyságul tette ő a József nemzetségében, amikor kijött Egyiptom földje ellen. Nyelvet hallottam ott, amit nem is tudtam. Megszabadítottam a tehertől az ő vállát, kezei megmenekültek a kosártól. A nyomorúságban segítségül hívtál, és én megszabadítottalak téged. Meghallgattalak téged a mennydörgés rejtekében. Megpróbáltalak téged a versengések vizénél. Hallgass, én népem! Hadd tegyek bizonyságot ellened, ó Izrael, ha te meghallgatnál engem. Ne legyen te nálad idegen Isten, és az idegen Isten előtt ne hajolj meg. Én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről. Nyisz szét a te szád, és én betöltöm azt. De nem hallgatott népem az én szavamra, és Izrael nem engedelmeskedett nekem. Ott hagytam azért őt szívük keménységében, hogy járjanak a maguk tanácsa szerint. Ó, ha az én népem hallgatna rám, és Izrael az én utaimon járna. Igen, akkor megaláznám ellenségeit, és szorongatói ellen fordítanám a kezem. Az Úrnak gyűlölői hízelegnének neki, és örökké való volna az ő idejük. És ő megelégeíteni őt javabúzával, és sziklából folyó mézzel töltenélek be.
4: A 81. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádiósansz.

arcolata tisztán a szíved, úgyhogy amit ő mond, mint elhiszed. Távol tartod magad a gonosztól, így nem kell a

Hogyan is tarthatod tisztán a szíved? Úgy, hogy amit ő mond, mind elhiszed. Távol tartod magad a gonosztól, így nem kell attól

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Sziasztok, jó reggelt kívánok. A 16-os Zsoltár 11-es verse azt mondja, hogy te tanítasz engem az élet ösvényére, teljes öröm van te nálad, a te jobbodon gyönyörűségek vannak örökké. Az öröm az újjáteremtett emberi szellemnek a terméke. Hogyha megértjük az örvendező szív és a vidám szívnek az erejét, akkor biztosan, hogy jobban fogunk törekedni, és egyáltalán törekszünk arra, hogy örömben és megelégedettségben járjunk. Ezt lehetséges megtapasztalni, Istennek az örömét. Lehetséges az, hogy megelégedettségben járjunk, és egy örülő, boldog életben. Hogyha szeretjük az igazságot, és gyűlöljük a gonoszságot, akkor Isten felken az öröm olajával. Ezt ígéri a 45-ös Zsoltárban. És ahogy Istennel járunk, és gyűlöljük, amit ő is gyűlöl, és szeretjük azt, amit ő is szeret, akkor egyszerűen felken az öröm olajával. Ahogy oda megyünk az ő jelenlétébe, keressük őt, megtelünk vele örömmel, és ez az öröm fog egyszerűen kijönni belőlünk. Szóval válasz te is azt, hogy örömben és megelégedettségben élsz. Hát igen, ezt te jól hallottad, mert lehetőséged van választani, hogy örömben élsz, vagy pedig nem. Amikor valami megpróbál felbosszantani, lenyomni, akkor eldöntheted, hogy hálát adsz. Addig adsz hálát Istennek, amíg békesség lesz benned és öröm. Mert megvan írva, hogy akik ő ránéznek, azok felvidulnak, és az arcuk meg nem pirul. Ha ránézel, és rászegezed a tekintetedet, akkor az arcod nem fog megpirulni, nem fog szégyenkezni, és nem fogsz abban a problémában, meg helyzetben szégyent vallani. Nézzél rá, nézzed őt a problémáid között is, és ő az, aki erőt ad, ő az, aki örömöt ad. Salamon azt írja a Példabeszédek könyvében, hogy a vidám elme jó orvosságú szolgál, és a szomorú szellem pedig megszárítja a csontokat. Szóval a vidámság, az öröm, az még orvosság is, és ez a fajta orvosság mellékhatások nélkül hat a te szervezetedre, az egész életedre. Csak Isten beszédével töltsd be az elmédet, és az ő jelenlétével a te szívedet. Amikor örülsz Istenben, az már önmagában egy győzelem. Az ördög nem szereti azt, amikor te örülsz, és a démonok is utálják. Szóval csak örülj. És hogyha egyetértesz ezzel a te szívedben, akkor mondj el velem egy rövid imát. Köszönöm, Uram, hogy te egy boldog Isten vagy. Örülsz a mennyben, és mivel bennünk élsz, bennünk is örülsz. És én odaszánom magam, hogy veled együtt egy megelégedett, örömteli életet éljek. A te kegyelmed által. Jézus nevében. Amen.
3: Ez volt
1: a Reggeli Kávé mellé.
0: Reggeli Kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 82. Zsoltár, Aszáf Zsoltára. Isten áll az Istennek gyülekezetében, és ítél az Istenek között. Meddig ítéltek még hamisan, és emelitek a gonoszok személyét? Ítéljetek a szegénynek és árvának, a nyomorultnak és elnyomottnak adjatok igazságot. Mentsétek meg a szegényt és szűkölködőt, a gonoszok kezéből szabadítsátok ki. Nem tudnak, nem értenek, sötétben járnak. A fölnek minden fundamentuma inog. Én mondtam, Istenek vagytok ti, és a felségesnek fiai ti mindnyájan. Mind a mellett meghaltok, mint a közember, és elhullatok, mint akármelyik főember. Ó Isten, kelj föl, és ítéld meg a földet, mert neked jutnak örökségül minden népe.
4: A 82. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

마이 들려와 라니까 나 사이 부모

0: Most szakértőnk válaszol. Következik Életképek Tinédzser Országból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés Tinédzser Ország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
1: Feri, köszöntelek itt a stúdióban.
2: Én is köszöntöm a kedves rádióhallgatókat.
1: Két vendégünket is köszöntöm. Csonó Rolandot, aki iskolalelkész, és Bányik Rolandot, aki börtönmisszionáriusként tevékenykedik. Az iskolai erőszak, illetve iskolai bántalmazás volt az elmúlt rovatban a témánk. Megígértük, hogy ott folytatjuk, hogy vajon hogyan kell kezelnünk a bántalmazót, vagy a bántalmazó gyermeket. De előtte beszéljünk még egy kicsit a tünetekről. Roland, te iskolalelkészként dolgozol, de gyerekkorodban téged is bántalmaztak, és azt mesélted nekem egyszer, hogy voltak neked is konkrét tüneteid.
3: Igen, nekem is. Én minden hétvégén hánytam. Annyira sok feszültség jött föl bennem a hét közben, hogy minden péntek este az volt a műsor, hogy én mire hazérek a suliból, végighánytam.
1: És keresték, hogy mi a problémát, hogy biztos beteg vagy? Vagy mi,
3: nem tudtuk, nem tudtuk sokáig, hogy mi a probléma, azt hittük, hogy elfáradtam. És közben kiderült, hogy nem a fáradtságtól hánytam, hanem a belső felgyülemlett stressztől. Nyilván ez, megmondom őszintén, nekem keresztény családom van, keresztény háttérből jövök, és ezt Isten mutat meg édesanyámnak, hogy én azért hányok, mert olyan feszültség és olyan stresszben vagyok az iskolában, ami miatt hányok minden egyes hétvégén.
1: És akkor utána ő segített abban, vagy ő utána ment annak, utána ment, hogy igen, mi a probléma, és hogy te egy bántalmazott gyermek vagy?
3: Ilyen szinten igen. Uh-huh. Igen, hogyha így értem, ez akkor igen.
1: És akkor mi következett? Egyébként csak akkor már tudjuk.
3: Nem fizikálisan voltam bántalmazott, hanem lelkileg voltam bántalmazott. Elbeszélgetett az igazgatónővel, anyukám elbeszélgetett a tanári karra, az anyukám elmondta, hogy milyen háttérből jövök, hogy engem hogyan lehet kezelni, és a többi, és utána elsimultak a dolgok, és így azóta úgy egész jól el vagyok.
1: Tehát tulajdonképpen, hogyha a szülő, tehát van olyan bántalmazott gyermek eset, hogyha a szülő tényleg kellemesen gondol...
3: Nekem is, én minden hétvégén hánytam. Annyira sok feszültség jött föl bennem a hét közben, hogy minden péntek este az volt a műsor, hogy én mire hazérek a suliból, végighánytam.
1: És keresték, hogy mi a problémát, hogy biztos beteg vagy? Vagy mi,
3: nem tudtuk, nem tudtuk sokáig, hogy mi a probléma, azt hittük, hogy elfáradtam. És közben kiderült, hogy nem a fáradtságtól hánytam, hanem a belső felgyülemlett stressztől. Nyilván ez, megmondom őszintén, nekem keresztény családom van, keresztény háttérből jövök, és ezt Isten mutatja adtam meg édesanyámnak, hogy én azért hányok, mert olyan feszültség és olyan stresszben vagyok az iskolában, ami miatt hányok minden egyes hétvégén.
1: És akkor utána ő segített abban, vagy ő utána ment annak,
3: utána ment,
1: hogy
3: igen,
1: mi a probléma, és hogy te egy bántalmazott gyermek vagy?
3: Ilyen szinten igen. Uh-huh. Igen, hogyha így értem, ez akkor igen.
1: És akkor mi következett? Egyébként csak akkor már tudjuk.
3: Nem fizikálisan voltam bántalmazott, hanem lelkileg voltam bántalmazott. Elbeszélgetett az igazgatónővel, anyukám elbeszélgetett a tanári karra, az anyukám elmondta, hogy milyen háttérből jövök, hogy engem hogyan lehet kezelni, és a többi, és utána elsimultak a dolgok, és így azóta úgy egész jól el vagyok.
1: Tehát tulajdonképpen, hogyha a szülő, tehát van olyan bántalmazott gyermek eset, hogyha a szülő tényleg kellemes

0: Hány, mert olyan feszültség és olyan stresszben vagyok az iskolában, ami miatt hányok minden egyes hétvégén.
1: És akkor utána ő segített abban, vagy ő utána ment annak, utána ment, hogy igen, mi a probléma, és hogy te egy bántalmazott gyermek vagy?
0: Ilyen szinten igen. Uh-huh. Igen, hogyha így értelmezik, akkor igen.
1: És akkor mi következett egyébként, csak akkor már tudjuk.
0: Nem fizikálisan voltam bántalmazott, hanem lelkileg voltam bántalmazott. Elbeszélgetett az igazgatónővel, anyukám elbeszélgetett a tanári karra, az anyukám elmondta, hogy milyen háttérből jövök, hogy engem hogyan lehet kezelni, és a többi, és utána elsimultak a dolgok, és így azóta úgy egész jól el vagyok.
1: Tehát tulajdonképpen, hogyha a szülő, tehát van olyan bántalmazott gyermek eset, hogyha a szülő tényleg kellemesen, gondolom, és nem feltétlenül rátörve az autót, elbeszélget.
0: Nem rájuk döntötte az asztalt, hanem csak, hogy elmondta, hogy milyen csomaggal érkeztem.
1: Aha, mert hogy te állami intézményben is nevelő otthonban kezdted először, igen, és igen, utána igen, a nevelőszülőkhöz került.
2: Megkülönböztethetnénk a bántalmazás helyszíne alapján, beszéltünk családon belüli bántalmazásról, vagy családon belüli erőszakról, amikor családtag vagy családhoz közel álló személy veszi át az agresszor szerepét, és ennek nagyon sokszor a gyerek vagy a gyengebbék, nem a feleség az elszenvedője, bár olyan itt is hallottam, amikor a feleség a bántalmazó, és van már bántalmazott férje klubja is, bármilyen hatalmi helyzet játszma elindul, hogy én többet keresek, mint te, erősebb vagyok, mint te, jobb vagyok, mint te. Tehát ez a hatalmi játszmából indul a bántalmazó és a bántalmazott közötti kapcsolat. És annyira kódependens ez a kapcsolat, hogy a bántalmazó és a bántalmazott, amíg benne marad ebbe a kapcsolatba, addig tudják ezt a táncot közösen játszani. Hogyha az iskolai területre megy ez az erőszak, akkor beszélünk iskolai erőszakról. Van olyan, hogy a diákok szórakoznak egymással, van olyan, hogy a tanár cikiz akár a diákot, és van olyan, hogy az otthonról hozott feszültséget, vagy a játékból, az online játékból hozott feszültséget a diák vagy a tanár felé, vagy a diáktársai felé éli meg, és voltam olyan iskolában is tanítottam, ahol azt mondták, hogy nálunk a tanár volt bántalmazott a diák részéről.
1: Aha, wow.
2: Hát ez nem volt annyira wow, de értem
1: de,
2: a te wow-ra.
1: Igen. De hogy ilyen is van.
2: Voltunk olyan iskolában, ahol kamerák voltak, mert azzal próbálták biztosítani legalább a belső berendezéseknek a biztonságát, vagy a tanárnak az épségét. De mentem be olyan iskolába, ahol fémdetektoron kellett átmenni, mert azt mondták, hogy a kést és egyéb eszközöket így tudják kiszolgálni a diákoktól, és ez nem film, nem távol az Egyesült Államok, hanem Magyarországon lévő iskolában konkrétan van ilyen helyzet.
1: És a mobiltelefonokra visszatérve, vagy a rögzítésre, hát az egy külön történet, nem tudom, Roland, hogy iskola lelkészként találkozol-e azzal, mondjuk egy kis település általános iskolájában, vagy iskola lelkész, hogy már mobillal fölvesznek bármilyen jelenetet is a diákok. Vagy elvesztik a mobiltelefont sok helyen, ugye már
0: elmertek így van. Az a rendszer, hogy el van véve reggel, ahogy megérkeznek az iskola épületében, le kell adni.
1: Igen, de sok helyen egyébként szünetben visszaadják.
2: Nem
1: tehát adják, ott
2: nem
1: is
2: csak a törvény szerint elvileg. Adott szaktanár kérheti ki külön igazgatói engedéllyel, de akkora macera, hogy már a legtöbb tanár nem is él ezzel a lehetőséggel.
1: Igen, de egyébként parkban, bárhol máshol szóli után.
0: Ahogy megoldják, mert visznek másik telefont a zsebükbe. Egyik kamut leadnak, és az eredetit meg otthon, vagy a táska mélyén, vagy a zsebükbe, vagy valahol.
1: A legfontosabb talán az, hogy mindenképpen valahogy akkor föl kell ismerni azt, hogy a gyerekemnek mi a problémája. Bányik Rolandhoz fordulok, te is a múltkor megbeszéltük, hogy te is voltál bántalmazott, és hogy te úgy kerekedtél ezen felül, hogy akkor azt mondtad, hogy visszaadod, és egy erőszakos stílust vettél fel tulajdonképpen.
3: Igen, nekem hiányzott az a családi háttér, a biztonság, tehát igazából egyik pólusnál sem találtam biztonságot, ezért én elhatároztam, hogy inkább azokhoz tartozom majd, akik menők, mert szememben ők menőbbek voltak, és akkor elkezdtem így viselkedni. Tehát én nem azért bántalmaztam másokat, akár verbálisan, akár lelkileg, akár fizikai módon, mert nekem ez jól esett. Egy idő után már jól esett, de ebben volt egy megfelelés. Tehát volt, úgy éreztem, hogy feljebb léptem a ranglétnál. talán egyet a menők közé.
1: De az iskola éveid alatt felismerte ezt bárki is? Vagy egyszerűen csak túléltek téged?
3: Csak túléltek.
1: Na, tehát nem ismerték akkor még ezt föl, hogy neked mi a probléma. Te féltek tőled?
3: Igen. Igen. Főleg már középiskolában.

0: iskolában, igen, igen. Ott már olyan voltam.
1: Mit tudnám most azoknak tanácsolni, akik esetleg azzal szembesülnek, hogy az ő gyermekükkel szemben egy legyen fiú, legyen fiú, rendszeresen erőszakosan lép fel. Mi a szülőnek az első kérése általában? Intézzék el, hogy ne egy padban üljön, ne egy osztályban üljön, távolítsák el a gyerekemtől. Nem ez a megoldás?
0: Nem, szerintem nem, de semmiképpen az sem, amit én kaptam a nagypapámtól, hogy védjem meg magam, és jól megvert, hogyha nem védtem meg magam. Hát ez sem volt. Szerintem a szeretet. Tehát én azt gondolom, hogy ha van valaki, aki nagyon szeret, aki ezen átsegít engem, beszélget velem, elfogad, tanácsol és jó tanácsokat ad, akkor az ember meg tudja tanulni kezelni ezeket a problémákat. Tehát ezekből ki lehet talán lépni.
1: De most azt mondod, hogy mondjuk az erőszakos fiú felé szeretettel fordul.
0: Én meg vagyok róla győződve, hogy a szeretet megváltoztatja az embereknek az életét. Nincsen más eszköz. A bántalmazóknak a nagy része, tehát azok, akikhez én utána kapcsolódtam vagy csapódtam, ugyanolyan utca gyerekek voltak, mint amilyen én voltam. Tehát valami nem volt rendben. Általában alkoholista szülő, vagy börtönben lévő szülő, vagy éppen olyan, hogy reggeltől estig dolgoztak, és a gyerek magára volt hagyva. És ezzel tekintette magát értékesnek. Lehet, hogy a tanulmányából nem tudott érvényesülni, vagy sehol nem dicsérték. Egyedül ez az egy dolog volt, amivel ő különnek tudta magát érezni.
2: Nem tudta megnyerni a matek versenyt, de arról, hogy mindenki róla beszélt, hogy hogyan megverte
0: hogy a verseny nem úgy megnyerni. Tehát ez
2: és azt is látjuk nagyon sokszor így a gyerkőcöknél, hogy mindenki szeretne, hogy valamiben beszéljenek rólam, valamiben valamit elérjek. És hogyha ez az agresszivitás, akkor abban tudok. És vagy passzív agresszióról beszélünk, hogy én elszenvedője vagyok az agresszivitásnak, de nagyon érdekes, hogy találkozunk olyanokkal is, akik csak felbújtói. És azt mondják, hogy te csináld meg, és ő az ész, és a másik az erőt képviseli.
3: Hú, látom, ez a legrosszabb.
1: Igen, látom rólad, hogy itt tudnám mesélni. Lehet, hogy még egy rovatot kell majd ennek a témának szentelnünk. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok és beszélgettünk erről, és csak egy végszó, mert nagyon fontos dolgot mondtál, azt gondolom, Roland, a szeretettel. De ezt hogyan tudjuk megfogni? Mi szülők? Értem, hogy szeretettel kéne az erőszakos fiúhoz hozzányúlni, de hogyan? Egy végszót tudnátok ezzel kapcsolatban mondani.
0: Töltsön vele időt. Beszélgessen, érdeklődjön, érdekelje, dicsérje. Én ezeket tudnám felsorolni. Szerintem ezek
1: az erőszakos fiút, ez nagyon nehéz dolog.
0: Nagyon, igen. Itt egy kicsit túl kell látni. Tehát, hogyha a saját gyermekem erőszakos, nekem akkor csak kincset kell benne valahogy meglátnom. És amit látni szeretnék, hogy amilyen ő legyen, erre kell összpontosítani.
3: És ölelje meg. A fiúk vágynak az ölelésre. Az apai, atyai ölelésre, meg az anyai ölelésre, érintésre. Titkolják, mert kemények vagyunk, és de belül sír a szívük, hogy valaki ölelje meg őket és szeresse őket. Tapasztalat.
2: Ne kapjon cifra kabátot, mint József. Mert amikor a saját apja a saját gyerekei ellen megkülönböztetett módon nyilvánítja ki a szeretetet a családban, az ok lesz arra, hogy a testvérek gyűlöljék egymást, vagy ok lesz arra is, hogy az, aki megkülönböztetett szeretetet kap, az úgy érezze, hogy ő több, mint a másik. És Jézus pedig annyira egyszerű lett, hogy teljesen kiszolgáltatottá vált, ő lett az erőszak áldozatává, azért, hogy mindent, aki erőszak áldozata volt valamikor is, azokat meggyógyítsa, helyreállítsa, és azt mondta Jézus, hogy én azért jöttem, hogy az összetört szívű embert megépítsem, meggyógyítsam. Én azt gondolom, hogy ha valakinek az életébe belép a hit, akkor belép a könyörület is.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy ma is itt voltatok.
4: Szakértőnk válaszolt. Életképek Tinédzser országból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.
5: Most következik
6: Reggeli kávé mellé.
5: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
7: Sziasztok, jó reggelt kívánok. A 16-os Zsoltár 11-es verse azt mondja, hogy te tanítasz engem az élet ösvényére, teljes öröm van te nálad, a te jobbodon gyönyörűségek vannak örökké. Az öröm az újjáteremtett emberi szellemnek a terméke. Hogyha megértjük az örvendező szív és a vidám szívnek az erejét, akkor biztosan, hogy jobban fogunk törekedni, és egyáltalán törekszünk arra, hogy örömben és megelégedettségben járjunk. Ezt lehetséges megtapasztalni Istennek az örömét. Lehetséges az, hogy megelégedettségben járjunk, és egy örülő, boldog életben. hogyha szeretjük az igazságot, és gyűlöljük a gonoszságot, akkor Isten felken az öröm olajával. Ezt ígéri a 45-ös Zsoltárban. És ahogy Istennel járunk, és gyűlöljük, amit ő is gyűlöl, és szeretjük azt, amit ő is szeret, akkor egyszerűen felken az öröm olajával. Ahogy oda megyünk az ő jelenlétébe, keressük őt, megtelünk vele örömmel, és ez az öröm fog egyszerűen kijönni belőlünk. Szóval válaszd te is azt, hogy örömben és megelégedettségben élsz. Hát igen, ezt te jól hallottad, mert lehetőséged van választani, hogy örömben élsz, vagy pedig nem. Amikor valami megpróbál felbosszantani, lenyomni, akkor eldöntheted, hogy hálát adsz. Addig adsz hálát Istennek, amíg békesség lesz benned és öröm. Mert megvan írva, hogy akik ő ránéznek, azok felvidulnak, és az arcuk meg nem pirul. Ha ránézel, és rászegezed a tekintetedet, akkor az arcod nem fog megpirulni, nem fog szégyenkezni, és nem fogsz abban a problémában, meg helyzetben szégyent vallani. Nézzél rá, nézzed őt a problémáid között is, és ő az, aki erőt ad, ő az, aki örömöt ad. Salamon azt írja a példabeszédek könyvében, hogy a vidám elme jó orvosságú szolgál, és a szomorú szellem pedig megszárítja a csontokat. Szóval a vidámság, az öröm, az még orvosság is, és ez a fajta orvosság mellékhatások nélkül hat a te szervezetedre, az egész életedre. Csak Isten beszédével töltsd be az elmédet, és az ő jelenlétével a te szívedet. Amikor örülsz Istenben, az már önmagában egy győzelem. Az ördög nem szereti azt, amikor te örülsz, és a démonok is utálják. Szóval csak örülj. És hogyha egyetértesz ezzel a te szívedben, akkor mondj el velem egy rövid imát. Köszönöm, Uram, hogy te egy boldog Isten vagy. Örülsz a mennyben, és mivel bennünk élsz, bennünk is örülsz. És én odaszánom magam, hogy veled együtt egy megelégedett, örömteli életet éljek. A te kegyelmed által. Jézus nevében. Amen.
6: Ez volt a reggeli kávé mellé.
5: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

0: God bless us each and every one.
1: Szól a Biblia.
2: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
3: Részletek a Szentírásból.
1: A Rádió Sansz műsorán.
4: 83. Zsoltár, Aszáv Zsoltára. Isten, ne vesztegelj, ne hallgass és ne nyugodjál. Mert ime háborognak ellenségeid, és gyűlölőid fejüket emelik. Néped ellen álnok tanácsot gondolnak, és védenceid ellen terveket szőnek. Ezt mondják, gyertek, veszítsük el őket, hogy ne legyenek nemzet, hogy ne emlegessék többé Izrael nevét. Mert tanácskoztak együtt, egy szívvel, és szövetséget kötöttek ellened. Az edomiták és izmaeliták sátrai, a moábiták és hagarénusok, a gebaliták, ammoniták és amalekiták, a filiszteusok Tirusz lakosaival együtt. Az asszír is szövetkezett velük. Segítőjévé lettek a Lót fiainak. Úgy bánj velük, mint Midiánnal, mint Siserával, mint Jábinnal a Kison patakjánál, akik elvesztek Endornál, és a föld szemetjévé lettek. Tedd őket és fejedelmüket olyanokká, mint Orebet, és mint Zéjebet, Zebahot és Szalmunát, minden fölkentjükkel, akik ezt mondták, foglaljuk el magunknak az Isten hajlékait. Én Istenem, tedd őket olyanokká, amilyen a porfelhő, és amilyen a polyva a szél előtt, olyanokká, mint a tűz, amely meggyújtja az erdőt, és mint a láng, amely elégeti a hegyeket is. Így kergesd őket a te szélvészeddel, Uram, és forgószeleddel így rettensd meg őket. Töltsd el orcájukat gyalázattal, hogy keressék, Uram, a te nevedet. Szégyenüljenek meg, és rémüljenek el örökké, és piruljanak, és pusztuljanak, hogy megtudják, hogy te, akinek neve Jehova, egymagad vagy felséges Isten az egész földön.
1: A 83. Zsoltár hangzott el.
3: Ez volt a Szól a Biblia.
2: Részletek a Szentírásból.
1: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Egy friss üzenet neked.
3: Sziasztok, jó reggelt kívánok. A 16-os Zsoltár 11-es verse azt mondja, hogy te tanítasz engem az élet ösvényére, teljes öröm van te nálad, a te jobbodon gyönyörűségek vannak örökké. Az öröm az újjáteremtett emberi szellemnek a terméke. Hogyha megértjük az örvendező szív és a vidám szívnek az erejét, akkor biztosan, hogy jobban fogunk törekedni, és egyáltalán törekszünk arra, hogy örömben és megelégedettségben járjunk. Ezt lehetséges megtapasztalni Istennek az örömét. Lehetséges az, hogy megelégedettségben járjunk, és egy örülő, boldog életben. Hogyha szeretjük az igazságot, és gyűlöljük a gonoszságot, akkor Isten felken az öröm olajával. Ezt ígéri a 45-ös Zsoltárban. És ahogy Istennel járunk, és gyűlöljük, amit ő is gyűlöl, és szeretjük azt, amit ő is szeret, akkor egyszerűen felken az öröm olajával. Ahogy oda megyünk az ő jelenlétébe, keressük őt, megtelünk vele örömmel, és ez az öröm fog egyszerűen kijönni belőlünk. Szóval válaszd te is azt, hogy örömben és megelégedettségben élsz. Hát igen, ezt te jól hallottad, mert lehetőséged van választani, hogy örömben élsz, vagy pedig nem. Amikor valami megpróbál felbosszantani, lenyomni, akkor eldöntheted, hogy hálát adsz. Addig adsz hálát Istennek, amíg békesség lesz benned és öröm. Mert megvan írva, hogy akik ő ránéznek, azok felvidulnak, és az arcuk meg nem pirul. Ha ránézel, és rászegezed a tekintetedet, akkor az arcod nem fog megpirulni, nem fog szégyenkezni, és nem fogsz abban a problémában, meg helyzetben szégyent vallani. Nézzél rá, nézzed őt a problémáid között is, és ő az, aki erőt ad, ő az, aki örömöt ad. Salamon azt írja a példabeszédek könyvében, hogy a vidám elme jó orvosságú szolgál, és a szomorú szellem pedig megszárítja a csontokat. Szóval a vidámság, az öröm, az még orvosság is, és ez a fajta orvosság mellékhatások nélkül hat a te szervezetedre, az egész életedre. Csak Isten beszédével töltsd be az elmédet, és az ő jelenlétével a te szívedet. Amikor örülsz Istenben, az már önmagában egy győzelem. Az ördög nem szereti azt, amikor te örülsz, és a démonok is utálják. Szóval csak örülj. És hogyha egyetértesz ezzel a te szívedben, akkor mondjál velem egy rövid imát. Köszönöm, Uram, hogy te egy boldog Isten vagy. Örülsz a mennyben, és mivel bennünk élsz, bennünk is örülsz. És én odaszánom magam, hogy veled együtt egy megelégedett, örömteli életet éljek. A te kegyelmed által. Jézus nevében. Amen.
2: Ez volt
1: a Reggeli Kávé mellé.
0: Reggeli Kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 84. Zsoltár. Az éneklőmesternek, kóráfiainak zsoltára. Mi szerelmesek a te hajlékaid, seregeknek, Ura! Kívánkozik, sőt emésztődik lelkem az Úrnak tornácai után. Szívem és testem újjonganak az élő Isten felé. A veréb is talál házat, és a fecske is fészket magának, ahová fiait helyezze, a te oltáraidnál, ó, seregeknek, Ura! Én királyom, és én Istenem. Boldogok, akik laknak a te házadban, és dicsérhetnek téged szüntelen. Boldog ember az, akinek te vagy erőssége, és a te ösvényeid a szívébe vannak. Átmenve a síralom völgyén, áldás forrássá teszik azt, bizony áldással borítja el korai eső. Erőről erőre jutnak, amíg megjelennek Isten előtt a Sionon. Uram, seregeknek Istene, hallgass meg az én könyörgésemet, hallgass meg Jákobnak Istene, mi pajzsunk, tekints alá, ó Isten, és lásd meg a te fölkented orcáját. Mert jobb egy nap a te tornácaidban, mint ezer másutt. Inkább akarnék az én Istenem házának küszöbén ülni, mint lakni a gonosz sátrában. Mert nap és pajzs az Úristen, kegyelmet és dicsőséget ad az Úr, nem vonja meg a jót azoktól, akik ártatlanul élnek. Seregeknek, Ura, boldog ember az, aki bízik te benne.
4: A 84. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

kegyelmet, amit adtál nekünk, ami a miénk, és hálásak vagyunk, Uram, ezért a kegyelemért, hogy ez a kegyelem elvihet bennünket Jeruzsálemből, Júdeába, Szamáriába, a föld végső határáig. Köszönjük, hogy ez a kegyelem megtalált, Uram, és szeretnénk az életünket, a szívünket odaadni erre a kegyelemre. Együtt akarunk élni a kegyelemmel, azzal a kegyelemmel, amit nekünk adtál, amit a mellettünk lévőnek adtál, amit ennek a gyülekezetnek adtál, és amit ennek az országnak adsz, Uram. Ez a kegyelem, ez ad nekünk jövőt. Ez a kegyelem tölti be a szívünket, Uram, ragaszkodunk hozzád. És köszönjük neked, hogy veled vagyunk, és te velünk vagy. És köszönjük neked, Uram, hogy ez a kegyelem annyira jó, és annyira megerősít a szívünket.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 85. Zsoltár az éneklő mesternek, Kórá fiainak zsoltára. Jó akarattal voltál, Uram, a te földedhez. Visszahoztad a Jákob nemzetségéből való foglyokat. Elengedted népednek álnokságát, elfedezted minden bűnüket. Elhárítottad róluk minden búsulásod, elfordítottad haragod gerjedezését. Hozz vissza bennünket, szabadításunk Istene, és szüntesd meg ellenünk való bosszankodásodat. Avagy mindörökké haragszol-e ránk? Nemzedékről nemzedékre tartod-e haragod? Avagy nem elevenítesz-e meg minket ismét, hogy néped örvendezzen benned? Mutasd meg nekünk, Uram, a te kegyelmedet, és a te szabadításodat adjad mi nekünk. Hadd halljam meg, mit szól az Úristen. Kétség nélkül békességet szól az ő népének és kegyeltjeinek, hogy vissza ne térjenek a bolondságra. Bizonyára közel van az ő szabadítása az őt félőkhöz, hogy dicsőség lakozzék a mi földünkön. Érgalmasság és hűség összetalálkoznak, igazság és békesség csókolgatják egymást. Hűség sarjad a földből, és igazság tekint alá az égből. Az Úr is megadja a jót, a földünk is megtermi a gyümölcsét. Igazság jár előtte, és követi őt az ő lépéseinek az útján.
4: A 85. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból. Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
2: 86. Zsoltár. Dávid imádsága. Hajtsd hozzám, Uram, füledet. Hallgass meg engem, mert nyomorult és szegény vagyok én. Tartsd meg életemet, mert kegyes vagyok. Mentsd meg, én Istenem, a te szolgádat, aki bízik benned. Könyörülj én rajtam, Uram, mert hozzád kiáltok minden nap. Vidámítsd meg a te szolgádnak lelkét, mert hozzád emelem fel, Uram, lelkem. Mert te, Uram, jó vagy és kegyelmes, nagy irgalmasságú mindazokhoz, akik hozzád kiáltanak. Figyelmezz, Uram, az én imádságomra, és hallgass meg az én könyörgésemnek szavát. Nyomorúságomnak idején hozzád kiáltok, mert te meghallgatsz engem. Nincsen, Uram, hozzád hasonló az Istenek között, és nincsenek hasonlók a te munkáidhoz. Eljönnek a népek mind, amelyeket te alkottál, és leborulnak előtted, Uram, és dicsőítik a te nevedet. Mert nagy vagy te, és csoda dolgokat művelsz, csak te vagy Isten egyedül. Mutasd meg nekem, Uram, a te utadat, hogy járhassak a te igazságodban, és teljes szívvel féljem a te nevedet. Dicsérlek téged, Uram, Istenem, teljes szívemből, és dicsőítem a te nevedet örökké. Mert nagy ér rajtam a te kegyelmed, és kiszabadítottad lelkemet a mélységes pokolból. Isten, kevélyek támadtak föl ellenem, és kegyetlenek seregek keresi lelkemet, akik meg se gondolnak téged. De te, Uram, könyörülő és irgalmas Isten vagy, késedelmes a haragra, nagy kegyelmű és nagy igazságú. Tekints rám és könyörülj rajtam, add a te erődet a te szolgádnak, és szabadíts meg a te szolgáló leányodnak fiát. Adj el nekem javamra, hogy lássák az én gyűlölőim, és szégyenüljenek meg, amikor te, Uram, megsegítesz, és megvigasztalsz engem.
0: A 86. Zsoltár hangzott el.
3: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Neked szól.
1: Aktuális bibliai tanítások következnek. Ez a Rádió Zsanz.
2: A következő percekben Amanda Bice gyereknevelés című tanítássorozatának 6. részét hallhatjuk.
3: Amanda's going to talk about the principle of blessing.
4: Amanda az áldás igazságáról fog beszélni.
3: I want to make a statement for you. The Bible does not have a word in it which doesn't have a meaning.
4: De szeretném elmondani bevezetésül, hogy a Bibliában nincs olyan szó, aminek nem lenne jelentése.
3: In Numbers you're going to read a story.
4: A 4. Mózes könyvében lehet olvasni egy történetet.
3: God speaks to Moses.
4: Amikor Isten szól Mózeshez.
3: And Moses comes to Aaron, the high priest.
4: És akkor Mózes oda megy Áronhoz, a főpaphoz.
3: And he says these words to him.
4: És ezeket a szavakat mondja neki.
3: God has told me this is how you bless people.
4: Isten azt mondta, hogy így és így kell a népet megáldani.
3: Says the priest.
4: Tehát a papnak.
3: In the Old Testament we had a priesthood system.
4: Ugye az Ószövetségben volt egy ilyen papsági rendszer.
3: Since Jesus came.
4: Mióta Jézus eljött.
3: We're in the order of Melchizedek.
4: Ő a Melchizedek rendje szerinti főpap.
3: Every one of you that's born again.
4: És mindegyiknek, aki újjászületett.
3: Is a priest and a king in his family.
4: Király és pap Isten családjában.
3: And so that same verse applies to you.
4: Tehát ugyanez a vers vonatkozik rátok is.
3: And so if Moses were standing here today.
4: Tehát hogyha Mózes itt állna ma.
3: He'd come and stand before every father.
4: Akkor odaállna minden apa elé.
3: And he would say to them.
4: És azt mondaná nekik.
3: This is what you do.
4: Ezt kell tennetek.
3: And the next verse, next word is the most important one.
4: És a következő szó a legfontosabb.
3: It says say.
4: Azt mondja, mondjátok.
3: Speak.
4: Beszéljetek.
3: And if you speak the words.
4: És hogyha kimondjátok a szavakat.
3: God says he writes his name.
4: És Isten azt mondja, hogy ezzel az ő nevét írja az homlokukra.
3: If you want God's blessings on your children's DNA.
4: Hogyha azt akarod, hogy Isten áldás rajta legyen a gyermekeitek DNS-én.
3: You need to say it.
4: Akkor ki kell mondanatok.
3: Interestingly, in the Jewish liturgy.
4: Érdekes módon a zsidó liturgiában.
3: They say it every day.
4: Minden nap elmondják.
3: May the Lord bless and keep you.
4: Az Úr áldjon és tartson meg téged.
3: May he cause his face to shine upon you.
4: Ragyogtassa rád az ő arcát.
3: May he lift up your countenance.
4: És emelje fel a te orcádat.
3: And give you shalom.
4: És adjon neked békét, shalomot, békességet.
3: And the next verse says.
4: A következő vers azt mondja.
3: Yahweh, God's name.
4: Yahweh, az
3: is
4: ő neve.
3: Written on your forehead.
4: Az ő neve lesz a ti homlokotokra írva.
3: Because today as a priest.
4: Mert van egy pap.
3: I said it.
4: És én kimondtam.
3: You want your children to be blessed?
4: Ha azt akarjátok, hogy a gyermekeitek áldottak legyenek.
3: Say it.
4: Mondjátok ki.
3: Amen.
4: Amen. Amen.
5: All right, we've come to the last of this weekend, the last session.
4: Rendben, eljöttünk ennek a hétvégének az utolsó tanításáig.
5: It's amazing how quickly time goes.
4: Megdöbbentő, milyen gyorsan telik az idő.
5: And for those of you that have been here since Friday night.
4: És azok számára, akik péntek este óta itt vannak.
5: I salute you.
4: Tisztelgek előttetek.
5: So it was so good to spend this time with you.
4: Annyira jó volt ezt az időt veletek tölteni.
5: And what we want to share this afternoon.
4: És ma délután azt szeretnénk elmondani.
5: Is something that those of you that have joined us today now this afternoon for the first time.
4: Azok számára, akik ma először találkoznak velünk ezen a délutánon.
5: You will be able to take this message with you.
4: Ti is el tudjátok magatokkal vinni ezt az üzenetet majd.
5: So the theme of this message is returning to the ways of the Lord.
4: Tehát az üzenetnek a témája az, hogy visszatérni az Úr útjaihoz.
5: And it has to do with the blessing, as Roli said.
4: És ahogy Roli is mondta, ennek az áldáshoz van köze.
5: Okay, so let's look at Jeremiah 6 verse 16.
4: Tehát nézzük meg a Jeremiás 6:16-ot.
5: Now, you know, Jeremiah is known as the weeping prophet.
4: Tudjátok, hogy Jeremiást úgy ismerjük, mint a síró profétát.
5: You see, the people was turned their backs and walked away from God.
4: Tudjátok, a nép hátat fordított Istennek és eltávolodott tőle.
5: And they were so hardened in sin.
4: És annyira megkeményedtek a bűnükben.
5: And so God calls this man,
4: hogy Isten elhívta ezt az embert,
5: Jeremiah the prophet,
4: Jeremiás prófétát,
5: and he tries his best to speak to the people.
4: És megteszi a tőle telhető legjobbat azért, hogy jól beszéljen a néphez.
5: So let's see, what does he say to the people?
4: Tehát lássuk meg, mit mond a népnek.
5: He says, stand by the roads and look.
4: Azt mondja, nézzetek az út, álljatok az út mellé és nézzetek.
5: And then you must ask for the eternal pathway.
4: És érdeklődnötök kell az örökké való utak iránt.
5: Where the good old way is.
4: Hogy hol van a jó régi út.
5: And then he says, when you've looked and you've found that place.
4: És azt mondja, hogy ha már szétnéztél és megtaláltad azt az utat.
5: You found the road, the pathway.
4: Megtaláltad az ösvényt.
5: He says, then don't just look. Now start to walk on that road.
4: Azt mondja, akkor már ne csak álljatok, hanem kezdjetek el járni ezen az úton.
5: And then the result will be.
4: És akkor az lesz az eredmény.
5: You will find rest. For your soul.
4: Hogy nyugalmat találtok a lelketeknek.
5: You see, so we are so rushed in this world.
4: Tudjátok, ebben a világban annyira rohanunk.
5: The things are going

0: Now start to walk on that road.
1: Azt mondja, akkor már ne csak álljatok, hanem kezdjetek el járni ezen az úton.
0: And then the result will be.
1: És akkor az lesz az eredmény.
0: You will find rest for your soul.
1: Hogy nyugalmat találtok a lelketeknek.
0: You see, so we are so rushed in this world.
1: Tudjátok, ebben a világban annyira rohanunk.
0: The things are going faster and faster.
1: Egyre gyorsabban történnek a dolgok.
0: I cannot believe this year is at the end.
1: El sem tudom hinni, hogy ez az év már véget ér.
0: It feels like yesterday was January.
1: Mert olyan, mintha tegnap lett volna január.
0: Time is just running.
1: Az idő annyira halad.
0: And our lives are getting busier and busier.
1: És egyre elfoglaltabbak vagyunk.
0: And then you see how the children grow.
1: Aztán látjátok, hogy nőnek a gyerekek.
0: And you realize, but I must be getting older.
1: És rájöttök arra is, hogy ti meg biztos idősödtök e közben.
0: I've made a choice.
1: Én döntöttem.
0: That when it's my birthday.
1: Hogy amikor a születésnapom van,
0: then I don't get older. I'm not going to do that one.
1: Akkor én nem öregszem születésnapjaimon.
0: I'm going to just fix the time.
1: Csak úgy lerögzülök egy időpontnál, megállok.
0: I do it in my head.
1: Legalábbis a fejemben.
0: But my body says something else.
1: Persze a testem valami mást mond.
0: But you know, it's just we need to see that there's a rat race in the world.
1: De tudjátok, egyszerűen rá kell jönnünk, hogy egy ilyen mókuskerékben futunk a világban.
0: And we all looking forward to a holiday.
1: És mindannyian annyira várjuk az ünnepeket, meg a szabadságot.
0: Our bodies get tired.
1: Mert a testünk elfárad.
0: And we would want to find a place just to rest.
1: És szeretnénk találni egy helyet, ahol megpihenhetünk.
0: I was speaking to a young man yesterday.
1: Tegnap beszéltem egy fiatalemberrel.
0: And he was telling me the hours that he has to work.
1: És elmondta nekem, hogy mennyi órát kell dolgoznia.
0: And he just said, I'm looking so forward to a holiday.
1: És azt mondja, hogy már annyira várom az ünnepeket.
0: So that I can just rest.
1: Hogy pihenhessek egy kicsit.
0: So this is what God is saying to us. How can we get to the place of rest?
1: Tehát Isten ezt mondja nekünk arról, hogy hogyan juthatunk el a nyugalomig.
0: There's a certain path we have to find.
1: Bizonyos utakat meg kell találnunk ehhez.
0: And if I walk in that path,
1: és ha azon az úton járok,
0: I will find rest for myself.
1: Akkor nyugalmat találok önmagamnak, és pihenés, megnyugvás.
0: So in spite of this, the world running so fast,
1: tehát annak ellenére, hogy a világ olyan gyorsan rohan,
0: I will have rest.
1: Nekem nyugalmam lesz pihenéssel.
0: So we have to find out what is this path that Jeremiah is talking about.
1: Meg kell tudnunk, hogy milyen útról is beszél Jeremiás.
0: You know the sad answer what the people said back to him.
1: Tudjátok, milyen szomorú választ adott neki a nép.
0: When Jeremiah is pleading with them.
1: Amikor Jeremiás esedezett hozzájuk.
0: Find this path.
1: Kérlek, találjátok meg ezt az utat.
0: The people turn around and say.
1: A nép megfordult és azt mondta.
0: We will not walk in it.
1: Mi nem járunk ezen.
0: We not interested, thank you.
1: Köszönöm, minket nem érdekel ez.
0: And so many people are saying that today.
1: És ma is nagyon sokan mondják ezt.
0: So what is the word of this ancient path, this old path? What does that word mean?
1: Mit jelent ez a szó, hogy a régi út?
0: It means it is eternal.
1: Azt jelenti, hogy ez egy örökkévaló út.
0: It's been there all the time.
1: Mindig is megvolt.
0: It is old.
1: Régi.
0: It is concealed, it's hidden.
1: Rejtett.
0: It's timeless.
1: Időtlen.
0: So it doesn't matter which time of life you've been born.
1: Tehát teljesen mindegy, hogy milyen időszakában születtél meg a történelemnek.
0: If you were born 100 years ago,
1: hogyha 100 éve születtél,
0: that pathway would still be there.
1: Azaz, ez az út akkor is ott volt.
0: If you were born in 2020,
1: és hogyha 2020-ban születtél,
0: the pathway is still there.
1: Akkor is ott ez az út.
0: It's always there.
1: Ez mindig ott
0: Because
1: van.
0: Because it's God's path.
1: Mert ez Isten útja.
0: It's eternal.
1: Örökkévaló.
0: But I have to find it.
1: De meg kell találnom.
0: And so we're going to be looking to find this pathway tonight.
1: Tehát ma este ezt az utat keressük, és ezt akarjuk megtalálni.
0: We want rest.
1: Nyugalmat akarunk.
0: Okay, so God's ways are forever and ever and ever.
1: Tehát Isten útjai mindörökkön.

0: örökké megvannak.
1: Okay, so even before man walked upon this earth,
0: tehát már mielőtt ember járt a földön,
1: God walked upon this pathway that we're trying to find tonight.
0: Isten már azon az úton járt, amit meg akarunk találni ma este.
1: So he's walked before you and me. He's walked on this path.
0: Tehát mindannyiunk előtt ő már járt ezen az úton.
1: And he showed us the way.
0: És megmutatta nekünk az utat.
1: So if God has been there,
0: tehát ha Isten már ott volt,
1: then it's safe. We can also go there.
0: Akkor biztonságos hely, úgyhogy mi is mehetünk oda.
1: By following that path,
0: azáltal, hogy követjük ezt az utat,
1: then I will walk where Jesus walked.
0: És akkor ott fogok járni, ahol Jézus is járt.
1: Even before the foundation of this world,
0: már az világ megteremtése előtt,
1: God the Father, Jesus and Holy Spirit were one. They walked this pathway.
0: Az Atya Isten, Jézus és a Szent Szellem, akik egyek voltak, már jártak ezen az úton.
1: So now we are made in God's image.
0: Tehát minket Isten a saját képmására teremtett.
1: And God has built within us eternity.
0: És belénk építette az örökké valóságot.
1: And so he knew that there will come a year 2014.
0: És ő tudta, hogy elérkezik majd egy időszak 2014.
1: Here in this building.
0: Itt ebben az épületben.
1: Where he'll be speaking to you.
0: Ahol ő hozzátok fog szólni.
1: And he's showing you a pathway.
0: És mutat nektek egy utat.
1: And he's saying, I built that pathway within you.
0: És azt mondja, hogy ezt az utat én belétek építettem.
1: Because you are made in my image.
0: Mert az én képmásomra lettetek alkotva.
1: And so we need to find this pathway.
0: Tehát meg kell találnunk ezt az utat.
1: We have tried to do things our own way.
0: Megpróbáltuk a dolgokat a magunk módján tenni.
1: We've walked our own ways.
0: A saját útjainkon jártunk.
1: And it's made us tired.
0: És ettől elfáradtunk.
1: And some we've lost hope.
0: Elveszítettük a reményt.
1: And with our families we've got to places of despair.
0: És a családunkkal eljutottunk a kétségbeesés pontjaira.
1: And that's why we have the seminar about families.
0: És ezért tartunk szemináriumot a családról.
1: To say, Lord, we're looking for answers.
0: Hogy azt mondjuk, hogy Uram, mi válaszokat keresünk.
1: How do we restore the godly family?
0: Hogyan állítsuk helyre a szerinted való családot?
1: Okay, so God's ways is eternal.
0: Rendben, tehát Isten útjai örökkévalók.
1: And these ways that God has determined from the beginning of time.
0: És ezek az utak, amiket Isten meghatározott már az idő kezdetétől.
1: It's ways of thinking.
0: Ezek gondolkodásmódok.
1: It's ways of speaking.
0: Beszédmódok.
1: It's the ways of behavior.
0: Viselkedésmódok.
1: And how we relate to each other.
0: És az egymáshoz való viszonyulásunk útjai.
1: God started that with Adam and Eve.
0: Isten ezt Ádámmal és Évával kezdte el.
1: Before there was sin.
0: Mielőtt a bűn bejött volna képbe.
1: It was wonderful in the garden.
0: Ott a kertben csodálatos volt az élet.
1: And that which they had before they fell in sin.
0: És amiük nekik ott megvolt a kertben, mielőtt bűnbe estek,
1: is inside of us.
0: Az itt van bennünk is.
1: And we are longing for that.
0: És ezután vágyunk.
1: We are longing for a place like the Garden of Eden.
0: Vágyunk egy olyan helyre, mint az Édenkert.
1: Father, how do we get back there?
0: Atyám, hogy juthatok oda vissza?
1: How do we get our families to go back there?
0: És hogyan érhetjük el, hogy a családjaink visszajussanak oda?
1: Because this that God has given us.
0: Mert ez, amit Isten nekünk adott.
1: To think his way.
0: Hogy az ő módján gondolkodjunk.
1: To speak his word.
0: Az ő szavát mondjuk.
1: To act in his way.
0: És az ő útjain módjain cselekedjünk.
1: That is inside of us.
0: Ez itt van bennünk.
1: Through Jesus we got it back.
0: Jézus által visszakaptuk ezt.
1: But many of us don't know that.
0: De sokan nem tudjuk.
1: And that's why we're still looking. We're looking.
0: És ezért keresünk még mindig.
1: So tonight, Lord, help us. Give us a GPS.
0: Tehát ma, Uram, segíts nekünk ma este is, adj nekünk egy GPS.
1: We need to find this pathway tonight.
0: Meg kell találnunk ezt az utat ma este.
1: We can't go home after this weekend without finding this path.
0: Ezután a hétvége után nem mehetünk úgy haza, hogy nem találtuk meg ezt az utat.
1: So we know that God has given us everything that we need through Jesus.
0: Tehát tudjuk, hogy Isten Jézus által mindent megadott nekünk, amire szükségünk van.
1: But you see, since man fell,
0: De tudjátok, mivel az ember elbukott.
1: So many of us have chosen to walk further and further away from God.
0: Nagyon sokan úgy döntöttünk, hogy egyre távolodni fogunk Istentől.
1: And then we sing the song with Frank Sinatra.
0: És aztán énekeljük Frank Sinatra-val.
1: I did it my way.
0: Vagy a magam akarata szerint tettem.
1: And we miss God.
0: És eltévesztjük, elszalasztjuk Istent.
1: He's That pathway is inside of us.
0: De ez az út bennünk van.
1: But we've wandered so far away.
0: De már nagyon messzire elvándoroltunk.
1: Our families have wandered far away.
0: És nagyon elvándoroltak a családjaink is
1: már. Our marriages.
0: A házasságaink.
1: Our relationships.
0: A kapcsolataink.
1: Because of the brokenness of man.
0: Az ember összetörtsége miatt.
1: What happened to you and me?
0: Mi történt velünk?
1: Let's look at Jeremiah 6 verse 13.
0: Nézzük meg a Jeremiás 6:13-at.
1: Now he's saying the people don't want to walk in this way.
0: Ugye elmondja Jeremiás, hogy a nép nem akar ezen az úton járni.
1: He says because from the least of them,
0: mert közülük a legkisebbtől,
1: even to the greatest,
0: a legnagyobbig,
1: everyone is given to greed.
0: Mindenki átadta magát a kapzsiságnak.
1: Unjust gain.
0: Az igazságtalan nyerességre szánták magukat.
1: You know, our South African government.
0: Tudjátok, a mi dél-afrikai kormányunk.
1: If you hear the stories of corruption.
0: Hogyha halljátok a korrupcióról a történeteket.
1: Then you think, Lord, is there hope for South Africa?
0: Arra gondol az ember, hogy Uram, van remény Dél-Afrika számára?
1: And then I go to Germany.
0: Aztán elmegyek Németországba.
1: And they say, Amanda, have you heard what's going on in our government?
0: És akkor azt mondják nekünk, hogy Amanda, hallottad, hogy a mi kormányunkban mik zajlanak?
1: You come to Hungary.
0: Aztán eljövök Magyarországra.
1: And I hear the same story.
0: És ugyanezt hallom.
1: People have become greedy.
0: Az emberek kapzsivá váltak.
1: They lust for power.
0: Kívánják a hatalmat.
1: They lust for money.
0: Kívánják a pénzt.
1: They want to do things their own way.
0: A dolgokat a maguk akarata szerint akarják csinálni.
1: It's not new.
0: Ez nem egy új jelenség.
1: Jeremiah tells us they were doing the same.
0: Jeremiás elmondja nekünk, hogy akkor is ugyanezt csinálták.
1: And so he says, even in the church.
0: És akkor azt mondjuk, hogy még az egyházban is.
1: From the prophet to the priest.
0: A prófétától a papig.
1: They all are dealing falsely.
0: Mindannyian hamisan cselekszenek.
1: And so we know that the church is also not in a good place.
0: De tudjuk, hogy az egyház sincs egy túl jó állapotban.
1: There's a lot of stuff happening in the church.
0: Nagyon sok minden történik az egyházban.
1: And there's confusion.
0: És zűrzavar van.
1: And wherever I go, I hear the same stuff.
0: És akárhova megyek, ugyanazt hallom.
1: Amanda, how does this work?
0: Amanda, hogy működik ez?
1: How come this is happening in the church?
0: Hogy lehet, hogy ez történik az egyházban?
1: And so there's a lot of people that have not left the church.
0: Tehát nagyon sokan otthagyták az egyházat.
1: And they're sitting at home.
0: És otthon ülnek.
1: Because they're just so tired of the politics in the church.
0: Mert annyira belefáradtak a politikába az egyházban.
1: So I see, but it's not new. It's in Jeremiah's time the same thing.
0: De hát azt látom, hogy ebben semmi új nincs, már Jeremiás idejében is így zajlottak a dolgok.
1: What do we learn from Jeremiah?
0: Mit tanulhatunk meg Jeremiástól?
1: When needs go unmet.
0: Amikor a szükségek nincsenek betöltve.
1: For example, as a child growing up.
0: Például a gyermeknek, aki növekszik.
1: Your parents are broken.
0: Ugye a szülei összetört emberek.
1: There is not love.
0: Nincs szeretet otthon.
1: There is rejection and anger and abuse.
0: Elutasítás, harag és bántalmazás van.
1: So you cry and your needs are not met.
0: És sír és kiált a gyermek, és a szükségei nincsenek betöltve.
1: And it means that the result of your needs not being met is selfishness and greed.
0: Azt látjuk, hogy akkor, ha az ember szükségei nincsenek betöltve, ennek az eredménye az önzés és a kapzsiság.
1: And so deceitfulness comes into the hearts of man.
0: Tehát bejön a csalárdság az emberek szívébe.
1: And it's all because our needs were never met.
0: És mindez azért, mert a szükségeink sosem voltak betöltve.
1: So Jeremiah carries on to tell us the story.
0: Tehát Jeremiás azzal folytatja, hogy elmondja a történetet.
1: Jeremiah 6:14.
0: Jeremiah 6:14.
1: Now he speaks about a wound that the daughter of my people, he says, there's a tremendous wound that has come to God's people.
0: Azt mondja Jeremiás, hogy az én népem leányához, tehát az én népemhez, Isten népére egy nagyon súlyos seb jött az életükbe.
1: And he says people have tried to just lightly heal the wound.
0: És azt mondja Jeremiás, hogy csak úgy felszínesen, felületesen próbálták ezt meggyógyítani.
1: And they say peace, peace.
0: Azt mondják békesség, békesség.
1: When there is no peace.
0: Amikor nincs békesség.
1: And so this is a desperate situation.
0: Tehát ez valóban egy kétségbejtő helyzet.
1: There's a wound in the hearts of God's people.
0: Isten népének a szívén is van egy seb.
1: And you go for help and counseling.
0: És elmész segítségért és lelki gondozásra.
1: And all they do is they say, oh, you don't have enough faith. Oh, you must pray more, you must fast more.
0: De azt mondják, hogy hát az a baj, hogy nincs elég hited, hogy többet kell böjtölnöd, többet kell imádkoznod.
1: Oh, everything's fine, don't worry, just have faith.
0: Egyébként minden rendben van, ne aggódj semmiért, csak higgyél.
1: So you see, if you've been in a war,
0: tehát tudjátok, ha háborúban voltatok,
1: and there's a bullet that is inside of your body,
0: és a testetekbe bekerült egy golyó, és még mindig ott van,
1: and then you go to the doctor,
0: és elmész a doktor orvoshoz,
1: and they just put a plaster over the bullet,
0: és ők csak leragasztják tapasztal a golyót,
1: and they say you healed, you're fine,
0: és azt
1: no
0: mondják,
1: problem,
0: hogy jól vagy már, nincs veled semmi gond, meggyógyultál.
1: What do you think will happen?
0: Akkor szerintetek mi fog történni?
1: So many of God's children are crying out for help.
0: Istennek nagyon sok gyermeke segítségért kiált.
1: They have suffered many deep wounds.
0: Mert nagyon sok mély sebet szereztek.
1: They've suffered trauma.
0: Traumák érték őket.
1: And abuse.
0: Bántalmazták őket.
1: And they try and get help.
0: És megpróbálnak segítséget kapni.
1: But they don't get the proper cleaning up, deep help they need.
0: De nem kapják meg azt a mélyreható segítséget, ami mélyen kitisztítaná őket.
1: And all they hear, peace, peace, it's okay, it'll be fine.
0: Csak azt hallják, hogy béke, béke, minden rendben lesz veled, nyugi.
1: Just read some more chapters in the Bible, and pray some more, and you'll be fine.
0: Olvass el több fejezetet a Bibliából, imádkozz többet, és akkor rendben leszel.
1: But there is no peace.
0: De nincs békesség.
1: Because that bullet is going to, that flesh is going to start to fester.
0: De elkezd elfertőződni az a golyó a testükben.
1: Okay, and so when people go for help,
0: tehát amikor az emberek segítséget kérnek,
1: then the person trying to help them will, you know, attempt to remove the guilt.
0: Akkor az a valaki, aki segíteni próbál nekik, igyekszik eltávolítani belőlük a bűntudatot
1: and the pain,
0: és a fájdalmat.
1: But just saying, just believe, it's fine, everything will be fine, peace, peace.
0: Azáltal, hogy azt mondja, hogy minden rendben van, ne törődj sehova, csak békesség neked.
1: But they don't deal with the root of the problem.
0: De nem bánnak el a probléma gyökerével.
1: And the root is, there's a bullet, I'm hurt, I'm wounded.
0: És az a gyökere a problémának, hogy bennem van egy golyó, hogy sebet kaptam és szenvedek.
1: I've been in a war.
0: Háborúban voltam.
1: Bad things have happened to me.
0: És rossz dolgok történtek velem.
1: I need the bullet removed, please.
0: Kérlek, szedd ki belőlem a golyót.
1: And I know it's going to be painful.
0: És én tudom, hogy fájdalmas lesz.
1: But for me to get better.
0: De ahhoz, hogy jobban legyek.
1: Please do an operation.
0: Kérlek, műts meg.
1: And deal with this bullet that's inside of me.
0: Foglalkozz ezzel a golyóval bennem.
1: Okay, Jeremiah goes on.
0: Tehát Jeremiás folytatja.
1: Jeremiah 6 verse 15.
0: Jeremiás 6:15.
1: And he says, were they brought to shame because they have committed all these sins?
0: Szégyenkeztek amiatt, hogy elkövették ezeket a bűnöket?
1: He says, were they ashamed because of what they done to God's people?
0: Tehát szégyelték azt, hogy mit követtek el Isten nép ellen?
1: Were they ashamed because of you know the way that they would treat the people of God and you know the way they would just say peace, peace?
0: Tehát vajon szégyelték azt, ahogyan bántak Isten népével, és hogy csak azt mondogatták nekik, hogy békesség, békesség?
1: Were they ashamed that they did not you know, find God's ways and want to walk in those ways.
0: Vajon szégyelték azt, hogy nem találták meg Isten útjait, és nem jártak azokon?
1: Jeremiah says, no, they did not even blush for their sins.
0: Jeremiah azt mondja, hogy nem, még csak el sem pirultak a bűnük miatt.
1: Because they were greedy, there was so much lust in them.
0: Mert kapcsik voltak, és nagyon sok kívánság volt bennük.
1: They were not even ashamed.
0: Még csak nem is szégyelték magukat.
1: And then there's the judgment that comes.
0: És aztán jön az ítélet.
1: Where God says he will punish those that do not walk in his ways.
0: Amikor Isten azt mondja, hogy ő megbünteti azokat, akik nem járnak az ő útján.
1: Okay, so when we make short-sighted choices.
0: Tehát amikor ilyen rövidlátó döntéseket hozunk.
1: And we attempt to try and bring peace.
0: És megpróbálunk békességet hozni.
1: Without dealing with the roots of the problem.
0: Anélkül, hogy elbánnánk a probléma gyökerével.
1: What happens is our hearts harden.
0: Az történik, hogy a szívünk megkeményedik.
1: And we are not convicted of sin.
0: És nem jutunk el meggyőződésre a bűnünket illetően.
1: You know, I was thinking back of my childhood.
0: Tudjátok, vissza gondoltam a gyerekkoromra.
1: And when I was a little girl,
0: amikor kislány voltam,
1: things happened with my father and me.
0: Történtek dolgok apám és köztem.
1: When Rolly and I got married and I started to see more about myself.
0: És amikor összeházasodtam Rollyval, és elkezdtem többet meglátni saját magamból.
1: I saw, but my heart is a heart of stone.
0: Rájöttem, hogy nekem kőszívem van.
1: I was hard.
0: Kemény voltam.
1: And so when my children would make a mistake,
0: és azért, amikor a gyerekeim hibákat követtek el,
1: I would be so angry with them.
0: Annyira megharagudtam rájuk.
1: I had a short temper.
0: Nagyon lobbanékony voltam.
1: And I had no patience.
0: Nem voltam türelmes.
1: I had no grace.
0: Nem volt bennem kegyelem.
1: And so if they would trip over a stone and fall,
0: tehát hogyha megbotultak egy kőben és elestek,
1: I'd be angry.
0: Akkor megharagudtam rájuk.
1: Can't you see the stone?
0: Hát nem láttad azt a követ?
1: No mercy.
0: Nem volt irgalom.
1: And I said, Lord, where did it go wrong?
0: És megkérdeztem az Urat, hogy mi romlott el, hol romlott el?
1: When did my heart turn to stone?
0: Mi tette kővé a szívemet?
1: And he showed me a picture.
0: És akkor ő mutatott nekem egy képet.
1: Well, it happened, I was a little girl.
0: Ez akkor történt, mikor kicsi voltam.
1: And it was when my father rejected me.
0: Amikor apám elutasított.
1: When I tried to say, Daddy, Daddy, pick me up.
0: Amikor megpróbáltam elérni, hogy papa, papa, vegyél fel.
1: And he pushed me away.
0: És eltolt magától.
1: The first stone came into my heart.
0: Ekkor jött be a szívembe az első kő.
1: And then I tried again.
0: Aztán újra próbálkoztam.
1: And I got to a point where I did not lift my arms anymore.
0: És aztán eljutottam odáig, hogy már nem emeltem fel a kezemet hozzá.
1: And I made an inner vow.
0: És akkor egy belső fogadalmat tettem.
1: That if my father doesn't want me,
0: hogyha az én apám nem akar engem,
1: I don't want him.
0: Akkor én se akarom őt.
1: And I cut him out of my life.
0: És levágtam őt az életemről.
1: And I started to hate men.
0: És elkezdtem gyűlölni a férfiakat.
1: And that's where my heart started to harden.
0: És ekkor kezdett megkeményedni a szívem.
1: And you grow up.
0: És ilyenkor aztán felnőttem.
1: But you don't know what's going on inside.
0: De nem is tudtam, hogy mi történik bennem.
1: You haven't a clue that you've hardened your heart like stone.
0: Fogalmat sincs arról, hogyha veled is megtörtént, hogy megkeményítetted a szívedet.
1: But as I started to grow in the Lord and get to know his word.
0: De ahogyan kezdtem növekedni az Úrban, és megismertem az ő beszédét.
1: And I would look at other mommies.
0: És megnéztem más anyukákat.
1: Oh, and they were so gentle and so patient and so kind with their children.
0: Ők annyira türelmesek és kedvesek és gyengédek voltak a gyerekeikhez.
1: I knew there's something wrong with me.
0: Akkor tudtam, hogy valami velem nincs rendben.
1: I was hard.
0: Kemény voltam.
1: I was selfish.
0: És önző.
1: Life was just about me.
0: Az élet csak rólam szólt.
1: And so the whole family had to dance around me.
0: És azért az egész családnak körülöttem kellett forognia.
1: Because of my hardened heart.
0: A megkeményedett szívem miatt.
1: I don't know what's your story.
0: Nem ismerem a te történetedet.
1: But I had to ask God, Father, how do I get back a heart of flesh.
0: De nekem meg kellett kérdeznem Istent, hogy hogyan kaphatom vissza a hús szívemet.
1: I can't just put a plaster over what happened.
0: Nem ragaszthatom le egy tapasztal azt, ami történt.
1: I have to have the stony heart removed.
0: El kell, hogy vegyék belőlem azt a kőszívet.
1: I need a heart transplant.
0: Szívátültetésre van szükségem.
1: I need a heart of flesh.
0: Szükségem van egy hús szívre.
1: So Father, please help me.
0: Tehát Atyám, kérlek segíts.
1: I cannot try and heal myself.
0: Nem próbálhatom meg meggyógyítani magamat.
1: I have to deal with the bullet that came.
0: Le kell számolnom ezzel a golyóval, ami belém került.
1: The selfishness.
0: Az önzéssel.
1: The greediness.
0: A kapzsisággal.
1: And that's exactly what Jeremiah was talking about.
0: És Jeremiah pontosan erről beszélt.
1: Okay, so there are two questions that every person asks on this earth.
0: Tehát van két kérdés, amit minden ember feltesz, aki megszületik a földre.
1: The first question is, who am I?
0: Az első kérdés az, hogy ki vagyok én.
1: You see, you don't know who you are.
0: Tudjátok magatoktól, nem tudjátok, hogy
1: ki
0: vagytok.
1: I was married with Roland.
0: A Roli felesége voltam.
1: And I still didn't know who am I.
0: És még mindig nem tudtam, hogy ki vagyok.
1: What do I want from life?
0: Mit akarok az élettől?
1: Because you see, the confusion was there.
0: Mert tudjátok, össze voltam zavarodva.
1: Because of the heart of stone.
0: A kőszívem miatt.
1: I formed a heart of stone to protect myself.
0: Azért hoztam létre ezt a kőszívet, hogy védjem magamat.
1: From further rejection.
0: A további elutasítástól.
1: So it was a way to protect myself.
0: Tehát ez egy módszer volt az önvédelemre.
1: I would rather reject other people.
0: Inkább elutasítok másokat.
1: Than be rejected.
0: Mint hogy elutasítsanak.
1: So I said, Lord, I don't know who I am.
0: És azt mondtam, Uram, én nem tudom, hogy ki vagyok.
1: And I started to really think about my father.
0: És elkezdtem apukámon gondolkodni.
1: And I thought, he never blessed me.
0: És arra gondoltam, hogy hát, igen, ő soha nem áldott meg engem.
1: He didn't even know what was going on in my life.
0: Azt sem tudta, mi történik az életemben.
1: He didn't even know the blanket that I was sleeping under every night.
0: Azt sem tudta, hogy milyen pléd alatt alszom minden este.
1: He never came to sit with me and say, what happened in your day today?
0: Soha nem ült le mellém, és nem kérdezte meg, hogy mi történt velem aznap.
1: I never sat on his lap.
0: Soha nem ültem a térdén.
1: I didn't know what it felt like to have a daddy hold me.
0: Nem tudtam, milyen érzés az, amikor az apukája átöleli az embert.
1: That brings confusion.
0: És ez zűrzavart hoz be az emberbe.
1: You don't know your purpose.
0: Nem tudod, mi a célod.
1: You don't know why are you on earth.
0: Nem tudod, miért vagy a földön.
1: You don't know where you're going.
0: Nem tudod, hova tartasz.
1: You're just living every day. Life.
0: Csak leéled az életed napjait egymás után.
1: The question every one of us asks.
0: Tehát az a kérdés, amit mindannyian felteszünk.
1: Who am I?
0: Az, hogy ki vagyok én.
1: Okay, I need to know my identity.
0: Tehát ismernem kell az identitásomat.
1: And a father has been anointed by God.
0: És az apa kapta azt a keretet Istentől.
1: To tell me who am I.
0: Hogy megmondja nekem, hogy ki vagyok.
1: So if the father doesn't say that.
0: Tehát, hogyha egy apa nem mondja ezt el a gyerekének.
1: A father is the one that gives you identity.
0: Hiszen az apukánktól kapjuk az identitásunkat.
1: A father is the one that welcomes you into this world.
0: Az apa az, aki befogad téged ebbe a világba.
1: So if that doesn't happen.
0: És ez nem történik meg.
1: You don't know who you are.
0: Akkor nem tudod, hogy ki vagy.
1: You get to your final school year.
0: Elérsz az iskoláid utolsó évéhez.
1: You don't even know what you want to study.
0: És azt sem tudod, mit akarsz tanulni.
1: Because you're confused, you don't know what you want.
0: Mert össze vagy zavarodva, nem tudod, mit akarsz.
1: So we all ask this question, who am I?
0: Tehát mindannyian feltesszük ezt a kérdést, hogy ki vagyok én.
1: You see, we all have a perception of me. Who's me?
0: Tudjátok, mindannyian felfogjuk önmagunkat valahogyan.
1: I need to know who I am.
0: És tudnom kell, hogy ki vagyok.
1: To know where's my destiny.
0: Ahhoz, hogy tudjam, mi a rendeltetésem.
1: And I need to know what is my worth.
0: És tudnom kell, mi az értékem.
1: You see, a father, he gives you significance.
0: Az apánktól kapjuk a jelentőségünket.
1: You know, if a young girl throws herself cheaply at men.
0: Tudjátok, hogy egy fiatal lány olcsón odadobja magát a férfiaknak.
1: And she easily gives herself in prostitution.
0: És könnyen ráveszi magát a prostitúcióra.
1: And drugs.
0: És a kábítószerekre.
1: And she sleeps with any guy that wants her.
0: És bárkivel lefekszik, aki kívánja ezt.
1: What do we learn from that?
0: Mit tanulhatunk ebből?
1: She believes she's cheap.
0: Hogy olcsónak érzi magát.
1: So she's easily available.
0: Ezért könnyen elérhető.
1: Why?
0: Miért?
1: Because her father never told her how precious she was.
0: Mert az apja soha nem mondta meg neki, hogy ő milyen értékes.
1: You know, it's like jewelry.
0: Ez olyan, mint az ékszer, tudjátok.
1: If you have a diamond,
0: hogyha van egy gyémántod,
1: and pure gold,
0: és tiszta aranyad,
1: you don't just let it lie around,
0: akkor nem hajigálod le bárhol a lakásban,
1: because they're going to steal it.
0: Mert el fogja valaki lopni.
1: So you lock it away carefully.
0: Tehát gondosan bezárod valahova.
1: And you look after it very well.
0: És nagyon jól figyelsz rá, hogy mit
1: történik
0: vele.
1: It's precious.
0: Mert értékes.
1: But if it's just cheap stuff.
0: De ha csak valami olcsó dolog.
1: Doesn't matter.
0: Akkor nem is számít.
1: Can lie around. Anybody can take it. You can lose it.
0: Bárhol heverhet, bárki elveheti, nyugodtan használd.
1: It's not worth much.
0: Mert nem ér sokat.
1: That's what happens to us.
0: Ez történt velünk is.
1: When our daddies don't bless us.
0: Amikor az apukánk nem áldott meg.
1: We believe we just cheap.
0: Akkor olcsónak hisszük magunkat.
1: We give away our virginity, which is so precious. We just give it away.
0: És csak úgy egyszerűen odaadjuk a szüzességünket.
1: We don't know who we are.
0: Nem tudjuk, kik vagyunk.
1: I don't know my value.
0: Nem ismerem az értékemet.
1: The second question we ask.
0: A második kérdés, amit felteszünk.
1: Where am I going?
0: Hova tartok?
1: Every one of us wants to know where am I going?
0: Mindannyian tudni akarjuk, hogy hova tartunk.
1: I know I'm here on earth for a season.
0: Tudom, hogy egy ideig itt leszek a földön.
1: But where am I going?
0: De hova megyek?
1: What is my purpose here on earth?
0: Mi a célom itt a földön?
1: And what is my destiny?
0: És mi a rendeltetésem?
1: Okay, so the destiny, all of us wonder, why did you make me?
0: Tehát mindannyian eltöprengünk azon, hogy Istenem, miért teremtettél meg engem?
1: What's my function here on earth? What do you want me to do?
0: Mi a feladatom itt a földön? Mit akarsz, hogy tegyek?
1: Why am I here?
0: Miért vagyok itt?
1: What must I do?
0: Mit kell tennem?
1: We all ask these questions.
0: Mindannyian feltesszük ezeket a kérdéseket.
1: Because we are lost.
0: Mert eltévedtünk.
1: We have to find this path tonight.
0: Meg kell ma este találnunk ezt az utat.
1: Because we want a place of rest.
0: Mert a nyugalom helyét akarjuk látni.
1: Now, if we all know Ephesians 6.
0: Mindannyian ismerjük az Efézus 6-ot.
1: I know that this is a warfare church.
0: Tudom, hogy ez egy harcoló gyülekezet.
1: So I'm sure you have learned the scripture a lot.
0: Biztos vagyok benne, hogy nagyon sokat tanultátok már ezeket a verseket.
1: Okay, Ephesians 6 verse 10 to 12.
0: Tehát Efézus 6, 10-től 12-ig.
1: This is a word of encouragement.
0: Ez egy bátorító üzenet.
1: And it says now, finally, in conclusion, be strong in the Lord.
0: Tehát azt mondja, hogy végezetül legyetek erősek az Úrban.
1: Draw your strength from him.
0: Belőle merítsétek az erőtöket.
1: Then verse 11 says, put on the whole armor of God.
0: Aztán a 11. vers azt mondja, hogy vegyétek fel Isten teljes fegyverzetét.
1: So that you will be able to successfully stand.
0: Hogy sikeresen meg tudjatok állni.
1: Against all the strategies of the enemy.
0: Az ellenség minden stratégiájával szemben.
1: And his deceits.
0: És a megtévesztéseit el tudjátok utasítani.
1: Okay. I understand about armor.
0: Rendben, a fegyverzetről már tudok.
1: I am in war.
0: És tudom, hogy háborúban vagyok.
1: I have to stand strong.
0: És erősen meg kell állnom.
1: So now, what's Satan's strategy?
0: Tehát akkor mi a sátán stratégiája?
1: How does he deceive me?
0: Hogyan téveszt meg engem?
1: That's what I need to know tonight.
0: Ezt kell tudnom ma este.
1: And then verse 12, we're not wrestling against flesh and blood.
0: Aztán jön a 12. vers, hogy nem vér és testtelen van tusakodásunk.
1: And then Paul goes and he explains to us the levels of the hierarchy of Satan's army.
0: Utána elmagyarázza nekünk Pál sátán hadseregének a hierarchiáját.
1: And that's who we're fighting against.
0: Ő ellenük harcolunk.
1: Okay, so now we need to find out what is Satan's strategy against us.
0: Tehát most azt kell megtudnunk, hogy mi a sátán stratégiája ellenünk.
1: What are his schemes?
0: Mik az ő tervei, a taktikái?
1: Because he's very clever.
0: Mert nagyon okos.
1: You see, he's not omnipresent. He's not like God. God is all over the place.
0: Tudjátok, a sátán nem mindenütt jelen való. Isten az, ő mindig mindenütt ott van.
1: Satan is not.
0: De a sátán nem így van.
1: So he has to have a plan.
0: Tehát kell, hogy legyen egy terve,
1: which will run on its own,
0: ami magától működik.
1: Because he can't be everywhere at the same time.
0: Mert ő nem tud egyszerre mindenhol ott lenni.
1: So he has a strategy.
0: Tehát van egy stratégiája.
1: What did he do against you and me?
0: Mit tett ellened és ellenem?
1: Because he has to afflict each person individually, somehow he's got to do it.
0: Mert minden emberre valahogyan le kell sújtania egyénenként, ezt el kell érnie valahogy.
1: How does he do this?
0: Hogy csinálja?
1: What's his plan?
0: Mi az ő terve?
1: Okay, so Satan tries to establish his identity and his destiny into our lives.
0: Tehát a sátán megpróbálja az életünkbe beépíteni azt az identitást, amit ő ad nekünk, és azt a rendeltetést, amit ő szán nekünk.
1: You see, if he can give us answers.
0: Tudjátok, hogyha ő tud nekünk válaszokat adni.
1: To those two questions.
0: Mind a kettőre a két kérdésből.
1: Who am I?
0: Hogy ki vagyok én,
1: and where am I going?
0: És merre tartok,
1: he's got us.
0: Akkor elkapott minket.
1: This is his strategy.
0: Ez az ő stratégiája.
1: Okay, so he starts to set up a system against us.
0: Tehát elkezd egy rendszert kiépíteni ellenünk.
1: And he governs and controls our lives.
0: És ő irányítja és kormányozza az életünket ezáltal.
1: And this system that he's got needs very little maintenance.
0: Ennek a rendszernek, amit ő felállít, nagyon kis karbantartásra van szüksége.
1: He knows what he's doing.
0: Ő tudja, mit csinál.
1: He has studied mankind for more than 6,000 years.
0: Már több mint 6000 éve tanulmányozza az emberiséget.
1: So he has an effective strategy against us.
0: Tehát nagyon hatékony stratégiája van ellenünkre.
1: And so hallelujah, God has come and he's appointed special agents.
0: Tehát hála az Úrnak, ő eljött és kijelölt különleges ügynököket.
1: That looks like Polly, doesn't it? With his cap.
0: Okay, special agent. Tehát különleges ügynök.
1: And the parents have been given a special job.
0: Tehát a szülők egy különleges feladatot kaptak.
1: And that is, you must tell the children what, where, who they are and where they going.
0: Ez pedig az, hogy nektek kell megmondanatok a gyermekeiteknek, hogy ők kik és merre tartanak.
1: Okay, these special agents are our parents.
0: Ezek a különleges ügynökök a szüleink.
1: Now the primary number one job for parents.
0: Tehát a szülők első számú feladata
1: is to make sure that their children get this message.
0: Az az, hogy gondoskodjanak arról, hogy a gyerekeik megkapják ezt az üzenetet.
1: What God says about who they are.
0: Tehát megtudják azt, amit Isten mond arról, hogy ők kik.
1: And where they going.
0: És hova tartanak.
1: Okay, what is Satan's purpose then?
0: Tehát mi tehát a sátán célja?
1: What plan did he make?
0: Mit tervezett el?
1: You know, in South Africa we have a lot of hijacking.
0: Tudjátok, Dél-Afrikában nagyon sok az emberrablás.
1: They, you will be stopping near a stop street and they will jump and hijack the car.
0: The car. Tehát az autólopásról is szó van itt, tehát megállsz az utcán autóval, kifáz belőle, és valaki már beugrik és elviszi.
1: So we understand what is hijack.
0: Tehát mi tudjuk, hogy milyen az autólopás.
1: Now what Satan does, he comes with that kind of a strategy.
0: A sátán is ilyenfajta stratégiával jön.
1: And he hijacks the mommy and the daddy.
0: És elrabolja papát és mamát.
1: And he starts to hurt them.
0: És elkezd sebeket okozni nekik.
1: From generation to generation.
0: Mindegyik nemzedékben egymás után.
1: He brings pain in families.
0: Behozza a fájdalmat a családokba.
1: And so what message did my father give me?
0: Tehát milyen üzenetet adott át nekem az apukám?
1: You useless.
0: Az, hogy te haszontalan vagy.
1: You can do nothing.
0: Semmire nem vagy képes.
1: You know, you shouldn't even study.
0: Nem is kéne tanulnod.
1: You're a woman.
0: Mert csak nő vagy.
1: You can marry and get babies.
0: Csak menj férjhez és szűj gyerekeket.
1: So you're gonna waste money.
0: Úgyhogy ne pazarold a pénzemet.
1: You shouldn't have any studies, nothing.
0: Ne menj el, ne tanulj semmit.
1: You're just good for nothing.
0: Úgy se vagy jó semmire.
1: So through my father, Satan was telling me that I'm just a rubbish.
0: Tehát az apukámon keresztül a sátán azt mondta nekem, hogy én csak szemét vagyok.
1: So we all grew up in our families.
0: Mindannyian felnőttünk egy családban.
1: Where our parents were broken.
0: Ahol a szüleink összetört emberek voltak.
1: They didn't understand the things we spoke about this weekend.
0: És nem értették azokat a dolgokat, amikről ezen a hétvégén beszélünk.
1: Their hearts were stone.
0: A szívük kőből volt.
1: And they didn't know how to love.
0: És nem tudták, hogy kell szeretni.
1: And so Satan hijacked our parents.
0: És így a sátán elrabolta a szüleinket.
1: Our grandparents.
0: A nagyszüleinket.
1: Our great grandparents.
0: A dédszüleinket.
1: And so we can go back down the line.
0: És így mehetnénk végig az elejéig.
1: And then through pain.
0: Aztán a fájdalom
1: által. And anger.
0: És a haragon
1: and bitterness.
0: És a keserűség által.
1: What do the parents do?
0: Mit tettek a szülők?
1: They impart answers to these two questions.
0: Válaszokat adnak erre a két kérdésre.
1: Who am I?
0: Hogy ki vagyok én?
1: Where am I going?
0: És hova tartok?
1: So what is Satan's message of identity?
0: Tehát mi a sátán üzenete számomra az identitásomról?
1: You are worthless.
0: Értéktelen vagy.
1: You know, you're not even supposed to be here.
0: Nem is kéne itt lenned.
1: I've prayed with people whose mothers have told them.
0: Imádkoztam olyan emberekért, akiknek az anyukájuk mondta.
1: I wish you were never born.
0: Hogy bárcsak soha meg se születtél volna.
1: I wish that when you were born, I lay on top of you and you died.
0: Bárcsak ne maradtál volna életben, hogy rád feküdtem volna és meghaltál volna.
1: You just a rubbish.
0: Csak hulladék vagy.
1: There's something so wrong with you.
0: Van veled valami olyan alapvetően rossz.
1: Nothing you do will ever make it in this world.
0: Hogy ebben a világban akármit csinálsz, semmivel sem fogod semmire vinni.
1: So our parents are giving us answers to our questions.
0: Tehát a szüleink adnak válaszokat a kérdéseinkre.
1: But they're giving us Satan's messages.
0: De a sátán üzeneteit adják tovább.
1: Who am I?
0: Ki vagyok én?
1: I'm a rubbish.
0: Én csak szemét vagyok.
1: You are a nobody.
0: Senki vagy.
1: You don't belong in this family.
0: Nem is tartozol ebbe a családba.
1: And so you have no purpose.
0: Tehát nincs is célod.
1: You know, honestly, do you think God can use you?
0: Őszintén, valóban azt gondolod, hogy Isten tud használni?
1: You think you all super religious now?
0: Azt gondolod, most már szupervallásos vagy?
1: How do you think God is going to use you?
0: Hogyan gondolhatod, hogy Isten téged fog használni?
1: Just remember, we know the sin you've done.
0: Ne felejtsd el, hogy mi tudjuk, milyen bűnt követtél el.
1: You're a total failure.
0: Te csak egy kupasz kudarc vagy.
1: You will never be a success.
0: Soha nem leszel sikeres semmiben.
1: These are the words we hear.
0: Ilyen szavakat hallunk.
1: And Satan continues with his message of identity and destiny.
0: És a sátán tovább mondogatja az üzeneteit az identitásunkról és a rendeltetésünkről.
1: What is his message about my destiny? Where am I going?
0: Mi az üzenete a rendeltetésemről, hogy hova tartok?
1: You are so inadequate.
0: Annyira alkalmatlan vagy.
1: You aren't equipped to be able to do this job.
0: Nem vagy felszerelve arra, hogy ezt a feladatot elvégezd.
1: Who do you think you are?
0: Kinek képzeled te magad?
1: You can't do this.
0: Erre képtelen vagy.
1: You're not qualified.
0: Nem vagy alkalmas erre, nem készültél fel rá.
1: You know, nothing ever works for you.
0: És soha semmi nem fog neked működni.
1: You just bring shame to the family.
0: Csak szégyent hozol a családra.
1: You know, it's just best that if I die, you inherit nothing.
0: Az a legjobb, hogyha én meghalok, úgyse örökölsz semmit.
1: Okay, that's Satan's message.
0: Tehát ez a sátán üzenete.
1: And that's what we've been hearing.
0: És ezt hallottuk nagyon sokat.
1: From generation to generation.
0: Egyik nemzedékről a másikra.
1: And we confused.
0: És összezavarodtunk.
1: We've lost this path of God.
0: Elveszítettük Isten útját.
1: We don't know how to find it.
0: És nem tudjuk, hogyan találhatjuk meg.
1: I don't know who I am.
0: Nem tudom, ki vagyok.
1: And I don't know where I'm going.
0: És nem tudom, hova tartok.
1: But what is God's message?
0: De mi Isten üzenete?
1: What is the real truth?
0: Mi a valódi igazság?
1: What does God say?
0: Mit mond Isten?
1: Who are you?
0: Ki vagy te?
1: He says to me, you are very valuable.
0: Azt mondja, a szememben nagyon értékes vagy.
1: And you are worth the very life. Of Jesus.
0: Értél annyit, hogy Jézus az életét érted adja.
1: I walked a path with a girl for a long time.
0: Nagyon sokáig együtt jártam az utat egy lánnyal.
1: She was a bride of Satan.
0: Aki a Sátán menyasszonya volt.
1: And I learned much about how to do warfare.
0: És nagyon sokat tanultam arról, hogy hogyan kell harcolni.
1: And she was telling me what Jesus had done for her.
0: És aztán ő elmondta nekem, hogy Jézus mit tett érte.
1: Now, as a tiny baby, she was dedicated to Satan.
0: Még kisbaba volt, amikor a Sátánnak odaszánták.
1: And she was married to Satan. She was one of his brides.
0: És ő volt a Sátán egyik menyasszonya, tehát összeházasították vele.
1: So she'd seen a lot of rituals and blood and terrible things.
0: Úgyhogy nagyon sok szertartást látott, sok vért, sok szörnyűséget.
1: And then she met with Jesus.
0: És utána találkozott Jézussal.
1: It was a big battle to get her free. It was a huge battle.
0: Nagyon nagy csata volt őt szabaddá tenni.
1: But she said that Jesus came to her in a time that she thought she was going to die.
0: De azt mondja, hogy Jézus odajött hozzá egy olyan időpontban, amikor azt gondolta, hogy meg fog halni.
1: And he said to her.
0: És azt mondta neki.
1: If you were the only person on this earth.
0: Hogyha te lennél az egyetlen ember ezen a földön.
1: I would still have died for you.
0: Akkor is meghaltam volna, csak érted.
1: That's love.
0: Ez szeretet.
1: That is what your worth is.
0: Ennyire értékes vagy.
1: So it doesn't mean that, okay, he'll die for a lot of people.
0: Tehát ez ugye nem arról szól, hogy persze, sok emberért meghalnál.
1: But he says, if you were the only person on this earth.
0: De Jézus neki azt mondta, hogy ha te lennél az egyetlen ember a földön.
1: He will die for you.
0: Akkor meghalt volna érte.
1: And so it's so deep his love for each one of us.
0: Ennyire mély, nagyon mély az ő szeretete mindegyikünk iránt.
1: Jesus says, you are a somebody.
0: Jézus azt mondja, te valaki vagy.
1: He says, you belong to me. You belong in the family of God.
0: Azt mondja, hogy hozzám tartozol, Isten családjába tartozol.
1: I think one of the biggest pain that I had as a child.
0: Az egyik legnagyobb fájdalmam gyermekkoromban az volt.
1: And even when we got married.
0: És még akkor is, amikor férjhez mentem.
1: Was a feeling of loneliness.
0: Az a magány érzése volt.
1: That although I would be amongst people in the church.
0: Hogy noha a gyülekezetben ott vagyok emberek között.
1: I was so guarded and protected.
0: Annyira védtem magamat,
1: that I wouldn't let anybody come near me.
0: Hogy nem engedtem senkit közel magamhoz.
1: And nobody really knew me.
0: És senki nem ismert engem igazán.
1: And so when I would cry, I'd cry alone.
0: És amikor sírtam, egyedül sírtam.
1: And it's a very lonely place.
0: Ez egy nagyon magányos helyzet.
1: Now you're born again.
0: Most már újjászülettem.
1: You come to church.
0: Itt vagyok a gyülekezetben.
1: But it's still like hi, hello.
0: De még mindig csak így üdvözlöd az embereket. Szia.
1: There's no real connection.
0: De nincs valódi kapcsolódás.
1: Because I didn't know how to connect with people.
0: Mert nem tudtam, hogyan kell kapcsolódni az emberekhez.
1: And so to really understand what does it mean to be in the family of God.
0: És ahhoz, hogy valóban megértsem, hogy mit jelent Isten családjában lenni.
1: You know, I really thought for a long time that I was adopted.
0: Tudjátok, én tényleg azt gondoltam sokáig, hogy engem örökbe fogadtak.
1: Because nobody wanted me in my family.
0: Mert a családomban senki nem tartott rám igényt.
1: And I would look at them.
0: Ránéztem a családtagjaimra.
1: And I would think, you know, I don't look like any of them.
0: És arra gondoltam, hogy nem is hasonlítok egyikükre sem.
1: I'm sure I'm adopted.
0: Biztos, hogy örökbe fogadtak.
1: Nobody loves me.
0: Engem senki se szeret.
1: And you know, If I would die,
0: és tudjátok, ha meghalnék,
1: I don't think anybody will even come to my funeral.
0: Azt gondolom, senki el se jönne a temetésemre.
1: A little child having thoughts of death.
0: Kisgyerekként gondoltam a halálra.
1: That's not normal.
0: Ez nem normális.
1: But it's because I had the mindset that the devil had given me.
0: De ez azért volt, mert olyan szemléletem volt, amit az ördög adott.
1: Nobody loves you.
0: Hogy téged senki se szeret.
1: Nobody cares.
0: Senki se törődik veled.
1: You'll just get nowhere in life.
0: Az életben sehova se jutsz el.
1: It's lonely.
0: Nagyon magányos voltam emiatt.
1: The person who I allowed to start getting close to my heart.
0: Az, akit engedtem közeledni a szívemhez,
1: was Roly.
0: Az Roly volt.
1: But it took a long time.
0: De nagyon sokáig tartott.
1: Because I had so many walls around myself.
0: Mert olyan sok falat építettem magam köré.
1: And then I would, my heart would be sore, I'd be crying about something.
0: És olyan volt a szívem, nagyon fájt, és amikor sírtam valami miatt.
1: And then he would come into the room.
0: Roly bejött a szobába.
1: And he'll say, what's wrong?
0: És megkérdezte, hogy mi baj van.
1: And wipe away the tears.
0: Ledöröltem a könnyeimet.
1: And I said, I'm fine, I'm
0: azt
1: fine.
0: Mondtam, nem, köszönöm, jól
1: nothing
0: vagyok.
1: Wrong.
0: Semmi gondom nincs.
1: You see, I believed.
0: Tudod, én hiszem.
1: If you cry.
0: Azt hittem, hogyha sír valaki.
1: You weak.
0: Az gyenge.
1: So don't cry.
0: Tehát ne sírj.
1: If you want to make it in this world.
0: Hogyha sikeres akarsz lenni ebben a világban,
1: you gotta be strong.
0: Akkor erősnek kell lenned.
1: So I hated crying.
0: Tehát gyűlöltem a sírást.
1: I hated it when people cried.
0: Azt is gyűlöltem, mikor más sírt.
1: And I felt uncomfortable.
0: És nagyon kellemetlenül éreztem magam ilyenkor.
1: Until my daughters challenged me.
0: Amíg a lányom ezt a kihívást nem állította elém.
1: Said mommy.
0: Aki azt mondta, hogy anya.
1: Why don't we ever see you crying?
0: Miért nem látunk téged soha sírni?
1: Other mommies cry. Other mommies cry.
0: Tehát hogyan sír a mama?
1: Why aren't you crying?
0: Hogy miért nem sírsz te? Minden anyuka sír.
1: You know, I went to God, I had a big talk with him.
0: Aztán oda mentem Istenhez, és egy nagy beszélgetésünk volt.
1: And I said, Lord, why did you put our tears here?
0: És akkor azt kérdeztem.
1: Our face.
0: Megkérdeztem Istentől, hogy Uram, miért raktad a könnyeinket pont ide ki az arcunkra?
1: Where everybody can see it.
0: Ahol mindenki láthatja.
1: Why didn't you put it under my arm?
0: Miért nem tetted a hónaljamba például?
1: Because then I can cry and people think I'm sweating.
0: Mert akkor ha sírok, akkor az emberek azt gondolnák, hogy izzadok.
1: I was so uncomfortable with tears.
0: Annyira kellemetlenül éreztem magam a könnyek jelenlétében.
1: I was uncomfortable with hugs.
0: És nem éreztem jól magam az ölelgetéssel sem.
1: Because we never hugged in our family.
0: Mert a mi családunkban sose ölelgettük egymást.
1: And I never hugged my children.
0: És én se ölelgettem a gyerekeimet.
1: And so that is because of a heart of stone.
0: És ez a kőszív miatt volt.
1: And believing the lies of Satan.
0: És azért, mert elhittem a sátán hazugságait.
1: And believing that people will reject me.
0: És az, hogy azt hittem, hogy az emberek majd elutasítanak.
1: I didn't know all this stuff was in me.
0: És nem is tudtam, hogy mindez bennem van.
1: But God came and he said, Amanda, you are important to me.
0: De Isten jött és azt mondta, hogy Amanda, te fontos vagy nekem.
1: You belong in the family of God.
0: Isten családjához tartozol.
1: Even before the foundation of this world, I planned for you.
0: Ennek a világnak a megteremtése előtt már terveim voltak veled.
1: I think the biggest miracle for me.
0: Azt gondolom, számomra a legnagyobb csoda.
1: Was the day that I was reading about the lost sheep.
0: Az a nap volt, amikor az elveszett bárányról olvastam.
1: And I read that Jesus went looking for one sheep that got lost.
0: És arra azt arról olvastam, hogy Jézus elment megkeresni azt az egy bárányt, amelyik eltévedt.
1: It was such a big revelation.
0: Ez olyan nagy kijelentés volt nekem.
1: Because I thought it was me looking for Jesus.
0: Mert azt gondoltam, hogy én keresem Jézust.
1: And Jesus said, no.
0: De Jézus azt mondta, nem.
1: You were lost.
0: Te tévedtél el.
1: I left everything and I came for you.
0: És én otthagytam mindent és elmentem érted.
1: Oh, I can't tell you what happened to my heart.
0: El se tudom mondani nektek, mi történt a szívemben.
1: It was wonderful.
0: Csodálatos volt.
1: And he said to me, Amanda, come, become a little girl and get onto my lap.
0: És azt mondta Jézus, hogy Amanda, gyere, megint légy olyan, mint egy kisgyerek, és ülj az ölembe.
1: Here I am, a grown woman.
0: De már felnőtt nő vagyok.
1: And I said, Lord, I don't know how it is. What must I do?
0: Azt mondtam, Uram, én nem tudom, hogy ez hogy működik. Mit kell tennem?
1: And I had a picture.
0: És akkor láttam egy képet.
1: Of this big dad.
0: Egy ilyen hatalmas apukáról.
1: The big lap.
0: Akinek óriási öle volt.
1: He put out his arms.
0: És kinyújtotta a kezét.
1: He picked me up.
0: Felvett.
1: And I saw I was a little girl with blonde curls.
0: És azt láttam, hogy kis fürtöskés szőke kislány vagyok.
1: And he put me on his lap.
0: És odaültetett az ölébe.
1: And he put his arms around.
0: És átölelt.
1: I cannot tell you what happened.
0: És el sem tudom mondani nektek, mi történt ekkor.
1: It was like I've come home.
0: Olyan volt, mintha hazamentem volna.
1: I found my dad.
0: Megtaláltam az apukámat.
1: I found a dad that doesn't push me away.
0: Találtam egy apukát, aki nem lökött el.
1: But his love was there for me.
0: Hanem szeretett engem.
1: I can't tell you in words what happened.
0: Nem tudom szavakkal kifejezni, mi történt velem.
1: But I found a peace that I never had before.
0: De olyan békességet találtam, amilyen azelőtt soha nem volt.
1: You know, I was born again for many years, by 12 years at that stage.
0: Tudjátok, ekkor már 12 éve megtértem.
1: But I'd got as far as Jesus. I got as far as Jesus.
0: És Jézusig jutottam el.
1: And Jesus says, I am the way.
0: De Jézus azt mondja, én vagyok az út.
1: The truth and the life.
0: Az igazság és az élet.
1: The way where to.
0: Hova vezető út?
1: Back to the Father.
0: Vissza az Atyához.
1: And I found him.
0: És megtaláltam őt.
1: I found the Father.
0: Megtaláltam az Atyát.
1: It was the biggest deliverance and healing ever in my life.
0: Ez volt az életem legnagyobb gyógyulása és szabadulása.
1: And I experienced such love.
0: És olyan szeretetet éltem át.
1: And I heard these words.
0: És megtanultam ezeket a szavakat.
1: I came looking for you.
0: Meghallottam ezeket.
1: You were lost.
0: Érted, jöttem téged megkeresni, mert eltévedt.
1: Amanda, you're not a mistake.
0: Amanda, te nem vagy tévedés.
1: I planned for you.
0: Én megterveztelek téged.
1: And he showed me this whole picture of the sperm of my dad's sperm and my mom that night that I was conceived.
0: És megmutatott nekem egy képet, ugye édesapámnak az ondójáról, meg az anyukám petesejtjéről, ahogy ezek találkoztak azon az éjszakán, amikor megfogantam.
1: And you know, when a man ejaculates, there's a lot of sperm.
0: És tudjátok, nagyon sok ondó távozik a férfiból ilyenkor.
1: There's 6 million sperm.
0: 6 millió.
1: And one egg.
0: És egy petesejt van.
1: And God showed me.
0: És Isten megmutatta nekem.
1: The 6 million swimming.
0: Hogy ezek 6 millióan ott úsznak
1: meg. Trying to swim as fast as they can.
0: A lehető leggyorsabb.
1: Who's gonna get to the egg first?
0: Ki fog először odaérni a petesejthez?
1: And the Father said, I created you.
0: És az Atya azt mondta, hogy én teremtettelek téged.
1: And he caught one sperm.
0: Elkapott egy.
1: And he said, come, come,
0: azt mondta, gyere, gyorsan.
1: And that sperm won.
0: És ő nyert.
1: And that was me.
0: És ez voltam én.
1: He said, I made you.
0: Azt mondja Isten, hogy én alkottalak téged.
1: I planned for you.
0: Én beterveztelek téged.
1: You're not a mistake.
0: Nem vagy tévedés.
1: I have a plan and a destiny for your life.
0: Tervem és rendeltetésem van az életed számára.
1: He says, you have a great purpose on this earth.
0: Azt mondta, nagyon nagyszerű célod van ezen a földön.
1: I placed you here for a purpose.
0: Én egy céllal helyeztelek ide téged.
1: You are a success. You're not a loser.
0: Sikeres leszel, nem vagy vesztes.
1: You are completely adequate to do what I've called you to do.
0: Teljesen alkalmas vagy annak elvégzésére, amire elhívtalak.
1: He said to me, Amanda, lift your vision higher.
0: Azt mondta nekem, hogy emeld a tekintetedet feljebb.
1: And I will complete everything in you.
0: Én mindent teljessé teszek benned.
1: That was broken.
0: Ami összetört.
1: And he's still busy doing that.
0: És Isten még mindig foglalkozik ezzel.
1: And it's the most wonderful journey.
0: És ez a legcsodálatosabb utazás.
1: And so, what do we see? What happened to us, really, all of us? That you've heard my story.
0: Tehát mi történt mindannyiunkkal? Ma hallottátok a történetemet.
1: Isaiah 1 verse 6.
0: De Ézsaiás 1:6.
1: It says from the sole of the foot.
0: Azt mondja, a talptól,
1: even to the head.
0: A head, a fejig.
1: There's just wounds and stripes and hurt.
0: Csak sebek vannak és fájdalom és varak.
1: You're full of bruises.
0: Tele vagytok zúzódásokkal.
1: You're bleeding.
0: És véreztek.
1: That's how I felt. That's what life did to me.
0: Én is így éreztem magam, ezt tette velem az élet.
1: And he says those wounds haven't been pressed out. All the dirt come out of the wounds.
0: És azt mondja Isten, hogy nem nyomták ki ezeket a sebeket, a szennyeződést nem távolították el belőlük.
1: They haven't been cleaned up and bandaged.
0: Nem tisztították ki, nem kötözték be.
1: Or softened with oil.
0: És nem puhították olajjal.
1: So many of us have been so deeply wounded.
0: Tehát sokan annyira mély sebeket kaptunk.
1: And we've been hurt because of the impartation of Satan's message.
0: És megszenvedtük azt, hogy megkaptuk a sátán üzenetét.
1: Saying, who am I and where am I going?
0: Arról, hogy kik vagyunk és merre tartunk. És ez fájt.
1: Especially by our parents.
0: Különösen a szüleink mondták ezeket el.
1: And what about your teacher?
0: És van akinek különböző tanárok.
1: What about authority figures in your life?
0: Mi volt azokkal, akik tekintélyt hordoztak az életedben?
1: Your caretakers as a child.
0: Akik gondoztak gyerekkorodban.
1: What were the words that were spoken over you?
0: Milyen szavakat mondtak rólatok?
1: You stupid, you can't do this work.
0: Hogy ostoba vagy, ezt nem tudod megcsinálni.
1: You know, because I was a teacher.
0: Tudjátok, mivel én tanár voltam.
1: I know that a teacher can make or break a child.
0: Én tudom, hogy egy tanár felépíthet, vagy lerombolhat egy gyereket.
1: Through my words.
0: A szavaival.
1: So maybe a teacher spoke terrible things over you as a little child.
0: Tehát lehet, hogy amikor kisgyerek voltál, akkor nem nyomták ki ezeket a sebeket, a szennyeződést nem távolították el belőlük.
1: They haven't been cleaned up and bandaged.
0: Nem tisztították ki, nem kötözték be.
1: Or softened with oil.
0: És nem puhították olajjal.
1: So many of us have been so deeply wounded.
0: Tehát sokan annyira mély sebeket kaptunk.
1: And we've been hurt because of the impartation of Satan's message.
0: És megszenvedtük azt, hogy megkaptuk a sátán üzenetét.
1: Saying, who am I and where am I going?
0: Arról, hogy kik vagyunk és merre tartunk. És ez fájt.
1: Especially by our parents.
0: Különösen a szüleink mondták ezeket el.
1: And what about your teacher?
0: És van akinek különböző tanárok.
1: What about authority figures in your life?
0: Mi volt azokkal, akik tekintélyt hordoztak az életedben?
1: Your caretakers as a child.
0: Akik gondoztak gyerekkorodban.
1: What were the words that were spoken over you?
0: Milyen szavakat mondtak rólatok?
1: You stupid, you can't do this work.
0: Hogy ostoba vagy, ezt nem tudod megcsinálni.
1: You know, because I was a teacher.
0: Tudjátok, mivel én tanár voltam.
1: I know that a teacher can make or break a child.
0: Én tudom, hogy egy tanár felépíthet, vagy lerombolhat egy gyereket.
1: Through my words.
0: A szavaival.
1: So maybe a teacher spoke terrible things over you as a little child.
0: Tehát lehet, hogy

0: Gyereketel.
1: And what about your teacher?
0: És van akinek különböző tanárok.
1: What about authority figures in your life?
0: Mi volt azokkal, akik tekintélyt hordoztak az életedben?
1: Your caretakers as a child.
0: Akik gondoztak gyerekkorodban.
1: What were the words that were spoken over you?
0: Milyen szavakat mondtak rólatok?
1: You stupid, you can't do this work.
0: Hogy ostoba vagy, ezt nem tudod megcsinálni.
1: You know, because I was a teacher.
0: Tudjátok, mivel én tanár voltam.
1: I know that a teacher can make or break a child.
0: Én tudom, hogy egy tanár felépíthet vagy lerombolhat egy gyereket.
1: Through my words.
0: A szavaival.
1: So maybe a teacher spoke terrible things over you as a little child.
0: Tehát lehet, hogy amikor kisgyerek voltál, akkor egy tanár borzasztó dolgokat mondott rád.
1: So Satan has a plan.
0: Tehát a sátánnak van egy terve.
1: He wants to distort the image of God. You are made in his image, but Satan wants to come and just distort that image.
0: El akarja torzítani Isten képmását benned, hiszen Isten a maga képmására alkotott téged, de sátán jön és ezt el akarja torzítani.
1: He wants to make your life so bad that he drives you away from God's calling.
0: Annyira rosszá akarja tenni az életedet, hogy az elfelé taszítson téged Isten elhívásától.
1: He wants to drive you out of your family.
0: Ki akar emelni a családodból?
1: Out of your marriage.
0: A házasságodból.
1: Out of your church.
0: A gyülekezetedből.
1: From your job.
0: A munkahelyedről.
1: From your city.
0: A városodból.
1: From your country.
0: Az országodból.
1: He just wants to destroy God's plan and calling in your life.
0: Egyszerűen tönkre akarja tenni Isten elhívását és tervét az életeddel kapcsolatban.
1: He wants to steal your inheritance.
0: El akarja lopni az örökségedet.
1: He wants to steal your children.
0: A gyerekeidet.
1: Your finances.
0: A pénzedet.
1: Your ministries.
0: A szolgálatodat.
1: And even today many of the older people don't have retirement money because it's been stolen.
0: És most sokaknak még a nyugdíjuk sincs meg, mert azt is ellopták tőlük.
1: He wants to steal relationships.
0: Tehát az ördög kapcsolatokat akar ellopni.
1: This is what Satan does in our lives.
0: Ezt teszi az életünkkel.
1: But God has an ancient pathway.
0: De Istennek van egy ősi útja.
1: And he's saying, "Come on, my children."
0: És azt mondja, gyertek gyermekeim.
1: Tonight we're gonna find that pathway.
0: Ma este megtaláljuk ezt az utat.
1: God's pathway has 7 signposts.
0: Isten útjának 7 útjelző táblája van.
1: And these are the 7 blessings.
0: És ez a 7 áldás.
1: And if you follow this pathway,
0: és hogyha követitek ezt az utat,
1: you will find rest for your soul.
0: Akkor nyugalmat találtok a lelketeknek.
1: Okay, hallelujah. We want to find rest.
0: Hallelujah, meg akarjuk találni a nyugalmat.
1: Okay, so the first signpost.
0: Tehát az első útjelző tábla.
1: You see, if we want to go from your city to Budapest.
0: Ha el akarunk menni innen Budapestre,
1: it's good to have a GPS.
0: Jó, hogyha GPS-ünk van.
1: And there are certain signposts to tell us we're on the right road.
0: És bizonyos útjelző táblák megmondják nekünk, hogy a helyes úton járunk.
1: And we will get to our destination.
0: És el fogunk jutni a célunkig.
1: And so the first blessing needs to be spoken at conception.
0: Tehát az első áldást a fogadáskor kell kimondani a gyermekre.
1: So we've spoken about this weekend.
0: Ezen a hétvégén beszéltünk erről.
1: When daddy finds out he's gonna become a daddy.
0: Hogy amikor az apuka megtudja, hogy apuka lesz.
1: The first thing he does.
0: Az első dolga az.
1: He blesses the baby.
0: Hogy megáldja a csecsemőt.
1: And he connects the spirit of the baby to God's spirit.
0: És összekapcsolja a csecsemőnek, a magzatnak a szellemét Isten szellemével.
1: And then the 9 months of pregnancy.
0: Aztán következik a viselősség 9 hónapja.
1: Daddy reads scriptures to the baby.
0: És az apukának ez alatt az idő alatt Bibliát kell olvasnia a babának.
1: He prays over baby.
0: Imádkoznia kell érte.
1: And he blesses baby.
0: És áldania kell a babát.
1: Okay, then then we have the 9 months in the uterus.
0: Tehát aztán ott van ugye a méhben a 9 hónap.
1: And we've written the book called Baby Blessings.
0: És írtunk egy könyvet erről, hogy áldások a csecsemőkre.
1: It's in English and German.
0: Ez megvan németül, angolul.
1: And I don't know how many other languages.
0: És nem tudom, hogy még hány nyelven.
1: But it's really such an important little book.
0: De annyira fontos könyvecske.
1: To help the young generation.
0: Hogy segítsen a fiatal nemzedéknek.
1: To put back the blessings.
0: Visszahelyezni az áldásokat.
1: To to break the curses
0: megtörni az átkokat,
1: and to make sure that the next generation will be blessed.
0: És gondoskodni arról, hogy a következő nemzedék áldott.

0: legyen.
1: We've written praise for you in that book.
0: Ebben a könyvben leírtunk imákat, minta imákat.
1: How to pray over every stage of development of the baby.
0: Hogy hogyan imádkozzunk a magzatért a fejlődésének minden szakaszában.
1: It is really a powerful little book.
0: Ez nagyon erőteljes füzet.
1: And every new parent and grandparents, you need to get this little book.
0: És minden fiatal szülőnek, illetve új nagyszülőnek meg kell szerezni ezt a könyvet.
1: Okay, the third signpost on God's path.
0: Isten útján a harmadik útjelző tábla
1: is to bless the baby at birth.
0: Az az, hogy meg kell áldani a babát, amikor megszületik.
1: Now, this whole weekend we've spoken about covenant.
0: Ezen az egész hétvégén a szövetségről beszéltünk.
1: And we know that there's boundary stones around the covenant.
0: És tudjuk, hogy határkövek veszik körül a szövetséget.
1: So when a couple comes to stand in front of the pulpit and now they're getting married.
0: Tehát amikor egy pár odaáll a szószék elé, hogy most össze fognak házasodni.
1: That means that they now have a boundary of the covenant around them.
0: Ez azt jelenti, hogy most már körülveszi őket a szövetségnek a határvonala.
1: And should they conceive a baby?
0: És hogyha megfogadna náluk egy baba?
1: The baby is now within the boundary of the covenant.
0: Ilyen módon ez a magzat már a szövetség határain belül van.
1: And baby is safe.
0: És biztonságban van.
1: But if baby is conceived outside of the covenant.
0: De hogyha szövetségen kívül fogan meg egy baba.
1: God's word says.
0: Isten beszéde azt mondja.
1: Deuteronomy 23 verse 2.
0: Az 5 Mózes 23:2-ben.
1: There's a curse of 10 generations upon that child.
0: Hogy ezen a gyermeken egy 10 nemzedékig ható átok van.
1: Hallelujah, we're in the New Testament.
0: Hallelujah, hogy az új szövetségben vagyunk.
1: You see, when Jesus was growing up.
0: Tudjátok, amikor Jézus növekedett.
1: They also thought that he was an illegitimate child.
0: Róla is azt gondolták, hogy törvénytelen gyerek.
1: Here Mary is pregnant.
0: Mert ott volt Mária terhesen.
1: She's not married yet.
0: És még nem volt férjnél.
1: Joseph wants to leave her.
0: József ott is akarta hagyni.
1: But then God speaks.
0: De aztán Isten megszólalt.
1: And he grows up and everybody about Jesus.
0: És amikor felsír ugye Jézus, mindenki róla kezdett pusmogni.
1: That's the illegitimate child.
0: Ez az a törvénytelen gyerek.
1: So he carried the curse. He carried the curse.
0: Tehát ő hordozta az átkot.
1: Galatians 3:13 says he became the curse.
0: Azt mondja a Galata 3:13, hogy ő lett az átok.
1: So that when we repent of our sins.
0: Hogy amikor mi megtérünk a bűneinkből.
1: We can then break that curse.
0: Akkor megtörhessük ezt az átkot.
1: And we can be part of the covenant again.
0: És újra a szövetség része lehessünk.
1: This is a very important curse to break.
0: Nagyon fontos ezt az átkot megtörni.
1: At birth.
0: Születéskor.
1: It's important to bless the baby.
0: Fontos megáldani a babát.
1: You know, sometimes you have a dream in your heart.
0: Tudjátok, néha van egy álom a szívetekben.
1: You want a boy.
0: Fiút szeretnétek.
1: And then a little girl gets born.
0: És egy kislány születik meg.
1: And there are many fathers that have rejected their little girls.
0: És nagyon sok apa elutasította a kislányát.
1: And the little girl tries her best, her whole life, to get her daddy's attention.
0: És a kislány egész életében igyekszik az édesapja figyelmét felhívni magára.
1: She rejects her womanhood.
0: Elutasítja a nőiségét.
1: She does very boyish things.
0: Nagyon fiús dolgokat tesz.
1: And she tries to impress her father.
0: És megpróbál jó benyomást tenni az apjára.
1: Because he doesn't accept her for who she is.
0: Mert az apja nem fogadta őt el annak, aki.
1: So she has confusion in her identity.
0: És ezért összezavarodik az identitását tekintve.
1: So if you want to be on God's pathway.
0: Tehát ha Isten útján akartok járni.
1: You need to be blessed at birth.
0: Akkor kell, hogy megáldjanak titeket születéskor.
1: So let's go back. First one. Conception.
0: Tehát menjünk vissza az első, a fogantatáskor.
1: Within the covenant.
0: A szövetségen belüli fogantatáskor.
1: 9 months in the womb.
0: Aztán 9 hónap a méhben.
1: And at birth.
0: És aztán születéskor.
1: 3 signposts.
0: Ez 3 útjelző tábla.
1: Before baby even starts to breathe.
0: Mielőtt akár lélegezni kezdene ez a baba.
1: God says bless.
0: Isten már azt mondja, áldjátok
1: meg. Bless. Our father is a father of blessing.
0: Ami atyánk az áldás atya.
1: Okay, the next blessing is in infancy.
0: A Az következő áldás kisdedkorban van.
1: You know how sweet the little ones are.
0: Tudjátok, milyen édesek ezek az apróságok.
1: And how many little stories they have.
0: Most már sok kis történet van róluk.
1: And God is challenging us as parents.
0: És Isten minket, szülőket arra hív.
1: Bless them.
0: Hogy áldjuk meg őket.
1: Whenever you can, bless them.
0: Amikor csak lehet, áldjuk meg őket.
1: Okay, then we have at puberty a very important blessing.
0: Rendben, aztán kamaszkorban jön, serdülőkorban egy nagyon fontos áldás.
1: And we've spoken about that this weekend.
0: Ezen a hétvégén már beszéltünk erről.
1: That when the little boy and girl go to 13.
0: Amikor egy kislány vagy kisfiú 13 éves lesz.
1: We have written a book about this.
0: Írtunk erről egy könyvet is.
1: For New Testament believers.
0: Új szövetségi hívőknek.
1: And we called it Receiving the Yoke of the Kingdom.
0: És az a címe, hogy a királyság igájának felvétele.
1: Because now they are recognized as adults.
0: Mert akkor már felnőttként tekintik őket.
1: And there's a big party.
0: És egy nagy bulit tartanak.
1: So I want to just practically explain to you how they do it.
0: Tehát szeretném gyakorlatban elmagyarázni, hogyan csinálják.
1: Let's say it's a little boy.
0: Mondjuk ő egy kisfiú.
1: Who is 13 here?
0: Aki ki az, aki 13 éves itt van?
1: Who's 13?
0: Van itt 13 éves fiú?
1: No, who's 13? How old are you? 10?
0: Akkor mennyi vagy?
1: 8. 11. 11.
0: 8. Itt 11.
1: You're the closest. Come.
0: Te vagy legközelebb
1: ehhez, akkor gyere ki. We're gonna practice with you.
0: Rajtad fogunk gyakorolni.
1: Okay, dad, will you go and stand that side?
0: Szíves,
1: and mommy, come and stand with me.
0: És anyukája is legyen szíves.
1: Okay. You stand on that side, dad. Dad, you on the other side.
0: Apuka, te a másik oldalra álljál, légy szíves. A zsinór ennek egymás oldalára.
1: Okay, so now this is a big story.
0: Tehát egy nagy történet.
1: Because he is now going to be acknowledged as a man and not a boy anymore.
0: Mert őt többet nem fogják fiúnak tekinteni, hanem férfinak.
1: So mommy, you're gonna have to say goodbye.
0: Tehát az anyukának el kell köszönnie tőle.
1: And this is hard.
0: Ez nehéz.
1: And mommy cries lots of tears.
0: Ilyenkor az anyukák sokat sírnak.
1: Because she can't hold on to him anymore.
0: Mert már nem kapaszkodhat a fiacskájába.
1: You see, there are mothers that do.
0: Tudjátok, vannak anyák, akik kapaszkodnak.
1: And then her son gets married.
0: És aztán a fia
1: megnősül.
0: És anyukája még mindig kapaszkodik.
1: And so then mother-in-law is in the bed with the couple.
0: Tehát ott van az ágyban a párral az anyós.
1: But God says that's not right.
0: De Isten azt mondja, hogy ez nem helyes.
1: So mommy, this is a very big test now.
0: Tehát anyuka, ez neked egy nagy próbatétel most.
1: Because you're gonna say goodbye to this boy.
0: Mert el kell búcsúznod a fiútól.
1: My little boy.
0: Oh, az én kisfiam.
1: He's gonna grow up now.
0: Most már föl fog nőni.
1: And this is not easy for a mommy.
0: És ez nem könnyű az anyukának.
1: But you see, dad is standing there.
0: Apuka ott áll.
1: And little boys need to be welcomed into the world of manhood.
0: A fiúkat be kell fogadni a férfiak világába.
1: So that he doesn't have a problem with his identity.
0: Hogy ne legyen gondja az identitásával.
1: He will know who he is.
0: Tudni fogja, hogy ő kicsoda.
1: Because he's now going to be blessed.
0: Mert most áldást kap.
1: Okay, so mommy, we've got to the day that he's now going to go away.
0: Tehát anyuka, eljutottunk arra a napra, amikor ő most el fog menni tőled.
1: Okay.
0: Rendben.
1: So this is not going to be your little boy anymore.
0: Tehát többé ő nem a te kisfiad.
1: When he crosses the line,
0: amikor átlép a vonalon,
1: he's now not a boy anymore.
0: Onnantól már nem kisfiú.
1: He's now going to be a man.
0: Hanem férfi lesz.
1: And that means a man with responsibility.
0: És ez azt jelenti, hogy felelősséget fog hordozni.
1: And there will be choices that he will have to make in this big world.
0: És döntéseket kell hoznia ebben a nagy világban.
1: But he's going to be welcomed by the men of the congregation.
0: De befogadják őt a gyülekezet férfiai.
1: Okay, son, give your mom a last hug.
0: Rendben, akkor egy utolsó ölelést fiam anyukának.
1: Okay.
0: Oh, ne sírjatok.
1: This is not easy.
0: Nem
1: all right,
0: könnyű.
1: Now you must call him.
0: És akkor neked meg hívnod kell őt.
1: Call him. Pali, stand with him as a spiritual leader. Will you stand with him?
0: Kérlek, Pali, mint szellemi vezető állj oda mellé.
1: It's the men. It's. Okay. It's the men of the congregation that the family trust.
0: Tehát az gyülekezetnek a férfiai, akikben bízik a család,
1: that call the son because they got to bless him in his manhood.
0: Ők hívják a fiút, mert meg kell áldaniuk őt az ő férfiúi mi voltában.
1: Okay, call him.
0: Akkor hívjátok őt.
1: Watch.
0: Figyeljetek.
1: When he crosses the line.
0: Amikor átlép a
1: vonalat. Oh, there we go. And now you embrace him.
0: És most átölelitek őt.
1: And you bless him.
0: És megáldjátok őt.
1: In his manhood.
0: Az ő férfiúi mi voltában.
1: And you bless him to find the right wife.
0: Megáldjátok, hogy megtalálja a megfelelő feleséget.
1: You bless him to have a successful job.
0: Megáldjátok, hogy sikeres legyen a munkájában.
1: That he will provide for his family.
0: Hogy tudjon gondoskodni a családjáról.
1: That he will be a blessing to the community.
0: Hogy áldás legyen a közösségnek.
1: You bless the calling of God upon his life.
0: Megáldjátok Isten elhívását az életén.
1: And you see, then when the men are finished.
0: És tudjátok, amikor a férfiakat befejezik.
1: This young man will not doubt who am I.
0: Akkor a fiatalember már nem lesznek kételjei arról, hogy ő kicsoda.
1: He will know who he is.
0: Tudni fogja, hogy ő kicsoda.
1: He will know where he's going.
0: Tudni fogja, hova tart.
1: Because these men, he feels safe with them.
0: Mert biztonságban érzi magát ezek között a férfiak között.
1: And they will coach and they will mentor him.
0: És ők edzik őt és mentorálják.
1: And take him into manhood.
0: És bevezetik őt a férfias világba.
1: Isn't that beautiful?
0: Nem gyönyörű ez?
1: This is what should happen if we go back to God's paths.
0: Ennek kell történni, amikor visszatérünk Isten útjára.
1: Amen. Isn't that good?
0: Amen. Nem jó dolog ez?
1: Okay, thank you. Let's give
0: Köszönöm
1: them a hand.
0: Szépen.
1: They did well.
0: Tapsoljuk meg őket, hogy jól csinálták. Hallelujah.
1: Okay, the same happens with the little girl.
0: Ugyanez történik a kislányokkal.
1: Where daddy blesses her not as a little girl anymore, but as a woman.
0: Amikor az édesapja megáldja őt, többé nem mint kislányt, hanem mint nőt.
1: And the woman of the community welcome her.
0: És a közösség asszonyai befogadják őt.
1: And they bless her in her womanhood.
0: És megáldják őt mint nőt.
1: And the child will never wonder who am I.
0: És akkor a gyereknek soha nem lesz tűnődni valója azon,
1: where am I going?
0: Hogy hova tart.
1: You see, this is God's ancient path.
0: Tudjátok, ez Isten ősi útja.
1: And he's saying to his church, come back, my children.
0: És ő azt mondja az egyházának, hogy gyermekeim, gyertek vissza.
1: We've lost these precious ways.
0: Elveszítettük ezeket az értékes utakat.
1: Okay, the next blessing.
0: Rendben, a következő áldás.
1: Number six.
0: A hatodik.
1: Is when that young man takes, he finds his wife.
0: Amikor a fiatalember megtalálja a feleségét.
1: And it's now time for his wedding.
0: És itt az idő a menyegzőre.
1: And it's where both her parents and his parents bless the couple.
0: És akkor a lány szülei és a fiú szülei is megáldják a párt.
1: And then one day he will also become a daddy.
0: És aztán egy napon ő belőle is apuka lesz.
1: And the cycle will start again.
0: És a körforgás előről kezdődik.
1: These seven signposts.
0: Ez a hét útjelző tábla.
1: This is God's ancient path.
0: Ez Isten ősi útja.
1: And he's saying, come on, my children.
0: És ő azt mondja, gyertek gyermekeim.
1: Find this pathway.
0: Találjátok meg ezt az utat.
1: And when you find the pathway.
0: És amikor megtaláljátok.
1: Walk in it.
0: Járjatok rajta.
1: Let's go back to God's ancient ways.
0: Menjünk vissza Isten ősi útjaira.
1: And let us learn the power of blessing.
0: És tanuljuk meg az áldás erejét.
1: And so for us to get to this pathway, we have to work with our pain of the past.
0: Tehát ahhoz, hogy ezen az úton járhassunk, foglalkoznunk kell a múltunk fájdalmával.
1: There will be forgiveness that needs to happen.
0: Meg kell bocsátanunk néhány embernek.
1: So forgiveness is an action that will change us.
0: A megbocsátás olyan cselekedet, ami minket változtat meg.
1: Because now that we've seen God's ways.
0: Mert most, hogy láttuk Isten útjait.
1: We think back on our own childhood.
0: Most visszagondolunk a saját gyermekkorunkra.
1: And we realize, but we never got this.
0: És rájövünk, hogy mi ezt soha nem kaptuk meg.
1: Some of us are still struggling with Satan's identity and Satan's destiny that came through our parents.
0: Sokan még mindig küzdenek azzal az identitással és rendeltetéssel, amit a sátántól kaptak a szüleiken keresztül.
1: And you know, I think as a nation, you need to just think. What damage happened in the time with communism?
0: Azt gondolom, ebben az országban azt is végig kell gondolni, hogy mik történtek, milyen károk történtek a szocializmus idején.
1: What happened to the little children?
0: Mi történt a kisgyerekekkel?
1: How they were just dropped off at care centers.
0: Hogyan hagyták ott egyszerűen őket bölcsödékben, óvodákban?
1: And what effect has it had upon this nation?
0: Hogyan hatott ez az egész nemzetre?
1: So we need to extend forgiveness.
0: Tehát meg kell bocsátanunk nekünk is.
1: I had to forgive my dad.
0: Nekem is meg kellett bocsátanom az édesapámnak.
1: For the hard words he spoke over me.
0: A kemény szavai miatt, amiket rólam mondott.
1: And so forgiveness is action.
0: A megbocsátás cselekedet.
1: It's such an important part of coming to wholeness.
0: Nagyon fontos része az épségre jutásnak.
1: When you realize how much you've missed.
0: Amikor rájöttök, hogy mi mindenből maradtatok ki.
1: When you realize that the words of a father.
0: Amikor rájöttök, hogy az apa szavai.
1: Is like a key.
0: Olyanok, mint a kulcs.
1: And that key unlocks the door of your child's destiny.
0: És ez a kulcs nyitja ki az a gyermekednek a rendeltetése előtt az ajtót.
1: I see a big key here.
0: Látok itt egy nagy kulcsot.
1: Hallelujah, it's so big.
0: Hallelujah, hogy ilyen nagy.
1: Because if a father speaks blessings.
0: Mert amikor egy apa áldásokat mond.
1: God uses his words like a key.
0: Isten a szavait úgy használja, mint egy kulcsot.
1: That unlocks the child's future.
0: Ami megnyitja a gyermek jövőjét.
1: And so many of us need to forgive our fathers.
0: Tehát sokunknak meg kell bocsátanunk az apánknak.
1: Because we had hard words spoken to us.
0: Mert kemény szavakat mondott nekünk.
1: Our mothers did not bless us either.
0: És az anyáink sem áldottak meg minket.
1: We were criticized, we were judged.
0: Bíráltak minket és elítéltek.
1: We were broken down.
0: És összetörtek.
1: And told we not good enough.
0: Leromboltak és azt mondták, nem vagyunk elég jók.
1: So we have to forgive our mothers and fathers.
0: Tehát meg kell bocsátanunk anyánknak és apánknak.
1: We must give our hurt and our disappointments, release it to God.
0: És a fájdalmainkat és csalódásainkat át kell adnunk Istennek.
1: It's like if we have balloons here.
0: Ez olyan, mint hogyha lennének itt lufik.
1: And we do a prophetic act.
0: És egy profétai cselekedetet hajtanánk
1: and
0: végre.
1: And I give each one of you a balloon.
0: Mindegyiktek kapna egy lufit.
1: And I say to you,
0: azt mondanám,
1: write down the pain. Write it down and put it in the balloon.
0: Írjátok le, hogy milyen fájdalom ért titeket, és tegyétek be a papírt a lufiba.
1: And when everybody has got their balloons ready.
0: És amikor már mindenki beletette a cetliét a lufiába.
1: We go outside.
0: Akkor kimennénk.
1: And we let those balloons go.
0: Fölfújnánk, vagy valami, és felengednénk a levegőbe ezeket a lufiba.
1: That's a powerful prophetic act.
0: Ez egy nagyon erőteljes profétai cselekedet.
1: Because it's gone.
0: Mert akkor elmennek ezek
1: Father,
0: a dolgok.
1: Take it, take it.
0: Atyám, vedd el ezeket, vedd el.
1: I don't want to hang on to the anger anymore.
0: Nem akarok többé kapaszkodni a haragba.
1: And so if we give our anger and hurt and disappointment to God.
0: Tehát ha a haragunkat, a fájdalmunkat és a csalódásunkat átadjuk Istennek.
1: Then we are able to forgive.
0: Akkor meg tudunk bocsátani.
1: Can I take this? Okay. Polly, can you come, please?
0: Polly, légy szíves, gyere ide.
1: I want to do a demonstration with
0: ez
1: you.
0: Ez egy kis bemutató lesz.
1: Okay. Okay, now, and this is under the blood of Jesus, okay?
0: Jézus
1: this is just the illustration.
0: Ez csak egy példa.
1: All right. I have kept book of everything Polly has done against me.
0: Lejegyeztem mindent, amit Polly ellenem elkövetett.
1: Oh my goodness. It's a long list.
0: Ez egy hosszú lista.
1: And I've written it all down.
0: Mindent leírtam.
1: And I remember every detail.
0: És minden részletre emlékszem.
1: And so I hold it against Polly.
0: És ezt megtartom a Polly ellen.
1: I will not let it go.
0: Nem engedem el.
1: Polly, this is what you've done to me.
0: Polly, te ezt tetted velem.
1: And wherever Polly goes.
0: És ahova csak megy a Polly.
1: I am tied.
0: Hozzá vagyok kötve.
1: And Polly is tied.
0: Tehát Kati is meg van kötözve, meg
1: én. And so wherever Polly goes, Polly, I hold this against you.
0: Tehát bárhova is megy a Polly, én tartom ellene ezt a listát.
1: Yeah, I'm not gonna let it go. It's against you.
0: Nem, hogy engedem el, ez ellened szól.
1: Now I get to this day and I hear, but I must let go.
0: És akkor eljutok eddig a napig, és meghallom, hogy el kell ezt engednem.
1: And the Bible says,
0: és a Biblia azt mondja,
1: the meaning in the Greek for forgiveness,
0: a megbocsátás görögül azt jelenti,
1: is let it go.
0: Hogy elengedni.
1: Like the balloon.
0: Mint a lufit.
1: That goes in the wind.
0: Ami elszáll a szélben.
1: So Polly,
0: Polly,
1: I'm not going to forgive.
0: Most megbocsátok neked.
1: And what do I do?
0: És mit teszek ekkor?
1: I let it go.
0: Elengedem.
1: Let it go.
0: Elengedem.
1: And what happens?
0: És mi történik?
1: I'm free.
0: Én szabad vagyok.
1: And he's free.
0: És ő is szabad.
1: Isn't that wonderful?
0: Nem csodálatos ez?
1: That's what forgiveness is.
0: Ez a megbocsátás.
1: Let it go.
0: Engedd el.
1: So God can have his way.
0: Hogy Isten a maga akaratát megtehesse.
1: Okay, take God's hand tonight.
0: Rendben, fogjátok meg Isten kezét ma este.
1: And walk this road of healing with him.
0: És menjetek végig vele a gyógyulásnak az útján.
1: Come out of unforgiveness.
0: Gyertek ki a meg nem bocsátásból.
1: It's worth it.
0: Megéri.
1: Let go of the anger and the pain.
0: Engedjétek el a haragot és a fájdalmat.
1: And the lists that you've been keeping in your head.
0: És azokat a listákat, amiket az a fejetekben feljegyeztetek.
1: Let it go.
0: Engedjétek el.
1: Let the joy of the Lord be your strength.
0: Az Úr öröme legyen az erősségetek.
1: And so there it is. Forgive.
0: Íme, bocsássatok meg.
1: It means Jesus.
0: Ez azt jelenti, hogy Jézus.
1: I forgive God if I need to forgive God.
0: Megbocsátok Istennek, ha erre van szükség.
1: I forgive others.
0: Megbocsátok másoknak.
1: And I forgive myself.
0: És megbocsátok magamnak.
1: And that spells joy.
0: És ennek a kezdőbetűi angolul az öröm szót adják ki.
1: God wants you to have joy.
0: Isten azt akarja, hogy örömöd legyen.
1: And I want to play a clip.
0: Szeretnék egy klipet lejátszani nektek.
1: It's a Hungarian one.
0: Magyarul van.
1: It's very short, it's quick.
0: Nagyon rövid.
1: And I don't know if you've seen it.
0: Nem tudom, láttátok-e már.
1: But if it's okay, can we look at it again?
0: De esetleg megnézhetjük újra, hogyha már láttátok.
1: Just put them. Forgiveness does not change the past.
0: A megbocsátás nem változtatja meg a múltat.
1: But it changes the future.
0: De megváltoztatja a jövőt.
1: Wasn't that beautiful?
0: Nem volt gyönyörű ez a klip?
1: You see, to get the bullet out.
0: Tudjátok, ahhoz, hogy a golyó kikerüljön belőle.
1: It's deep.
0: Nagyon mélyen van.
1: It's really deep.
0: Valóban mélyen.
1: And it's painful.
0: És fájdalmas.
1: But it's worth it.
0: De megéri.
1: And my prayer is that the Holy Spirit will really touch your hearts.
0: És azért imádkozom, hogy a Szent Szellem érintse meg a szíveteket.
1: And even if you have to let a balloon go.
0: És akkor is, hogyha fel kell engednetek egy lufit.
1: Do it.
0: Tegyétek meg.
1: Do whatever you need to do.
0: Tegyétek meg mindazt, amit kell.
1: To let go of the anger and the bitterness.
0: Ahhoz, hogy elengedhessétek a haragot, a keserűséget.
1: And the shame, whatever happened.
0: És a szégyent, bármi is történt veletek.
1: It's worth it.
0: Megéri.
1: Amen.
0: Amen.
1: Really, can you come pray? Can we stand, please?
0: Álljunk fel, legyetek szívesek.
2: Father, we thank you that we can come here this afternoon.
0: Atyám, köszönjük, hogy eléd állhatunk ma délután.
2: And Jesus paid the full and final price.
0: És Jézus kifizette a végső árat.
2: When he said, it is finished.
0: Amikor azt mondta, hogy elvégeztetett.
2: We thank you, Lord, that we can come and put our hands into your hands.
0: Köszönjük, Uram, hogy hozzád jöhetünk, és a kezünket a kezedbe tehetjük.
2: Our hearts into your hearts.
0: És a szívünket a te szívedbe.
2: And that we can declare.
0: És kijelenthetjük.
2: That we will follow you with all of our heart.
0: Hogy teljes szívünkkel fogunk követni téged.
2: And all of our soul.
0: És teljes lelkünkkel.
2: And all of our might.
0: És minden erőnkkel.
2: And we thank you, Lord, that you will help us.
0: És köszönjük, Uram, hogy te segíteni fogsz.
2: To understand the power of blessing.
0: Hogy megértsük az áldás erejét.
2: We choose to declare over these people, Father.
0: Atyám, most úgy döntünk, hogy kimondjuk ezek fölött, az emberek fölött.
2: The words that Moses spoke so many years ago.
0: Azokat a szavakat, amiket Mózes mondott olyan sok évvel ezelőtt.
2: Lord, may you bless and keep them.
0: Hogy az Úr áldja és tartsa meg őket.
2: May you cause your face to shine upon them.
0: Uram, a te arcodat ragyogtasd ő rájuk.
2: May you lift up their countenance.
0: Emeld fel az orcájukat.
2: And give them shalom.
0: És adj nekik shalomot.
2: In Jesus name.
0: Jézus Amen. Nevében. Amen.
1: Amen. May God bless you.
0: Isten áldjon meg titeket.
1: And that you will grow from glory to glory.
0: És haladjatok dicsőségről dicsőségre.
1: And I welcome you.
0: És befogadlak titeket, üdvözöllek titeket.
1: I saw God as a big lap.
0: Én láttam Istent, mint egy nagy ölet.
1: Enough for room for all of us.
0: Ahol mindannyiunknak van hely.
1: Come, get on his lap.
0: És üljetek az ölébe.
3: Elhangzott Amanda Biles gyereknevelés című tanítássorozatának 6. része.
4: Ez volt a Neked Szól.
5: Ez volt a Neked Szól.
4: Aktuális bibliai tanítások.
5: Aktuális bibliai tanítások. Ez a Rádió Sansz.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sanszt műsorán.
2: A következő percekben Barry Whistler, a megingathatatlan királyságról című tanítása következik.
3: Good morning, everyone.
4: Jó reggelt mindenkinek.
3: It is a real pleasure for us to be here in Hungary.
4: Valóban nagy öröm számunkra itt lenni Magyarországon.
3: Cheryl and I have looked forward to coming for months.
4: Cheryl és én is már hónapok óta várjuk, hogy jöjjünk.
3: We were here 4 years ago, maybe.
4: Talán körülbelül 4 évvel ezelőtt voltunk itt.
3: And we had such a great time with this church at that time. We loved your worship.
4: És akkor is már nagyon jól éreztük magunkat ezzel a gyülekezettel, nagyon tetszett a dicsőítés.
3: And we had a great time with Polly and Ibi that time, got to know them better.
4: És akkor Palinál és Ibinél laktunk, és nagyon jól éreztük magunkat ott, és jobban megismertük őket.
3: And yesterday we got to know Polly and Kati even better.
4: Tegnap pedig a Palit és a Katit ismertük meg jobban, mint eddig.
3: But I enjoy Hungary, I enjoy the people here, I enjoy your paprika.
4: És nagyon élvezem Magyarországot, nagyon szeretem a paprikátokat, meg ezt a népet.
3: And I have a sense of anticipation in my heart for this nation and for our time for these 2 days.
4: És nagy elvárás van a szívemben ezzel a nemzettel kapcsolatban, és a most jelen levő 2 nappal kapcsolatban.
3: I know you are in a difficult time, but so are we and many nations of the world.
4: Tudom, hogy nehéz időket éltek most át, de a világon sok nemzetben hasonlóan nehéz idők vannak.
3: And I want to talk about the current state of affairs in regards to the coming of the kingdom.
4: És szeretnék a jelenlegi helyzetről, állapotokról beszélni, különös tekintettel a királyság eljövetelére.
3: So I'll spend today talking about the unshakable kingdom.
4: Tehát a megingathatatlan királyságról szeretnék egy napot beszélni.
3: And the importance for us at this time to seek first the kingdom.
4: És arról, hogy jelenleg mennyire fontos, hogy először a királyságot keressük.
3: Tomorrow I will talk a little bit about the future.
4: Holnap egy kicsit a jövőről szeretnék beszélni.
3: And I want to talk also about the relationship between the outpouring of the Holy Spirit and the manifestation of the kingdom on earth.
4: Valamint a Szent Szellem kiáradása és a királyság földön való megnyilvánulása közötti kapcsolatról.
3: So I have plenty that we can say and I think God will help us.
4: Úgyhogy nagyon sok mondandóm van, és hiszem, hogy Isten segíteni fog nekünk.
3: I believe that the kingdom of God is already here.
4: Hiszem, hogy Isten királysága már itt van.
3: But it is still coming.
4: De jön is, eljövendő.
3: And it is going to continue to come in an escalated pace in the next years.
4: És a következő években egyre jönni fog, egyre gyorsabban.
3: And of course Jesus will return at some point and then the kingdom will be fully manifested.
4: Természetesen egy ponton Jézus majd visszatér, és akkor maradéktalanul megnyilvánul a királyság.
3: So let's begin today by looking at Hebrews chapter 12.
4: Tehát kezdjük akkor a mai napot azzal, hogy a Zsidók 12-t nézzük meg.
3: Many of the passages I'll read will be familiar to you.
4: Sok vers, amit olvasok, ismerős lesz.
3: But I have thought often of this passage the last few years.
4: De az elmúlt években nagyon sűrűn gondoltam erre a szakaszra.
3: And I think it describes what's happening.
4: Azt gondolom, ez leírja azt, ami történik körülöttünk.
3: So it says in verse 25.
4: Tehát a 25. vers azt mondja.
3: See to it that you do not refuse him who is speaking. For if those did not escape when they refused him who warned them on earth, much less will we escape who turn away from him who warns from heaven.
4: Vigyázzatok, meg ne vessétek azt, aki szól, mert ha azok meg nem menekültek, akik a földön szólót megvetették, sokkal kevésbé mi, ha elfordulunk attól, aki a mennyekből van.
3: And his voice shook the earth then, but now he has promised, saying, yet once more I will shake not only the earth, but also the heaven.
4: Kinek szava akkor megrendítette a földet, most pedig ígéretet tesz mondván, még egyszer megrázom nem csak a földet, hanem az eget is.
3: Yet once, this expression yet once more denotes the removing of those things which can be shaken, as of created things, so that those things which cannot be shaken may remain.
4: A még egyszer pedig jelenti az álhatatlan dolgoknak, mint teremtményeknek megváltozását, hogy a rendíthetetlen dolgok maradjanak meg.
3: Therefore, since we receive a kingdom which cannot be shaken, let us show gratitude by which we may offer to God an acceptable service with reverence and awe, for our God is a consuming fire.
4: Annak okáért mozdíthatatlan királyságot nyervén, legyünk hálásak, melynél fogva szolgáljunk az Istennek tetsző módon, kegyességgel és félelemmel, mert a mi Istenünk megemésztő tűz.
3: Aren't you happy that we have been given a kingdom that cannot be shaken?
4: Nem örültök, hogy olyan királyságot kaptunk, ami nem megingatható?
3: Because it seems now in these days that everything around the whole globe is shaking.
4: Mert ezekben a napokban úgy tűnik, hogy a bolygónkon mindenhol minden remeg.
3: Physically, we've had earthquakes regularly the last year.
4: Az elmúlt évben jelentősebb voltak fizikailag földrengések.
3: Not all strong ones, but even this week we had some in San Francisco.
4: Nem mind volt túl erős, de még ezen a héten is volt San Franciscóban néhány.
3: The Pacific Rim has had many earthquakes.
4: Nagyon sok földrengés volt a csendes-óceáni szigetvilágban.
3: But God is also shaking the heavens and the spiritual realms.
4: De Isten a mennyet és a szellemi világokat is rázza.
3: And he's shaking political systems.
4: Politikai rendszereket is ráz.
3: He's shaking economic systems.
4: A gazdasági rendszereket is rázza.
3: All kinds of social systems and relationships are being shaken.
4: Mindenféle társadalmi kapcsolatok, egyéb kapcsolatok rázódnak.
3: Even the church and its organization, many places are being shaken.
4: Sok helyen az egyház és annak szervezeti formái is rázódnak.
3: And as this passage says, that we must be careful that we don't refuse him who is speaking.
4: És ahogy ez a szakasz mondja, hogy nem szabad elutasítanunk azt, aki szól.
3: I believe that God is always speaking.
4: Hiszem, hogy Isten mindig beszél.
3: Of course, he has spoken in the scriptures.
4: Természetesen szólt a Bibliában.
3: But he's continually speaking if we continually listen.
4: De ő folyamatosan szól, ha mi folyamatosan figyelünk.
3: Even now in this room are filled with many radio waves.
4: Ez a terem is most éppen tele van nagyon sok rádióhullámmal.
3: Even though we don't hear the radio stations, they're broadcasting continually.
4: Annak ellenére, hogy nem halljuk épp azokat a rádió adásokat, amik folyamatosan sugárzódnak.
3: We have to tune our receiver to actually hear them.
4: Rá kell hangolnunk ugye az adónkat vagy a vevőkészülékünket, ha hallani akarjuk ezeket.
3: The same is true for the voice of God. We have to tune our hearing so that we hear what he's saying.
4: Ugyanez érvényes Isten hangjára is, rá kell hangolódnunk, hogy meghalljuk, amit mond.
3: And even in the midst of what's happening on the earth, God is speaking to the earth.
4: És mindazokon keresztül, amik történnek jelenleg a Földön, és ezek közepette Isten szól a Földhöz.
3: And he has a purpose for what's happening.
4: És neki célja van minden eseménnyel.
3: And we need to keep our ears to hear what he's saying.
4: És azért a fülünket mindig hegyeznünk kell, hogy halljuk, amit mond.
3: When I was in Argentina in 1997,
4: amikor 1997-ben Argentínában voltam,
3: it was at the peak of a 15 or 20 year revival that nation was having.
4: Akkor ott éppen egy ilyen 15-20 éves ébredésnek a csúcsán voltak.
3: I saw evangelistic meetings in stadiums where 10-15,000 people would be saved in one night.
4: Olyan evangelizációkat láttam stadionokban, ahol egyetlen estén 10-15,000 ember tért meg.
3: Many incredible deliverances and healings were taking place in the meetings.
4: Nagyon sok elképesztő szabadulás és gyógyulás történt az alkalmakon.
3: And I've never prayed for the sick under such an open heaven anywhere else in the world.
4: Én még a világon sehol máshol nem imádkoztam betegekért ennyire nyitott menny alatt.
3: So I interviewed many pastors about the revival.
4: Úgyhogy sok pásztorral beszélgettem ott az ébredésről.
3: Being a typical American, I wanted to find out how this happened.
4: Tipikus amerikaiként szerettem volna megtudni, hogy hogyan csinálják.
3: So I was trying to analyze the conditions that led up to the revival.
4: Úgyhogy megpróbáltam elemezni a körülményeket, amelyek az ébredéshez vezettek.
3: What the churches did to have such a national outpouring of the Holy Spirit.
4: Mit csináltak a gyülekezetek, hogy egy ilyen országos módon kiáradt a Szent Szellem?
3: Every pastor that I interviewed all made one common comment.
4: Minden pásztor, akivel beszélgettem,
3: was in Argentina in 1997.
4: Amikor 1997-ben Argentínában voltam.
3: It was at the peak of a 15 or 20 year revival that nation was having.
4: Akkor ott éppen egy ilyen 15-20 éves ébredésnek a csúcsán voltak.
3: I saw evangelistic meetings in stadiums where 10-15,000 people would be saved in one night.
4: Olyan evangelizációkat láttam stadionokban, ahol egyetlen estén 10-15,000 ember tért meg.
3: Many incredible deliverances and healings were taking place in the meetings.
4: Nagyon sok elképesztő szabadulás és gyógyulás történt az alkalmakon.
3: And I've never prayed for the sick under such an open heaven anywhere else in the world.
4: Én még a világon sehol máshol nem imádkoztam betegekért ennyire nyitott menny alatt.
3: So I interviewed many pastors about the revival.
4: Úgyhogy sok pásztorral beszélgettem ott az ébredésről.
3: Being a typical American, I wanted to find out how this happened.
4: Tipikus amerikaiként szerettem volna megtudni, hogy hogyan csinálják.
3: So I was trying to analyze the conditions that led up to the revival.
4: Úgyhogy megpróbáltam elemezni a körülményeket, amelyek az ébredéshez vezettek.
3: What the churches did to have such a national outpouring of the Holy Spirit.
4: Mit csináltak a gyülekezetek, hogy egy ilyen országos módon kiáradt a Szent Szellem?
3: Every pastor that I interviewed all made one common comment.
4: Minden pásztor, akivel beszélgettem,

0: There is such an open heaven anywhere else in the world.
1: Én még a világon sehol máshol nem imádkoztam betegekért ennyire nyitott menny alatt.
0: So I interviewed many pastors about the revival.
1: Úgyhogy sok pásztorral beszélgettem ott az ébredésről.
0: Being a typical American, I wanted to find out how this happened.
1: Tipikus amerikaiként szerettem volna megtudni, hogy hogyan csinálják.
0: So I was trying to analyze the conditions that led up to the revival.
1: Úgyhogy megpróbáltam elemezni a körülményeket, amelyek az ébredéshez vezettek.
0: What the churches did to have such a national outpouring of the Holy Spirit.
1: Mit csináltak a gyülekezetek, hogy egy ilyen országos módon kiáradt a Szent Szellem?
0: Every pastor that I interviewed all made one common comment.
1: Minden pásztor, akivel beszélgettem, volt egy dolog, amit mindegyik elmondott.
0: And they all mentioned bank failure.
1: Mindennyel azt mondták, hogy a bankok tönkrementek.
0: That's not exactly what I was hoping to hear.
1: Nem pontosan ebben reménykedtem, hogy ezt fogom hallani.
0: But Argentina had 1000% inflation at one point.
1: De volt Argentinában olyan időszak, amikor 1000%-os volt az infláció.
0: They were having a tremendous economic and political shaking.
1: Roppant mértékben megrázódtak politikailag és gazdaságilag.
0: And as difficult as that is for any people to endure.
1: És annak ellenére, hogy ez nagyon nehéz mindenki számára ilyet átélni.
0: The heart of the nation began to turn to God.
1: Mégis a nemzet szíve elkezdett Istenhez fordulni.
0: And we just saw amazing things were happening.
1: Egyszerűen megdöbbentő dolgokat láttunk.
0: And I've thought of that many times the last 2 years as I've seen the economic turmoil develop.
1: Az elmúlt 2 évben, ahogy láttam itt jelenlegi gazdasági válság kibontakozását, sokszor gondoltam erre.
0: It seems like every system of man is being shaken right now.
1: Úgy tűnik, hogy jelenleg minden emberi rendszer rázatik.
0: Every alliance, every political system.
1: Minden politikai rendszer és szövetség, szervezet.
0: And of course, some people don't see what's coming.
1: Természetesen néhányan nem látják, hogy mi vár ránk, mi következik.
0: Many governments continue to say peace, peace.
1: Sok kormány továbbra is azt mondja, hogy békesség, békesség.
0: And yet there is an underlying anxiety or nervousness when people see that there are things building that we maybe cannot solve.
1: Mégis, amikor látják az emberek, hogy olyan dolgok alakulnak ki, amiket talán nem tudunk megoldani, mégis a szívük mélyén ott a szorongás.
0: While the coming years may be difficult for the world.
1: Lehet, hogy a következő évek nehezek lesznek a világ számára.
0: I believe that they will be very good years for the kingdom of God.
1: Én hiszem, hogy Isten királysága számára nagyon jó évek lesznek.
0: Because I believe that God has a purpose for what's happening.
1: Mert én hiszem, hogy Istennek célja van azzal, ami történik.
0: The troubles are so widespread.
1: Annyira elterjedtek már a bajok.
0: I must conclude that God's involved in it.
1: Hogy már arra kell következtettem, hogy Isten ebben benne van.
0: Because it's not limited to one nation or continent.
1: Mert a dolog nem egy országra vagy egy földrészre korlátozódik.
0: And I believe what God is doing is he's showing us what is able to be shaken.
1: És én hiszem, hogy Isten most azt mutatja nekünk, hogy mi az, ami megrázható.
0: But we have been given a kingdom that cannot be shaken.
1: De mi olyan királyságot kaptunk, ami nem rázható meg.
0: There will never ever be a time on the earth that the kingdom of God will not continue to increase.
1: A földön soha nem lesz olyan időszak, amikor Isten királysága ne növekedne.
0: And I know many teach about the end times, saying that times will be difficult.
1: Tudom, hogy sokan tanítanak a végidőkről, hogy nehéz idők állnak be.
0: And that may be true.
1: Ez talán igaz is.
0: But I believe the kingdom will continue to increase in spite of the difficulty.
1: De én hiszem, hogy a nehézségek ellenére a királyság növekedni fog.
0: Of course, not everyone will be saved and enter the kingdom.
1: Természetesen nem mindenki nyer üdvösséget és lép be a királyságba.
0: But I believe that there will be a tremendous end-time world harvest.
1: De én hiszem, hogy a utolsó időkben, világméretekben óriási aratás jön.
0: And that many people will turn to the kingdom of God when the kingdoms of earth fail.
1: És sokan Isten királyságához fordulnak majd, amikor a földi hatalmak kudarcot vallanak.
0: The theme of the kingdom is important in scriptures.
1: A királyság témája nagyon fontos a Bibliában.
0: And I know that this topic is not new to you here in Hungary.
1: Tudom, hogy itt Magyarországon ez a téma nem új nektek.
0: But I just want to visit over the next couple hours or sessions, I want to visit some of the text about the kingdom.
1: De a következő néhány előadásban szeretnék néhány Biblia szakaszt megnézni a királyságról.
0: The book of Acts says this in chapter 1.
1: Az Apcsel 1 azt mondja.
0: About Jesus.
1: Jézusról.
0: To these he presented himself alive after his suffering by many convincing proofs, appearing to them over a period of 40 days and speaking of the things concerning the kingdom of God.
1: Harmadik verstől. kiknek

0: Az ő szenvedése után sokjel által meg is mutatta, hogy ő él, 40 napon át megjelenvén nékik, és szólván az Isten királyságára tartozó dolgokról.
1: So Jesus had 40 days between the resurrection and the ascension.
0: Tehát Jézusnak a feltámadása és a mennybe menetele között 40 napja volt.
1: And the topic that he chose to talk about was the kingdom of God.
0: És úgy döntött, hogy ebben az időszakban Isten királyságáról fog beszélni.
1: His work was finished.
0: A munkáját elvégezte.
1: His work on the cross.
0: Már hogy a kereszt műve.
1: The large meetings with the healings, the feeding of the thousands was all past.
0: Már a múlthoz tartoztak a tömeges összejövetelek, ahol sokan meggyógyultak és ezrek laktak jól.
1: And he was spending the last few days with his disciples before he would ascend the earth, from the earth.
0: És Jézus az utolsó néhány napját, mielőtt a mennybe ment, a tanítványaival töltötte.
1: He could have spent his time reminiscing about the great meetings they had.
0: Ezt az időt tölthette volna azzal, hogy visszaemlékeznek a nagyszerű összejövetelekre, amiken voltak.
1: But he chose to spend the time talking to them about the kingdom.
0: De úgy döntött, hogy az királyságról beszél nekik ez idő alatt.
1: Because the topic was so important.
0: Mert annyira fontos volt ez a téma.
1: He couldn't risk that they didn't that they would not understand it.
0: Hogy nem kockáztathatta meg, hogy esetleg nem értik meg.
1: Of all the topics that he could have chosen, he chose this topic.
0: Minden téma közül, ami között válogathatott, ezt választotta.
1: It wasn't a new topic because he talked about the kingdom often.
0: Ez nem volt új téma ott sem, hiszen sokszor beszélt a királyságról Jézus.
1: The gospel that Jesus preached was called the gospel of the kingdom.
0: Hiszen az evangéliumot, amit Jézus hirdetett, a királyság evangéliumának hívták.
1: And I've often challenged pastors in the US whether they preach the gospel of the kingdom.
0: Én sokszor kihívás elé állítom Amerikában a pásztorokat, hogy ők vajon a királyság evangéliumát hirdetik-e.
1: The Western church has focused on the forgiveness of sins.
0: A nyugati egyház a bűnbocsánatra koncentrált.
1: And the fact that God will bless you if you become a Christian.
0: És arra, hogyha keresztény leszel, akkor Isten meg fog áldani.
1: These things are all very true.
0: Mindez nagyon igaz.
1: And yet when we preach the gospel many times we don't talk about the kingdom.
0: Mégis amikor az evangéliumot hirdetjük, sokszor nem beszélünk a királyságról.
1: Or the concept of the kingdom is something that's associated with heaven.
0: Vagy a királyság fogalmát valahogyan a mennyel kötjük össze.
1: Of course heaven will be the full manifestation of the kingdom.
0: Természetesen a királyság a maga teljességében a mennyben fog megnyilvánulni.
1: And yet it's too easy for us to push off many things to the future in heaven.
0: Mégis nagyon könnyen elhalasztunk a jövőre, a mennybe dolgokat.
1: When Jesus said that we should pray that the kingdom of heaven would come here.
0: Amelyekről pedig Jézus azt mondta, hogy azért kell imádkoznunk, hogy Isten királysága jöjjön le a földre.
1: Jesus announced the kingdom of heaven is among you.
0: Jézus bejelentette, hogy Isten királysága köztetek van.
1: And it may not be here in its fullness, but it is here.
0: Lehet, hogy nem a maga teljességében még, de itt van.
1: So I want to ask you some questions this morning.
0: Tehát szeretnék ma délelőtt néhány kérdést feltenni.
1: For you personally, what is it that brings meaning to your life?
0: Számodra személyesen mi hoz tartalmat az életedbe?
1: I think most of you are Christians, so you'll be tempted to give me the proper answers.
0: Azt gondolom, a legtöbben itt keresztények vagytok, úgyhogy az a kísértés értiteket, hogy a jó választ adjátok meg.
1: But could you be honest with yourself?
0: De hogyha őszinték tudtok lenni magatokhoz.
1: What is it that excites you most when you get up in the morning?
0: Amikor reggel felkeltek, mi az, ami leginkább lelkesít titeket?
1: What is the central thing that drives you in your life?
0: Mi a központi hajtó ereje, mozgató rugója az életeteknek?
1: And you know, we live in a world with many wonderful things.
0: Tudjátok, olyan világban élünk, amiben nagyon sok csodálatos dolog van.
1: We have responsibilities, we have families.
0: Vannak kötelességeink, családunk.
1: Many fun things to do and experience.
0: Nagyon sok szórakoztató dolgot is átélhetünk, jól érezhetjük magunkat.
1: Many good things.
0: Ez sok ilyen jó dolog van.
1: But it is easy for us to get involved in the good things that God has given us.
0: De nagyon könnyen belekapcsolódunk azokba a jó dolgokba, amiket Isten adott nekünk.
1: And not live fully for His kingdom.
0: És eközben nem élünk maradéktalanul az ő királysága számára.
1: Different stages of life call us into different responsibilities and time commitments.
0: Az életünk különböző szakaszaiban különböző kötelességeink vannak, az időnket különböző dolgokra kell szánnunk.
1: Then we have education, we have career, we have family things or business things.
0: Van, amikor tanulunk, van, amikor dolgozunk, vagy a családunkkal foglalkozunk, az üzlettel.
1: We enjoy entertainment or football or technology.
0: Focit nézünk, vagy műszaki cikkeinket élvezzük, vagy valahogy máshogy érezzük jól magunkat.
1: These are all good things.
0: Ezek mind jó dolgok.
1: Many things that God has given us to enjoy.
0: Sok olyan dolog van, amit Isten adott az élvezetünkre.
1: And yet if we have to choose one thing to be above all things, God asked us to choose the kingdom.
0: Mégis, hogyha választanunk kell egyetlen dolgot, ami mindenek fölött áll az életünkben, Isten azt kéri, hogy a királyságot válasszuk.
1: So I'm challenging you, is there one thing that you organize your life around?
0: Úgyhogy arról akarok így beszélni nektek, hogy egy dolog körül kell megszerveznetek az életeteket.
1: Many times, at least in America, Christians are tempted to add the kingdom to their life.
0: Sokszor legalábbis Amerikában a keresztényeknek az a kísértés, hogy Isten királyságát úgy tegyék hozzá az életük többi dolgához.
1: But Scripture teaches that kingdom becomes our whole life.
0: De a Biblia azt mondja, hogy a királyság legyen az egész életünk.
1: So we don't take our goals, our desires, and then add God and the kingdom to it.
0: Tehát nem úgy van, hogy vannak a terveink, a céljaink, a vágyaink, és akkor még a királyságot oda tesszük mellé.
1: But because of the worth of the kingdom, we lose all, and the kingdom for us becomes everything.
0: Hanem mivel a királyság olyan értékes, ezért inkább mindent elveszítünk, hogy a királyság legyen a mindenünk.
1: That sounds very radical and very extreme.
0: Ez nagyon szélsőségesnek, radikálisnak hangzik.
1: And yet, God wants His kingdom to come here on the earth.
0: Mégis Isten azt akarja, hogy az ő királysága eljöjjön a földre.
1: Let your kingdom come and let your will be done on earth.
0: Jöjjön át a királyságod és legyen meg a te akaratod a földön.
1: So I know in America many Christians feel that they are living their life the best they can, but they're waiting for Jesus to come.
0: Tudom, hogy Amerikában sok keresztény úgy érzi, hogy élik az életüket a lehető legjobb módon, ahogy képesek, és várják, hogy Jézus jöjjön vissza.
1: And so much about what they read in the Bible, they reserve for the future.
0: És nagyon sok dolgot, amit a Bibliában olvasnak, a jövőre napolnak el.
1: But if you think about what things are like in heaven,
0: de hogyha elgondolod, hogy milyenek a dolgok a mennyben,
1: whatever is true about heaven now,
0: ami jelenleg igaz a mennyre,
1: that's what God wants to be true about our life here on the earth.
0: Azt akarja Isten, hogy a mi életünkre itt a földön ugyanaz legyen érvényes.
1: At least for us as believers.
0: Legalábbis nekünk a hívőknek.
1: When His will is done, the kingdom has come.
0: Amikor az ő akarata megtörténik, akkor eljött a királyság.
1: And if Jesus made the kingdom the center of His message, then we should certainly rediscover its meaning.
0: Hogyha Jézus az ő üzenetének a középpontjába helyezte a királyságot, akkor kétségtelenül nekünk is újra fel kell fedeznünk ennek a jelentését.
1: And I believe that the kingdom of God is the greatest need that every man and woman has.
0: Hiszem, hogy minden egyes embernek leginkább a királyságra van szüksége.
1: Becoming a Christian only enables us to enter the kingdom.
0: Az, hogy keresztényé válunk, csak arra tesz minket képessé, hogy belépjünk a királyságba.
1: But we have a whole life here on earth to understand and to make the kingdom part of our life.
0: De itt az életünket le kell élnünk a földön, és a királyságba kell beleépítenünk az életünket.
1: I became a Christian when I was 12 years old.
0: Én 12 évesen tértem meg.
1: And then I was filled with the Holy Spirit at 16.
0: 16 évesen töltem be Szent Szellemmel.
1: But nobody told me much about the kingdom of God.
0: De Isten királyságáról nem sokat mondtak nekem.
1: I have to admit that even after I've been preaching for 36 years.
0: Meg kell vallanom, hogy 36 évnyi prédikálás után.
1: I am only now at 55 years old beginning to understand some things about the kingdom.
0: Csak most 55 évesen kezdek el néhány dolgot megérteni a királyságról.
1: And the more I study it, the more I see that there is to learn.
0: És minél többet tanulmányozom, annál inkább látom, hogy még több van, amit meg kell tanulnom.
1: We have to see the kingdom before we can enter it.
0: Látnunk kell a királyságot, mielőtt beleléphetünk.
1: And then there's a process that we go through to enter it and for the kingdom to impact our lives.
0: És utána egy folyamat indul el, hogy mi belépünk a királyságba, és az hatni kezd az életünkre.
1: And the kingdom impacts not only our personal life, but it impacts our family, and eventually God wants to impact our community.
0: És a királyság nem csak a mi életünkre hat, hanem a családunkére is, és Isten azt akarja, hogy végső soron a lakókörnyezetünkre is hasson.
1: And he wants the kingdom to impact your nation.
0: És azt akarja Isten, hogy a királyság a nemzetre hasson.
1: While I was in worship this morning,
0: miközben ma dicsőítettünk,
1: I felt that God wants to give you and the church in Hungary a greater influence on the affairs of your nation.
0: Éreztem, hogy Isten azt akarja, hogy nektek és a magyarországi egyháznak nagyobb hatása legyen magára az országra.
1: Many times we feel that we're too insignificant to really impact the political and governmental realm.
0: Sokszor annyira jelentéktelennek érezzük magunkat, hogy azt gondoljuk, nem tudunk hatni a kormányzati szintre, a politikára.
1: And yet if you continue to pray, as I know you do with the Tabernacle of David, if you continue to do that, God will give you influence.
0: Mégis, hogyha úgy imádkoztok tovább, hogy tudom, hogy eddig tezitek a Dávid sátorával, stb., akkor tudom, hogy befolyásotok lesz.
1: Not only through your prayers, but eventually he will give you favor and he will give you places to speak.
0: Nem csak az imáitokkal, hanem Isten jó indulatot ad irányotokba előbb-utóbb, és lesz lehetőségetek fontos helyeken szólni.
1: I believe for this group here, eventually he's going to give you connections that will give you favor to speak into the political realm.
0: Hiszem, hogy ennek a csoportnak itt Isten olyan jó indulatot fog adni, hogy előbb-utóbb tudtok majd politikai szinten nyilatkozni.
1: But each of us here this morning, we need an absolute around which we can fit everything else in our lives.
0: De mindannyian, akik itt vagyunk, úgy vagyunk összerakva, hogy egy abszolút értékre van szükségünk az életünkbe, ami köré mindent felépítünk.
1: One all-encompassing priority.
0: Van egy legfontosabb dolog, ami nem vita kérdése.
1: I call it one thing living. Living with only one thing.
0: Tehát ez úgy szoktam mondani, hogy egy dologért éljünk.
1: And that gives us purpose and it gives us goals.
0: Ami célt ad nekünk, kis célokat és nagyokat.
1: A college professor was encouraging his students to play the game of life.
0: Egy főiskolai professzor egyszer arra bátorította a diákjait, and hogy játsszák el az élet játékát.
1: The students stood up and said, but there are no goalposts.
0: És akkor azt mondták a diákok, felálltak, hogy de nincsen gólvonal, meg nincs a kapu kijelölve.
1: So I'm asking you today, do you know what the goal is?
0: Úgyhogy ma azt szeretném tőled kérdezni, te tudod, hogy nálad hol van a gól, vagy hol a kapu?
1: So you have a big football match here in Székesfehérvár today, yes?
0: Ma van itt Székesfehérváron egy nagy foci meccs.
1: You call football or soccer? Football.
0: Football.
1: So the team needs to know where the goals are so they know what to move toward.
0: Tehát a csapatoknak tudniuk kell, hogy hol van a másiknak a kapuja, hogy arra fele menjenek.
1: And many times Christians think that the goal is to live a comfortable Christian life obeying God.
0: Sokszor a keresztények azt gondolják, hogy a cél az, hogy kényelmes keresztény életet éljenek és engedelmeskedjenek Istennek.
1: And the goal is to get to heaven, of course.
0: És természetesen az is cél, hogy a mennybe jussanak a végén.
1: If we can just hang on until Jesus comes, we'll be good.
0: Minden rendben lesz, ha addig ki tudunk tartani, amíg Jézus visszajön.
1: But God wants to give some meaning to the universe while you live on the earth.
0: De Isten akar a földi életünknek is tartalmat adni.
1: When I first became a Christian, we thought that Jesus was coming soon.
0: Amikor én megtértem, úgy gondoltuk, hogy Jézus hamarosan visszajön.
1: I got saved during the 60s and 70s in the US. We had the hippies.
0: Ugye a 60-as, 70-es években, amikor megtértem, Amerikában ott voltak a hippik.
1: And then some of us that got saved, we were called Jesus freaks.
0: És aztán mi megtértünk néhányan, és minket ilyen Jézus bolondoknak hívtak.
1: Most of you are too young to remember those days.
0: Nagyon sokan itt túl fiatalok vagytok ahhoz, hogy emlékezzetek erre az időre.
1: We grew long hair and we thought Jesus was coming very soon.
0: Tehát megnövesztettük a hajunkat hosszúra, és gondoltuk, hogy Jézus hamarosan visszajön.
1: We didn't want to give any attention to this earth.
0: Nem akartunk semmi mértékben figyelni a földre.
1: We didn't want to go to university.
0: Nem akartunk egyetemre menni.
1: We didn't want to start a business.
0: Nem akartunk vállalkozást indítani.
1: Some weren't sure they even wanted to start a family.
0: Néhányan abban sem voltak biztosak, hogy családot akarnak alapítani.
1: We weren't interested in politics.
0: Nem érdekelt minket a politika.
1: We weren't interested in history.
0: És a történelem sem.
1: The only thing we thought of was that we were going to soon be gone.
0: Az egyetlen dolog, amire gondoltunk, az volt, hogy hamarosan eltűnünk innen.
1: Now, I hope that Jesus comes tomorrow, I really do.
0: Én tényleg bízom abban, hogy Jézus holnap eljön.
1: But I'm teaching the young people in our church.
0: De a gyülekezetünkben a fiatalokat arra tanítom.
1: Some of them should get law degrees so they can be on the Supreme Court.
0: Hogy néhányan szerezzenek jogi diplomát, hogy a legfelsőbb bíróságra bejussanak.
1: Some of them should begin businesses because God wants them to be in the marketplace.
0: Néhányan indítsanak be vállalkozásokat, mert Isten azt akarja, hogy világi munkát végezzenek.
1: We try to give a vision for not only life there, but also life here.
0: Tehát próbálunk látást adni nekik, nem csak a túlvilági életre, hanem az itteni életre is.
1: Because here's where God wants to bring the kingdom now.
0: Mert Isten most itt akarja a királyságot elhozni.
1: He has fixed a time that nobody knows when Jesus will return.
0: Ő kijelölt egy időt, amiről senki nem tudja, mikor van, amikor Jézus majd visszajön.
1: And he's coming back physically in a physical body to set foot on the earth.
0: És ő fizikai testben vissza fog jönni és leteszi a lábát a földre.
1: To bring the rule of the kingdom here.
0: Hogy elhozza ide a királyság uralmát.
1: And I know that will be a new heaven and a new earth. I understand.
0: És tudom persze, hogy lesz majd új ég meg új föld.
1: But his purposes are for here more than many Christians realize.
0: De Istennek sokkal inkább ide koncentrálódnak a céljai, mint ahogy az sok keresztény gondolja.
1: A universe without meaning is a mean universe.
0: A jelentés nélküli, értelem nélküli univerzum az egy elég alattomos hely.
1: And the God that would create it would be a mean God.
0: És Isten sem lenne rendes, hogyha ilyennek teremtette volna az univerzumot.
1: But this universe has the marks of an intelligent God that created it.
0: De az univerzum magán viseli az intelligens teremtő Istennek a kézjegyét.
1: He has a plan and a purpose that's here for this earth.
0: Neki van terve és célja ezzel a földdel.
1: And so the design and the meaning and the goals of the universe should be evident here.
0: Tehát nyilvánvalónak kell lenni itt köztünk az univerzum tartalmának és céljának.
1: So the kingdom by nature must encompass everything.
0: Tehát természetéből fakadóan a királyságnak mindent magába kell foglalnia.
1: Not a half god ruling over a half realm.
0: Tehát nem egy fél Isten, aki egy fél világ fölött uralkodik.
1: But a totally powerful God ruling over everything.
0: Hanem egy teljesen egy teljhatalmú Isten, aki minden fölött uralkodik.
1: And he has a game here that he wants us to play, that he has rules that he's designed.
0: És adott nekünk itt egy játékot, amit játszanunk kell az ő szabályai, tervei szerint.
1: And if we don't play by his rules, the game for us goes badly.
0: És hogyha mi nem tartjuk be az ő szabályait, akkor mi nem leszünk nyertesek a játékban.
1: So there's two ways that he could bring this kingdom to the earth.
0: Tehát Isten két módon tudja a királyságát a földre elhozni.
1: You know, one would be that he would use thunder and lightning and force and command a trembling, fearful man to obey him.
0: Az egyik az, hogy elhozza az égzengést meg a villámlást és megparancsolja egy reszkető embernek, hogy engedelmeskedjen neki.
1: But that would create slaves.
0: De az ilyen emberek rabszolgák lennének.
1: Some teaching on the kingdom, if it doesn't emphasize the fatherhood of God, tends to be harsh.
0: Némelyek, akik a királyságról tanítanak, de nem hangsúlyozzák Isten atyasságát, az egy kicsit olyan kemény dolog.
1: But actually, the kingdom of God is a totalitarianism only with a loving father.
0: Isten királysága valóban egy egyeduralkodónak a hatalma, de az egyeduralkodó egy szerető atya.
1: To me, the only sound way to relate to God is to know his goodness and his love toward me.
0: Én csak úgy tudok egészségesen viszonyulni Istenhez, ha tudom, hogy ő szeret engem és jó hozzám.
1: And while he's a sovereign king that rules, he is a loving, kind king.
0: És noha ő egy szuverén király, aki uralkodik, mégis egy szerető és kedves király.
1: So he could bring the kingdom with force.
0: Tehát elhozhatná erővel a királyságot.
1: Or he could hide the kingdom in a mystery that we can discover over time.
0: Vagy elrejtheti a királyságot egy titokban, amit X idő alatt fedezünk fel.
1: So as we see the value of the kingdom and we get the revelation of the kingdom, we will pursue the kingdom and make it ours.
0: Tehát ahogy megértjük a királyságot és annak az értékét, elkezdjük azt keresni, kutatni és a magunkévá tesszük.
1: But again, many have seen the kingdom as a personal refuge that we run to hide.
0: Sokan a királyságot személyes menedékhelynek tekintik, ahol elrejtőzhetnek.
1: Rather than something that God wants to establish on the earth, and he wants to use us to do that.
0: Nem pedig olyan dolognak, amit Isten itt a földön meg akar alapítani, és minket akar erre használni.
1: Think about it. Everything else that man has tried has eventually broken down and failed.
0: Gondoljátok végig, minden más, amit az ember valaha megpróbált, végső soron elbukott.
1: All the other totalitarianisms have failed.
0: Mindenféle ilyen egyeduralmi birodalom is elbukott eddig.
1: Fascism, Nazism, communism, they have all broken down.
0: A fasizmus, nácizmus, kommunizmus, mindegyik összedőlt.
1: Fascism made the state supreme.
0: A fasizmus az államot tette az első helyre.
1: Nazism made race supreme.
0: A nácizmus egy fajt.
1: Communism made the working class supreme.
0: A kommunizmus a munkásosztályt helyezte az első helyre.
1: And capitalism has made the accumulation of wealth supreme.
0: A kapitalizmus pedig a vagyonfelhalmozást tette az első helyre.
1: But they're all half gods ruling over a half realm.
0: De ezek fél istenek, akik fél birodalmak fölött uralkodnak.
1: They're not gods, and when God shakes them, they fall apart.
0: Nem istenek, és amikor az igazi Isten megrázza őket, akkor szétesnek.
1: There's a pastor named E. Stanley Jones who was speaking in Germany during the Nazi regime.
0: E. Stanley Jones nevű lelkész volt, aki a náci uralom idején prédikált Németországban.
1: And in the front row were many German military leaders.
0: És ott a gyülekezet első sorában sok német katonai vezető ült.
1: Actually, this is after World War II.
0: Ez a második világháború után történt.
1: So while he was speaking, every now and then they would pound the benches with their fists.
0: The soldiers. Tehát ez, ahogy ez a lelkész prédikált, időről időre ezek a katonatisztek az esőben, hogy rácsaptak a öklükkel a karfára.
1: So he wasn't sure if they were saying amen to what he was saying, or if they were angry.
0: És nem tudta a lelkész megállapítani, hogy ezzel áment mondanak a szavaira, vagy pedig haragszanak
1: rá. So after he closed, they came to talk to him.
0: És akkor miután befejezte a szolgálatot, oda jöttek hozzá ezek a tisztek.
1: And they said, you seem to sense why we turn to Nazism.
0: És azt mondták neki, hogy úgy tűnik, hogy maga érti, hogy mi miért fordultunk a nácizmushoz.
1: He said, for us, life was at loose ends, and it was compartmentalized.
0: Mert ő azt mondja, hogy az életünk egy kicsit szét volt, ugye esve darabokból állt.
1: And we were looking for something that would bring life back into wholeness.
0: És kerestünk valamit, ami újra éppé egészé teszi az életet.
1: And it would bring meaning, and it would bring clear goals.
0: Ami tiszta célokat hoz és tartalmat hoz.
1: We thought Nazism would bring that to us.
0: Mi azt gondoltuk, hogy a nácizmus megadja ezt nekünk.
1: But it has left us in blood and in ruin.
0: De végül is vérünkbe fagyva és romokban hagyott ott minket.
1: They said we have chose the wrong totalitarianism.
0: Mi nem a megfelelő egyeduralmat választottuk.
1: What we were looking for is the kingdom of God, but we didn't know it.
0: Hiszen amit kerestünk, az Isten királysága, csak nem tudtunk róla.
1: That's why we pounded the seats.
0: Ezért csapkodtuk a karfáját a székre.
1: Because we missed the kingdom.
0: Mert elszalasztottuk a királyságot.
1: Now this happened in Germany and many nations that have Christian heritage.
0: Ez Németországban történt, és sok ország, ahol aminek keresztény öröksége van.
1: We have missed the kingdom.
0: Sok olyan országban mi is elszalasztottuk a királyságot.
1: We have a personalized Christianity that deals with forgiveness for me and safety for me in the end.
0: Egy ilyen személyes, egyéni kereszténységet éltünk meg, ami magánügy, ami nekem bocsátja meg a bűneimet, engem üdvözít, és a végén én leszek biztonságban.
1: But the kingdom of God is a totalitarianism. It's a kind one.
0: Pedig Isten királysága az egy egyeduralmi rendszer, de egy kedves egyeduralom.
1: It's not a self-serving religion, it encompasses everything.
0: Nem egy öncélú vallás, hanem minden beletartozik.
1: And I think in many countries, including America, the church has offered itself instead of the kingdom.
0: Én azt gondolom, hogy sok országban, többek között az USA-ban is, az egyház inkább önmagát ajánlotta, és nem a királyságot.
1: In fact, Jesus told Israel this in Matthew 21:43.
0: Igazából azt mondta Jézus a zsidóknak a Matthew
1: 21:43.
0: Máté 21:43-ban.
1: The kingdom of God will be taken away from you and given to a nation producing the fruits of it.
0: Hogy Isten királysága elvétetik tőletek, és olyan népnek adatik, aki megtermelnek gyümölcsét.
1: In America, the church has offered itself and it's offered its programs.
0: Amerikában az egyház önmagát és a programjait ajánlotta.
1: Sometimes the church has even offered a political alignment or affiliation.
0: Néha a gyülekezetek a politikába is belefolynak, és azzal valamilyen szövetségre lépnek.
1: Genghis Khan sent a request through Marco Polo to the Pope.
0: Genghis Khan Marco Polo-val küldött egy üzenetet a pápának.
1: He said, please send us 100 teachers that would be able to prove that the way of the kingdom is best.
0: Azt üzente, hogy kérlek, küld nekünk 100 tanítót, akik bemutatják nekünk, hogy a királyság útja a legjobb.
1: So Marco Polo took the message to the Pope.
0: Tehát Marco Polo elvitte ezt az üzenetet a pápának.
1: 2 years later, 2 teachers instead of 100 were sent with a message.
0: 2 évvel később, 2 tanítót, nem 100-at küldtek vissza egy üzenettel.
1: The message was, become politically attached to Rome.
0: Az üzenet így szólt, kapcsolódjatok politikailag Rómához.
1: They didn't offer the kingdom.
0: Nem a királyságot kínálták.
1: They did not offer a universal kingdom.
0: És nem egy egyetemes királyságot.
1: They offered a political attachment to a system.
0: hanem egy politikai kapcsolódást egy rendszerhez.
1: Genghis Khan turned the offer down.
0: Genghis Khan elutasította ezt az ajánlatot.
1: He accepted Islam.
0: Elfogadta az iszlámot.
1: And it spread blood and fire throughout Asia and Europe.
0: És egész Ázsiát és Európát elárasztott a vérrel és tűzzel.
1: Germany's choice of Nazism was the wrong choice and it failed them.
0: Az, hogy Németország a nácizmust választott, ez egy rossz választás volt, és ez cserben is hagyta őket.
1: Even in America we offer the American way.
0: Mi Amerikában mi is az amerikai utat ajánljuk.
1: Instead of offering the kingdom of God, even many preachers have preached the American way.
0: Ahelyett, hogy Isten királyságát hirdetni, sok prédikátor is az amerikai utat prédikálja.
1: But now America is in a situation where we are saddled with too much debt.
0: De most amerikai olyan állapotban van, hogy már túl nagy az adóssága.
1: The relationship of debt to gross domestic product is in a very bad place.
0: Nagyon rossz a GDP arányos adósságunk.
1: The same is true for Japan.
0: Ez Japánnal is így van.
1: The United Kingdom is not far.
0: Nagy-Britannia is messze ettől az állapottól.
1: So what we see happening in Greece or Spain right now, I fear will spread other places.
0: Én attól tartok, hogy amit most Görögországban és Spanyolországban látunk, az sok más helyre is el fog terjedni.
1: So America has enjoyed some temporary prosperity because of its capitalism.
0: Tehát amerikai a kapitalizmusa miatt egy ideiglenes jólétet élvezhetett.
1: But it's become a god and we've borrowed way too much money.
0: De ez istenünké vált ez a jólét, és túl sok pénzt vettünk kölcsön.
1: When I was in university, my economics professor told me that we will never see a Great Depression again.
0: Amikor egyetemre jártam, akkor a tanár azt mondta, a professzor, hogy soha többé nem lesz gazdasági válság Amerikában.
1: He said that we are now able to manipulate currencies and markets to be able to keep that from ever happening on the earth.
0: Azt mondta, hogy már olyan módon tudjuk kezelni, manipulálni a különböző pénznemeteket és a gazdaságot, a piacot, hogy soha többet ez nem fordulhat elő velünk.
1: And I argued with him, but he thought I was old-fashioned.
0: Én vitatkoztam vele, de azt gondolta, hogy régi módi vagyok.
1: And now we have a situation that even the best of economists cannot solve.
0: És most olyan helyzetünk van mégis, hogy a legjobb közgazdások sem tudják megoldani.
1: But even the church, instead of offering the kingdom, we've offered theological discussions.
0: De még az egyház is, ahelyett, hogy a királyságot kínálta volna fel, teológiai vitákat kínált.
1: At least in America, the kingdom has not really been preached.
0: Legalábbis Amerikában nem igazán hirdették a királyságot.
1: But this is what Jesus preached, and he confirmed it with signs and wonders everywhere he took it.
0: Pedig Jézus ezt hirdette, és mindenhol, ahová elvitte, jelekkel és csodákkal bizonyította.
1: So this is what I see happening in the end times.
0: Tehát én ezt látom, hogy ez történik az utolsó időkben.
1: And I'm not a prophet.
0: Én nem vagyok proféta.
1: It's just what I sense from scriptures.
0: Én csak a Bibliából ezt érzékelem.
1: God is going to use simple, ordinary Christians like you and I.
0: Isten egyszerű hétköznapi keresztényeket fog használni, mint ti és én.
1: Who will get a vision for what He wants to do on the earth, not just in heaven.
0: Akiknek látásuk lesz arra, hogy Isten mit akar a földön tenni, nem csak arra, hogy a mennyben mit akar.
1: We will share the message and he will accompany it with signs and wonders.
0: Elmondjuk az üzenetet, amit jelek és csodák fognak kísérni.
1: It will spread through the whole earth.
0: Ez elterjed az egész világra.
1: Like leaven spreading through a lump of dough.
0: Ahogy a kovász szétterjed a tésztában.
1: Until it consumes everything.
0: Amíg mindent meg nem erjeszt.
1: And I'll prove to you in later sessions that the kingdom of God will go everywhere on the earth.
0: Későbbi tanításokban be fogom nektek bizonyítani, hogy Isten királysága a földön mindenhova el fog jutni.
1: It will continue to grow.
0: Folyamatosan növekedni fog.
1: Until it consumes and replaces almost everything that's out there.
0: Amíg majdnem minden másnak átveszi a helyét, ami jelenleg működik.
1: And in the end, all the nations belong to God.
0: Végső soron és végül minden nemzet Istenhez fog tartozni.
1: Not just in heaven, but on the earth.
0: Nem csak a mennyben, hanem a földön is.
1: So my challenge to you, first of all, in this first session.
0: Tehát ebben az első tanításban az a kihívásom a számotokra.
1: I know you're a Christian.
0: Tudom, hogy keresztények vagytok.
1: But I ask you, are you seeking first the kingdom of God?
0: De azt kérdezem, hogy először Isten királyságát keresitek elsősorban?
1: In your decisions.
0: A döntéseitekben.
1: In your family, in your education, in business.
0: Családotokban, amiben tanultok, a vállalkozásotokban.
1: Is the all-encompassing vision for your life the extension of the kingdom of God on the earth?
0: Isten királyságának földön való terjesztése a minden más magába foglaló látás az életetek számára?
1: It requires us to make choices.
0: Ez azt követeli, hogy döntéseket hozzunk.
1: And I've spent my life reaffirming those choices.
0: Én az életemet azzal töltöttem, hogy az ilyen döntéseket erősítettem meg.
1: At least in America, most Christians begin by having one foot in the kingdom, but the other foot yet in the world.
0: Legalábbis Amerikában úgy van, hogy a legtöbb kereszténynek az egyik lába a királyságban van, a másik a világban.
1: And what they do is they add Jesus and they add the kingdom to their life.
0: Az életükhöz még úgy hozzáveszik, hozzáragasztják Jézust és a királyságot.
1: They have life goals, they have life aspirations.
0: Vannak törekvéseik, céljaik az életben.
1: They have football, they have vacations they want to take.
0: Fociznak, el akarnak menni nyaralni.
1: All good things.
0: Ez mind jó dolog.
1: But because they don't want to go to hell, they add God and Jesus to their life.
0: De mivel nem akarnak a pokolba jutni, ezért még úgy Istent és Jézust is beleveszik az életükbe.
1: Maybe they grew up in the church and they were taught about the gospel and about heaven.
0: Talán a gyülekezetben nőttek fel, tanították nekik az evangéliumot, hallottak a mennyről.
1: And so they just know that they have to keep God and Jesus in their life.
0: És így tudják, hogy Istent és Jézus ben kell tartanuk az életükben.
1: So they add the kingdom to their life.
0: Úgyhogy odaragasztják a királyságot még a többihez.
1: The kingdom doesn't work that way.
0: De a királyság nem így működik.
1: So I want to encourage you today to make sure that both feet are in the kingdom.
0: Én arra szeretnélek bátorítani titeket ma, hogy gondoskodjatok arról, hogy biztosan mindkét lábatok a királyságban legyen.
1: I have felt for some time that 2012 will be a year of incredible shaking.
0: Én egy ideje már éreztem, hogy 2012 valahogyan a nagy megrázatás éve lesz.
1: We may experience that for some years.
0: Lehet, hogy ez több évig fog tartani.
1: If you have one foot in the world and one foot in the kingdom, you're going to experience those kinds of shakings.
0: Hogyha az egyik lábad a világban van és a másik a királyságban, akkor te is érezni fogod ezeket a rázásokat.
1: When I talk in America about the things that I see, even many Christians are bothered by that.
0: Amikor én Amerikában beszélek azokról a dolgokról, amiket így látok, még sok keresztényt is zavarnak ezek a szavak.
1: They want to hear something positive.
0: Mert valami pozitívat szeretnének hallani.
1: But I can tell you that the only positive thing I can say is that the time will be good in the kingdom.
0: Én az egyetlen biztató dolog, amit mondani tudok, az az, hogy ezek az idők a királyságban nem lesznek zavarosak.
1: So make sure that you have both feet in the kingdom.
0: Úgyhogy légy biztos abban, hogy mindkét lábbal a királyságban vagy.
1: That your whole life is oriented around the kingdom.
0: Hogy az egész életed a királyság köré épül fel.
1: And that way when things shake, you're not going to feel it the same way.
0: És így, amikor megrázódnak a dolgok, te nem ugyanúgy fogod azt érezni.
1: I'm not saying that we won't experience economic hard times, because we are.
0: Én nem akarom azt mondani, hogy nem fogunk átélni gazdasági nehézségeket, hiszen átélünk ilyeneket.
1: But it will not bring to you the kind of anxiety that's prevalent in the world.
0: De ettől nem lesz rajtad az a szorongás, ami most a világban van.
1: When we had 9/11 attack on United States.
0: Amikor Amerikában az a bizonyos szeptember 11-es támadás volt.
1: It shook everything that our nation had put its confidence in.
0: Az mindent megrázott, amiben a nemzetünk a bizalmát vetette.
1: We trusted the security that our armed forces gave us.
0: Bíztunk abban, hogy biztonságban tartanak minket a fegyveres erők.
1: We trusted the economic markets of Wall Street.
0: Bíztunk a Wall Streetnek a gazdasági vezetésében.
1: All these things were shaken.
0: De mindezek már megrázottak.
1: And while the anxiety has settled down a bit, it was rampant for years.
0: És noha most már a szorongás talán nem annyira nagy mértékű, de azért éveken át nagyon erős volt.
1: The things that we trusted and the things that we had as gods were shaken.
0: Megrázódtak azok a dolgok, amikben mint Istenünkben bíztunk.
1: The pharmaceutical companies made a lot of money.
0: A gyógyszergyártók nagyon nagy pénzt kerestek.
1: Because anxiety went way up.
0: Mert annyira szorongtak az emberek.
1: And people went and bought anti-anxiety medicines.
0: Mindenféle szorongás csökkentő gyógyszert vettek az emberek.
1: So in the whole world we have an increase of anxiety.
0: Tehát az egész világon nő a szorongás.
1: And the next session I'll talk about how the kingdom is the only real remedy for anxiety.
0: A következő tanításban el fogom mondani, hogy hogyan van az, hogy a királyság az egyetlen gyógyszer a szorongásra.
1: So let's go back to what I read in the beginning in Hebrews 12.
0: Tehát térjünk vissza ahhoz, amit az elején olvastam a Zsidó 12-ből.
1: We are offered a kingdom that is unshakable.
0: Egy megrázhatatlan, megingathatatlan királyságot kínál nekünk Isten.
1: While God is shaking everything in the earth, he allows us to anchor our souls in the unshakable kingdom.
0: Miközben a földön mindent megráz Isten, engedi, hogy a lelkünket behorgonyozzuk az ő királyságában.
1: When Jesus came, the kingdom came in a person.
0: Amikor Jézus eljött, ő benne a királyság személyesen jött el.
1: And he is the unchanging person.
0: Hiszen ő a változhatatlan személy.
1: And the kingdom of God is the unshakable kingdom.
0: És Isten királysága az egyetlen megingathatatlan királyság.
1: And God has a purpose for the shaking that's taking place.
0: Istennek célja van ezzel a nagy megrázódással, ami most van.
1: The answers will not be found in simple political solutions.
0: A válaszok nem egyszerű politikai megoldásokban lesznek.
1: Or in economic policy.
0: Vagy gazdaságpolitikában.
1: The answers will be found in the kingdom of God.
0: A válaszokat Isten királyságában fogjuk megtalálni.
1: And the shaking is just going to reveal to everybody what is vulnerable to shaking on the earth.
0: Ez a megrázatás csak azt fogja megmutatni mindennek, hogy mi megrázható itt a földön.
1: Sometimes we go through seasons of personal shaking.
0: Néha személyes életünk is megrázódik egy ideig.
1: It could be our health, or it could be a family situation.
0: Lehet az egészségünk, van egy családi probléma.
1: Could be a church situation or a national situation.
0: Lehet egy gyülekezeti vagy egy nemzeti országos probléma.
1: During those times, we get to choose to go one of two directions.
0: Az ilyen időszakokban általában két irány közül választjuk az egyiket.
1: We either get to draw close to God.
0: Vagy Istenhez közeledünk.
1: Sometimes people actually choose to push away from God.
0: De néha az emberek úgy döntenek, hogy eltávolodnak Istentől.
1: And my challenge to you is to draw close to God.
0: Én azt javaslom nektek, hogy közeledjetek Istenhez.
1: And I think that's what's going to happen around the world.
0: Azt gondolom, hogy világméretekben ez fog történni.
1: I have a friend who pastors in Greece.
0: Van egy barátom, aki Görögországban pásztor.
1: And while the situation in the church there is very serious.
0: És noha ott nagyon súlyos állapotban van az egyház.
1: I believe that in time to come, the kingdom will flourish in Greece, and this man will have influence.
0: Én hiszem, hogy a következő időszakban a királyság erősödni fog Görögországban, és ez a barátom befolyásos emberré válik.
1: So when we go through these kinds of shakings, God wants to remove unstable things in our lives.
0: Tehát, ahogy átéljük ezeket a rázódásokat, Isten a nem stabil dolgokat ki akarja venni az életünkből.
1: We have an opportunity to be sure that the foundation of our life is not on temporary things.
0: Lehetőségünk van megbizonyosodni arról, hogy nem időleges dolgokra alapoztuk az életünket.
1: We also get to respond in worship.
0: Reagálhatunk imádással.
1: And I think in the last days we're going to see prayer and worship just continue to increase.
0: Azt gondolom, hogy most az utolsó időkben egyre növekedni fog, tehát növekedni fog az imádás és az ima a világon.
1: He says, since we receive a kingdom that cannot be shaken.
0: Azt mondja a Biblia, hogy mivel olyan királyságot kaptunk, ami nem ingatható meg.
1: Let us show gratitude.
0: Legyünk hálásak.
1: Offer to God acceptable service.
0: Istennek kínáljunk fel elfogadható szolgálatot.
1: With reverence and awe.
0: Istenfélelemmel,
1: for our God is a consuming
0: tisztelettel,
1: fire.
0: Mert a mi Istenünk megemésztő tűz.
1: And so our response to having an unshakable kingdom is just to continue to worship him.
0: Tehát mi úgy reagálunk arra, hogy megingathatatlan királyságunk van, hogy egyszerűen csak imádjuk Istent.
1: And I want to commend you. Your church has a reputation for excelling in worship.
0: Az a hír a gyülekezeteknek, hogy kiváló a dicsőítés, az imádás.
1: And you're excelling in prayer. We can feel it when we come here.
0: És érezzük, hogy az imádkozásban is nagyon kiemelkedők lehettek.
1: And what I think God wants to do is he wants to pour out his Holy Spirit.
0: És én azt gondolom, hogy Isten ki akarja árasztani az ő Szent Szellemét.
1: Upon you and through you.
0: Rátok és rajtatok keresztül.
1: And from this place and other places in Hungary there will be explosions.
0: És ebből ez a hely is, ezen a helyen is, vagy innen kiindulva, és Magyarországon más helyekről is kiindulva, szinte robbanásszerű növekedés lesz.
1: You continue to pray and worship as you have.
0: Tehát folytassátok úgy az imádkozást és a dicséretet, ahogy eddig.
1: Make sure that you seek first the kingdom.
0: Feltétlenül először keressétek a királyságot.
1: Let me read Matthew 6:24.
0: A Máté 6:24-et szeretném felolvasni.
1: I will close with this.
0: És ezzel fogom befejezni.
1: He says, no one can serve two masters.
0: Senki sem szolgálhat két urat, ez azt mondja.
1: For either he will hate the one and love the other.
0: Mert vagy gyűlöl az egyiket és szereti a másikat.
1: Or he will be devoted to one and despise the other.
0: Vagy az egyiknek odaszánt és megveti a másikat.
1: You cannot serve God and wealth.
0: Nem szolgálhatjátok Istent és a mammont.
1: For this reason I say to you, do not be worried about your life.
0: Ezért mondom nektek, hogy ne aggódjatok az életetek felől.
1: As to what you will eat or what you will drink.
0: Hogy mit fogtok enni vagy inni.
1: Nor for your body as to what you will put on.
0: És a testetek felől se, hogy mit fogtok felöltözni.
1: Is not life more than food and the body more than clothing?
0: Hiszen nem több az élet, mint az étel, és a test, mint a ruha.
1: Do not worry then, saying, what will we eat, what will we drink, what will we wear?
0: Tehát ne aggódjatok mondván, hogy mit együnk, mit ígyünk, mivel öltözködjünk.
1: For the Gentiles eagerly seek all these things, but your heavenly Father knows that you need them.
0: Mert a pogányok nagyon keresik mindezeket a dolgokat, de a ti mennyei atyátok tudja, hogy szükségetek van ezekre.
1: But seek first the kingdom and his righteousness.
0: Hanem keressétek először a királyságot és az ő igaz állapotát.
1: And all these things will be added to you.
0: És mindezek megadatnak nektek.
1: Well, that's an incredible promise, sometimes hard to believe.
0: Ez egy óriási ígéret, néha nehéz elhinni.
1: That if you will make the kingdom number one, God will take care of the other things.
0: De hogyha első helyre teszitek a királyságot, akkor Isten az összes többiről gondoskodik.
1: So he says, do not worry about tomorrow.
0: Azt mondja, ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől.
1: Tomorrow will take care of itself.
0: Mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felől.
1: Each day has enough trouble of its own.
0: Elég minden napnak a maga baja.
1: So I think God wants us to live today. And to seek first the kingdom today.
0: Tehát azt, Isten azt akarja, én úgy hiszem, hogy ma keressük Istent és az ő királyságát.
1: We can't do anything about tomorrow anyway.
0: Hiszen a holnappal úgy sem tudunk tenni semmit.
1: So we need to make sure that our decisions and our orientation today is about the kingdom.
0: Tehát arról kell gondoskodnunk, hogy a mai napon a királyságra irányuljunk és aszerint hozzunk döntéseket.
1: Amen. I think I'm going to stop there. I wanted to just give an introduction about the kingdom.
0: Azt gondolom, most abba hagyom, csak egy bevezetést akartam mondani a királyságról.
1: I know you're a kingdom-oriented church.
0: Tudom, hogy ti egy királyság irányultságú gyülekezet vagytok.
1: I wanted to encourage you to make sure that it's number one.
0: Csak bátorítani akartalak titeket, hogy feltétlenül ez legyen az első helyen a számotokra.
1: Amen.
2: Elhangzott Barry Whistler a Megingathatatlan Királyságról című tanítása.
3: Ez volt a Hitünk Alapjai.
4: Hitünk Alapjai.
3: Apostoli Fundamentumok.
4: A Rádió Sansz műsorán.

0: Most. Szakértünk válaszol. Következik Életképek Tinédzser Országból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés Tinédzser Ország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
1: Feri, köszöntelek itt a stúdióban.
2: Én is köszöntöm a kedves rádióhallgatókat.
1: És két vendégünket is köszöntöm, Csonó Rolandot, aki iskola lelkész, és Bányik Rolandot, aki börtön misszionáriusként tevékenykedik. Az iskolai erőszak, illetve iskolai bántalmazás volt az elmúlt rovatban a témánk. Megígértük, hogy ott folytatjuk, hogy vajon hogyan kell kezelnünk a bántalmazót, vagy a bántalmazó gyermeket, de előtte beszéljünk még egy kicsit a tünetekről. Roland, te iskola lelkészként dolgozol, de gyerekkorodban téged is bántalmaztak, és azt mesélted nekem egyszer, hogy voltak neked is konkrét tüneteid.
3: Igen, nekem is, én minden hétvégén hánytam. Annyira sok feszültség jött föl bennem a hét közben, hogy minden péntek este az volt a műsor, hogy én mire hazérek a suliból, végighánytam.
1: És keresték, hogy mi a problémát, hogy biztos beteg vagy? Nem tudtuk
3: sokáig, hogy mi a probléma, azt hittük, hogy elfáradtam. És közben kiderült, hogy nem a fáradtságtól hánytam, hanem a belső felgyülemlett stressztől. Nyilván ez, megmondom őszintén, nekem keresztény családom van, keresztény háttérből jövök, és ezt Isten mutat meg édesanyámnak, hogy én azért hányok, mert olyan feszültség és olyan stresszben vagyok az iskolában, ami miatt hányok minden egyes hétvégén.
1: És akkor utána ő segített abban, vagy ő utána ment annak, utána ment, hogy igen, mi a probléma, és hogy te egy bántalmazott gyermek vagy?
3: Ilyen szinten igen. Uh-huh. Igen, hogyha így értelmezik, akkor igen.
1: És akkor mi következett? Egyébként csak akkor már tudjuk.
3: Nem fizikálisan voltam bántalmazott, hanem lelkileg voltam bántalmazott. Elbeszélgetett az igazgatónővel, anyukám elbeszélgetett a tanári karral, az anyukám elmondta, hogy milyen háttérből jövök, hogy engem hogyan lehet kezelni, és a többi, és utána elsimultak a dolgok, és így azóta úgy egész jól el vagyok.
1: Tehát tulajdonképpen, hogyha a szülő, tehát van olyan bántalmazott gyermek eset, hogyha a szülő tényleg kellemesen, gondolom, és nem feltétlenül rátörve az ajtót, elbeszélget.
3: Nem rájuk döntötte az asztalt, igen, hanem csak, hogy elmondta, hogy milyen csomaggal érkeztem.
1: Aha, mert hogy te állami intézményben és nevelő otthonban kezdted először, igen, és igen, utána igen, nevelő szülőköz került.
2: Megkülönböztethetünk a bántalmazás helyszíne alapján, beszéltünk családon belüli bántalmazásról, vagy családon belüli erőszakról, amikor családtag vagy családhoz közel álló személy veszi át az agresszor szerepét, és ennek nagyon sokszor a gyerek vagy a gyengebbik, nem a feleség az elszenvedője, bár olyan itt is hallottam, amikor a feleség a bántalmazó, és van már bántalmazott férje klubja is, bármilyen hatalmi helyzet játszma elindul, hogy én többet keresek, mint te, erősebb vagyok, mint te, jobb vagyok, mint te, tehát ez a hatalmi játszmából indul a bántalmazó és a bántalmazott közötti kapcsolat, és annyira kódependens ez a kapcsolat, hogy a bántalmazó és a bántalmazott, amíg benne marad ebbe a kapcsolatba, addig tudják ezt a táncot közösen játszani. Hogyha az iskolai területre megy ez az erőszak, akkor beszélünk iskolai erőszakról. Van olyan, hogy a diákok szórakoznak egymással, van olyan, hogy a tanár cikiz akár a diákot, és van olyan, hogy az otthonról hozott feszültséget, vagy a játékból, az online játékból hozott feszültséget a diák vagy a tanár felé, vagy a diáktársai felé éli meg, és voltam olyan iskolában is tanítottam, ahol azt mondták, hogy nálunk a tanár volt bántalmazott a diák részéről.
1: Aha, wow.
2: Hát ez nem volt annyira wow, de értem
1: de,
2: a te wow-dal.
1: Igen. De hogy ilyen is van.
2: Voltunk olyan iskolában, ahol kamerák voltak, mert azzal próbálták biztosítani legalább a belső berendezéseknek a biztonságát, vagy a tanárnak az épségét. De mentem be olyan iskolába, ahol fémdetektoron kellett átmenni, mert azt mondták, hogy a kést és egyéb eszközöket így tudják kiszűrni. elkülönülni a diákoktól, és ez nem film, nem távol az Egyesült Államok, hanem Magyarországon lévő iskolában konkrétan van ilyen helyzet.
1: És a mobiltelefonokra visszatérve, vagy a rögzítésre, hát az egy külön történet, nem tudom, Roland, hogy iskola lelkészként találkozol-e azzal, mondjuk egy kis település általános iskolájában, vagy iskola lelkész, hogy már mobillal fölvesznek bármilyen jelenetet is a diákok. Vagy elvesztik a mobiltelefont sok helyen, ugye már.
3: Nálunk az a rendszer, ugye van véve reggel, ahogy megérkeznek az iskola épületében, le kell adni.
1: Igen, de sok helyen egyébként szünetben visszaadják.
2: Nem
1: tehát adják, ott is
2: a törvény szerint adott szaktanárt kérheti ki külön igazgatói engedéllyel, de akkora macera, hogy már a legtöbb tanár nem is él ezzel a lehetőséggel.
1: Igen, de egyébként parkban, bárhol máshol szóli után.
3: Ahogy megoldják, mert visznek másik telefont a zsebükbe. Hát egy kamut leadnak, és az eredetit meg otthon, vagy a táska mélyén, vagy a zsebükbe, vagy valahol.
1: A legfontosabb talán az, hogy mindenképpen valahogy akkor föl kell ismerni azt, hogy a gyerekemnek mi a problémája. Bányik Rolandhoz fordulok, te is a múltkor megbeszéltük, hogy te is voltál bántalmazott, és hogy te úgy kerekedtél ezen felül, hogy akkor azt mondtad, hogy visszaadod, és egy erőszakos stílust vettél fel tulajdonképpen.
4: Igen, nekem hiányzott az a családi háttér, a biztonság, tehát igazából egyik pólusnál sem találtam biztonságot, ezért én elhatároztam, hogy inkább azokhoz tartozom majd, akik menők, mert szememben ők menőbbek voltak, és akkor elkezdtem így viselkedni. Tehát én nem azért bántalmaztam másokat, akár verbálisan, akár lelkileg, akár fizikai módon, mert nekem ez jól esett. Egy idő után már jól esett, de ebben volt egy megfelelés. Tehát volt, úgy éreztem, hogy feljebb léptem a ranglétán egyet a menők közé.
1: De az iskola éveid alatt felismerte ezt bárki is? Vagy egyszerűen csak túléltek téged?
4: Csak túléltek.
1: Tehát nem ismerték akkor még ezt föl, hogy neked mi a probléma. Te féltek tőled?
4: Igen. Igen. Főleg már középiskolában. Igen. Ott már olyan voltam.
1: Mit tudnám most azoknak tanácsolni, akik esetleg azzal szembesülnek, hogy az ő gyermekükkel szemben egy legyen fiú, rendszeresen erőszakosan lép fel. Mi a szülőnek az első kérése általában? Intézzék el, hogy ne egy padban üljön, ne egy osztályban üljön, távolítsák el a gyerekemtől. Ez a megoldás?
4: Nem, szerintem nem, de semmiképpen az sem, amit én kaptam a nagypapámtól, hogy védjem meg magam, és jól megvert, hogyha nem védtem meg magam. Hát ez sem volt. Szerintem a szeretet. Tehát én azt gondolom, hogy ha van valaki, aki nagyon szeret, aki ezen átsegít engem, beszélget velem, elfogad, tanácsol és jó tanácsokat ad, akkor az ember meg tudja tanulni, kezelni ezeket a problémákat. Tehát ezekből ki lehet talán lépni.
1: De most azt mondod, hogy mondjuk az erőszakos fiú felé szeretettel fordul.
4: Én meg vagyok róla győződve, hogy a szeretet megváltoztatja az embereknek az életét. Nincsen más eszköz. A bántalmazóknak a nagy része, tehát azok, akikhez én utána kapcsolódtam, vagy csapódtam, ugyanolyan utca gyerekek voltak, mint amilyen én voltam. Tehát valami nem volt rendben. Általában alkoholista szülő, vagy börtönben lévő szülő, vagy éppen olyan, hogy reggeltől estig dolgoztak, és a gyerek magára volt hagyva. És ezzel tekintette magát értékesnek. Lehet, hogy a tanulmányaiból nem tudott érvényesülni, vagy sehol nem dicsérték. Egyedül ez az egy dolog volt, amivel ő különnek tudta magát érezni.
2: Nem tudtam megnyerni a matek versenyt, de arról, hogy mindenki róla beszélt, hogy hogyan megverte
4: hogy a matek verseny nem úgy megnyerni. Tehát
2: azt is látjuk nagyon sokszor így a gyerkőcöknél, hogy mindenki szeretne, hogy valamiben beszéljenek rólam, valamiben valamit elérjek. És hogyha ez az agresszivitás, akkor abban tudok. És vagy passzív agresszióról beszélünk, hogy én elszenvedője vagyok az agresszivitásnak, de nagyon érdekes, hogy találkozunk olyanokkal is, akik csak felbújtói. És azt mondják, hogy te csináld meg, és ő az ész, és a másik az erőt képviseli.
3: Ez a legrosszabb.
1: Igen, látom Roland, hogy itt tudnál mesélni. Lehet, hogy még egy rovatot kell majd ennek a témának szentelnünk. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok és beszélgettünk erről, és csak egy végszó, mert nagyon fontos dolgot mondtál, azt gondolom, Roland, a szeretettel. De ezt hogyan tudjuk megfogni? Mi szülők? Értem, hogy szeretettel kéne az erőszakos fiúhoz hozzányúlni, de hogyan? Egy végszót tudnátok ezzel kapcsolatban mondani.
4: Töltsön vele időt. Beszélgessen, érdeklődjön, érdekelje, dicsérje. Én ezeket tudnám felsorolni. Szerintem ezek
1: az erőszakos fiút, ez nagyon nehéz dolog.
4: Nagyon, igen. Itt egy kicsit túl kell látni. Tehát, hogyha a saját gyermekem erőszakos, nekem akkor csak kincset kell benne valahogy meglátnom. És amit látni szeretnék, hogy amilyen ő legyen, erre kell összpontosítani.
3: És ölelje meg. A fiúk vágynak az ölelésre. az apai, atyai ölelésre, meg az anyai ölelésre, érintésre. Titkolják, mert kemények vagyunk, és de belül sír a szívük, hogy valaki ölelje meg őket, és szeresse őket. Tapasztalat.
2: Ne kapjon cifra kabátot, mint József. Mert amikor a saját apja a saját gyerekei ellen megkülönböztetett módon nyilvánítja ki a szeretetet a családban, az ok lesz arra, hogy a testvérek gyűlöljék egymást, vagy ok lesz arra is, hogy az, aki megkülönböztetett szeretetet kap, az úgy érezze, hogy ő több, mint a másik. És Jézus pedig annyira egyszerű lett, hogy teljesen kiszolgáltatottá vált, ő lett az erőszak áldozatává, azért, hogy mindent, aki erőszak áldozata volt valamikor is, azokat meggyógyítsa, helyreállítsa, és azt mondta Jézus, hogy én azért jöttem, hogy az összetört szívű embert megépítsem, meggyógyítsam. Én azt gondolom, hogy ha valakinek
1: fogni. Mi szülők? Értem, hogy szeretettel kéne az erőszakos fiúhoz hozzányúlni, de hogyan? Egy végszót tudnátok ezzel kapcsolatban mondani?
4: Töltsön vele időt. Beszélgessen, érdeklődjön, érdekelje, dicsérje. Én ezeket tudnám felsorolni. Szerintem ezek
1: az erőszakos fiút, ez nagyon nehéz dolog.
4: Nagyon, igen. Itt egy kicsit túl kell látni. Tehát, hogyha a saját gyermekem erőszakos, nekem akkor csak kincset kell benne valahogy meglátnom. És amit látni szeretnék, hogy amilyen ő legyen, erre kell összpontosítani.
3: És ölelje meg. A fiúk vágynak az ölelésre. Az apai, atyai ölelésre, meg az anyai ölelésre, érintésre. Titkolják, mert kemények vagyunk, és de belül sír a szívük, hogy valaki ölelje meg őket, és szeresse őket. Tapasztalat.
2: Ne kapjon cifra kabátot, mint József. Mert amikor a saját apja a saját gyerekei ellen megkülönböztetett módon nyilvánítja ki a szeretetet a családban, az ok lesz arra, hogy a testvérek gyűlöljék egymást, vagy ok lesz arra is, hogy az, aki megkülönböztetett szeretetet kap, az úgy érezze, hogy ő több, mint a másik. És Jézus pedig annyira egyszerű lett, hogy teljesen kiszolgáltatottá vált, ő lett az erőszak áldozatává, azért, hogy mindent, aki erőszak áldozata volt valamikor is, azokat meggyógyítsa, helyreállítsa, és azt mondta Jézus, hogy én azért jöttem, hogy az összetört szívű embert megépítsem, meggyógyítsam. Én azt gondolom, hogy ha

0: blokkolják, mert kemények vagyunk, és de belül sír a szívük, hogy valaki ölelje meg őket, és szeresse őket. Tapasztalat.
1: Ne kapjon cifra kabátot, mint József. Mert amikor a saját apja a saját gyerekei ellen megkülönböztetett módon nyilvánítja ki a szeretetet a családban, az ok lesz arra, hogy a testvérek gyűlöljék egymást, vagy ok lesz arra is, hogy az, aki megkülönböztetett szeretetet kap, az úgy érezze, hogy ő több, mint a másik. És Jézus pedig annyira egyszerű lett, hogy teljesen kiszolgáltatottá vált, ő lett az erőszak áldozatává, azért, hogy mindent, aki erőszak áldozata volt valamikor is, azokat meggyógyítsa, helyreállítsa, és azt mondta Jézus, hogy én azért jöttem, hogy az összetört szívű embert megépítsem, meggyógyítsam. Én azt gondolom, hogy ha valakinek az életébe belép a hit, akkor belép a könyörület is.
2: Nagyon szépen köszönöm, hogy ma is itt voltatok.
3: Szakértőnk válaszolt. Életképek Tinédzserországból, Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sansz műsorán.
2: A következő percekben a Házasság és gyereknevelés című tanítássorozat első részét hallhatjuk, melyben Steve Telcerov tanít.
3: Hányan vannak ebben a teremben, akik házasságban élnek?
4: Keep them up.
3: Tartsátok felemelve a kezeteket.
4: Okay, your hands down.
3: Most már le lehet ereszteni.
4: Let me see the hands of the singles, those of you who are not
3: married. Vannak itt, akik egyedülállóak, tehát akik nem házasságban élnek, azok is emeljék fel a kezüket.
4: Just one hand. One hand, Gábor. One
3: csak
4: hand.
3: Egy kezet, right. Tehát egy ember csak egy kezet emeljen fel.
4: All right, good. So looks like the majority of you here in the room are married.
3: Tehát úgy néz ki, hogy a teremben levők többsége házasságban van.
4: That's good.
3: Ez jó.
4: The rest of you who are not, this is an excellent weekend for you.
3: A többiek számára, akik még nem házasok vagy már nem, ez egy kiváló hétvége.
4: Because this isn't just really about marriage, it's about relationships in general.
3: Hiszen ez a tanítás nem csak a házasságról szól, hanem úgy általában a kapcsolatokról.
4: In the importance of marriage, which is my first subject for tonight.
3: A házasság fontossága, ami az elsődleges témám ma este.
4: Is to understand the importance that God himself places on relationship.
3: Azaz, hogy megértsük, hogy Isten mennyire fontosnak tekinti a kapcsolatokat.
4: And it's for this purpose that we were made.
3: Hiszen erre a célra alkotott minket.
4: You are not a working machine.
3: Nem egy dolgozógép vagy.
4: In this last month I've been putting in about 16-hour day work time.
3: Az elmúlt hónapban körülbelül 60 napnyit dolgoztam.
4: From 7 a.m. until 11 o'clock or midnight, it's just work, work, work.
3: Reggel 7-től este 11-ig vagy éjfélig csak dolgoztam, dolgoztam, dolgoztam.
4: Well, I can't say I'm loving every minute of it, but I'm enjoying a lot of it.
3: Nem mondom, hogy minden percét nagyon szerettem, de nagyon élveztem.
4: But it's not the reason I live.
3: De én nem ezért élek.
4: I wasn't made for work.
3: Nem a munkára lettem teremtve.
4: Primarily.
3: Elsődlegesen.
4: That's not an excuse to sit down and fold your hands and twiddle your thumbs.
3: Persze ez nem mentség vagy kifogás arra, hogy leüljessek malmoz.
4: But at the core of God's heart is relationship.
3: De Isten szívének a közepén a kapcsolatok vannak.
4: And you and I have been made for this purpose.
3: És téged és engem, titeket és engem erre teremtett.
4: I don't know all the details of the previous schools that you've gone through. This is school number 4.
3: Nem ismerem az előző kurzusoknak minden részletét, amit már végig hallgattatok, ez a negyedik.
4: In previous schools there's been sort of a logical progression.
3: Az előző iskoláknak volt egy ilyen logikai fejlődés a tanításában.
4: Where we capture a vision for God's kingdom.
3: Amikor megragadjuk Isten királyságáról a látást.
4: What is God's purpose in the world?
3: Hogy mi Isten célja a világban?
4: What does he want to do with and through his church?
3: Mit akar tenni a gyülekezetével és a gyülekezetén keresztül?
4: In previous schools we talked about this new relationship that we have in Christ.
3: Az előző iskolákban erről az új kapcsolatról beszéltünk, amit Krisztussal nyertünk.
4: And at the core of this new relationship, the core of this new relationship is the fact that we've become God's sons.
3: És ennek az új kapcsolatnak az a lényege az van a magvában, hogy Isten fiaivá lettünk.
4: See, we've got to rethink our Christianity. I'm not a Christian. I am a son of God.
3: Tehát át kell gondolnunk a kereszténységünket. Én nem egy keresztény vagyok, hanem Isten fia.
4: And friends, when you start to think of the context of your life with God in the context of that relationship between a father and a son.
3: És amikor az életedről ebben az összefüggésben kezdesz gondolkodni meg magadról úgy, mint aki Isten fia vagy.
4: You get God's heart for relationship.
3: Akkor megragadhatod azt, hogy mi van Isten szívében a kapcsolatokkal kapcsolatban.
4: All that he does, all that he values, all that he's willing to die for is relationship.
3: Mindaz, amit ő akar tenni, mindaz, amit értékel, mindaz, amiért hajlandó meghalni, az a kapcsolat.
4: You are not a working machine.
3: Tehát nem dolgozógép vagy.
4: In previous schools we talked about the ability to hear God's voice, that God speaks to us personally, privately.
3: Az előző iskolákban megtanultuk, hogyan kell Isten hangját meghallanunk, amikor Isten nekünk személyesen szól.
4: But there's such a personal connection between us and God that he literally writes His laws, His will upon our hearts.
3: És olyan személyes, olyan közvetlen a kapcsolat Isten és mi közöttünk, hogy ő akaratát a szívünkre írja rá.
4: My passion is not to preach to you from paper, from things written on black and white. My heart is to preach from to you, speak to you from the things that are written on my heart from God.
3: Én nekem nem az a szívem vágya, hogy papírról, fekete-fehér szövegből prédikáljak nektek, hanem a olyat prédikáljak, amit Isten a szívemre írt rá.
4: And God said He won't give us a list of rules of do's and don'ts that we're to respect.
3: És Isten nem, tehát azt mondta, hogy ő nem egy ilyen tedd és ne tedd, tilos, szabad listát akar nekünk adni, ami szerint élnünk kell.
4: The passion in God's heart is to know you so personally, so well, and for you to know Him so personally and so intimately that God can direct you and your heart personally.
3: Isten azt akarja, az van az ő szívében, hogy te olyan jól és személyesen ismerd őt, és olyan jól és személyesen ismerjen téged, hogy személyesen meg tudja neked mondani az akaratát.
4: And all that God wants to do, all that he destines to do through relationship, through marriage and family.
3: És Isten mindent, amit tenni akar, elkötelezte magát arra, neki ez a sorsa, hogy mindent a kapcsolatokon, a házasságon és a családon keresztül tegyen meg.
4: All of our civilization depends on the health of the family.
3: Az egész civilizációnk az egészséges családokon, illetve a család egészségén múlik.
4: And what is the core of the family?
3: És mi a családnak a magva?
4: The husband, right? The man.
3: A fér, nem? Hát ez a férfiú.
4: I'm the head of this house.
3: Én vagyok a ház feje.
4: No, it's the woman.
3: Nem, a nő.
4: She's really at the core of the family.
3: Ő igazán a családnak a mozgató rugója, nem?
4: We have a saying in Slovenia that it's the woman, she holds up all three corners of the house.
3: Van egy Szlovéniában egy ilyen mondásunk, hogy a háznak három sarkát az asszony tartja.
4: At the core of the family is the relationship between a husband and a wife.
3: A család lényege az a férj és a feleség közötti kapcsolat.
4: It's the way that they relate to one another, that is the core of the family relationship. And when that relating is no longer there, the family disintegrates.
3: Tehát az egész családi létnek a lényege, a magva az a kapcsolat, amiben van a férj és a feleség egymással, és ha ez a kapcsolat megszűnik, akkor tulajdonképpen az egész család szétesik.
4: There are several well-known books that target the decline of civilizations and what are the key ingredients that led to their decline.
3: Sok vagy számos könyvet írtak már arról, nagyon jó, fontos könyveket, amelyek azt tárgyalják, hogy a civilizáció hanyatlása hogyan van, és hogy mik azok a tényezők, amelyek a civilizáció hanyatlásához vezetnek.
4: And without question, the number one characteristic that led to the decline of civilizations was the decline of the family.
3: És kétségtelen, hogy a legfőbb tényező, ami a civilizáció hanyatlásához vezet, az a család hanyatlása.
4: We are God's people.
3: Isten népe vagyunk.
4: A royal priesthood.
3: Királyi papság.
4: A holy
3: szent
4: nation.
3: Nemzet.
4: The devil captures and controls nations through the decline or the ignorance of family life.
3: A sátán nemzeteket a családi élettel kapcsolatos tudatlanságon, vagy a családi élet hanyatlásán keresztül ragad meg egy rabságba.
4: And the devil is hard at work in your nation, in my nation, in Slovenia, to bring rapid decline and disintegration to the family.
3: És az ördög a ti országotokban is, az enyémben, Szlovéniában is keményen dolgozik azon, hogy nagyon gyorsan tudja szétverni a családokat.
4: And it is not the destiny of the church to participate in that decline, but for the rise of the family.
3: És az egyháznak az elhívása nem az, hogy részt vegyen a család hanyatlásában, hanem az, hogy felemelje a családot.
4: And God made the family as His first institution.
3: Isten a családot az ő első intézményeként alkotta meg.
4: And it's through families, through the relationship of the husband and wife and the fruit that they bear.
3: És a családon keresztül, tehát a férfi és a nő kapcsolatán keresztül, és az ő belőlük született gyümölcsökön keresztül.
4: That God determined to rule and administrate his world.
3: Akarja Isten uralni, igazgatni az ő világát. Ezt ő eldöntötte.
4: Through the family, through the husband and wife, God determined to rule and administrate his world.
3: Tehát Isten eldöntötte, hogy a családon, tehát a férjen és a feleségen keresztül fogja uralni és igazgatni a világát.
4: So I want to help you see the importance of your own relationship beyond just the four walls of your house or apartment, wherever you may live.
3: Tehát szeretném, hogyha látnátok, hogy mennyire fontos a ti életetek, a házatok vagy a lakásotok négy falán kívül.
4: It's the relationship that you share as a husband and wife that God determined to bring rule and to administrate his world.
3: Tehát Isten eldöntötte, hogy azon a kapcsolaton keresztül, amit ti mint férj és feleség ápoltok egymással, hozza be az ő uralmát és igazgatását a világba.
4: You are part, your little micro world is part of a big, much bigger macro world that God is administrating.
3: A ti mikrovilágotok része annak a hatalmas makrovilágnak, amit Isten igazgat és kormányoz.
4: And I'm convinced that before we can learn any techniques to help our marriage relationship.
3: És hiszem, hogy mielőtt megtanulhatnánk bármilyen módszert a házasságunk kezelésére.
4: Oh, and thank God, there's book after book today on bookshelves and Christian stores talking about the marriage relationship. Thank God.
3: És hála az Úrnak, manapság a könyvesboltokban, a könyvespolcokon rengeteg könyv található a házasság megfelelő megéléséről.
4: And many of those techniques and wisdoms can be very helpful for us.
3: És ennek a bölcsességnek, ezeknek a módszereknek nagy része nagyon sokat segíthet.
4: But we need to do something before we start with techniques.
3: De kell tennünk valamit, mielőtt keresnénk a módszereket.
4: We first have to get God's heart for marriage.
3: Először meg kell ragadnunk, hogy mi van Isten szívében a házassággal kapcsolatban.
4: We have to understand his attitude.
3: Meg kell értenünk, mi az ő hozzáállása.
4: Because of our differences, particularly between man and woman,
3: mert nagyon különbözőek vagyunk, különösen a férfiak különböznek nagyon a nőktől.
4: This is much easier for the woman to achieve than for the man.
3: A nők ezt sokkal könnyebben ragadják meg, mint a férfiak.
4: Guys, you are not a working machine.
3: Fiúk, ti sem vagytok munkagépek.
4: Well, that's pretty weak. No, that's.
3: Hát ez elég gyenge volt.
4: That's a little. You are not a working machine.
3: Tehát nem vagy munkagép.
4: I'm probably not so much different than you. Much of my value and much of my sense of importance comes from the success of my work.
3: Valószínűleg nem nagyon különböző.
4: Talking about the marriage relationship. Thank God.
3: És hála az Úrnak, manapság a könyvesboltokban, a könyvespolcokon rengeteg könyv található a házasság megfelelő megéléséről.
4: And many of those techniques and wisdoms can be very helpful for us.
3: És ennek a bölcsességnek, ezeknek a módszereknek nagy része nagyon sokat segíthet.
4: But we need to do something before we start with techniques.
3: De kell tennünk valamit, mielőtt keresnénk a módszereket.
4: We first have to get God's heart for marriage.
3: Először meg kell ragadnunk, hogy mi van Isten szívében a házassággal kapcsolatban.
4: We have to understand his attitude.
3: Meg kell értenünk, mi az ő hozzáállása.
4: Because of our differences, particularly between man and woman.
3: Mert nagyon különbözőek vagyunk, különösen a férfiak különböznek nagyon a nőktől.
4: This is much easier for the woman to achieve than for the man.
3: A nők ezt sokkal könnyebben ragadják meg, mint a férfiak.
4: Guys, you are not a working machine.
3: Fiúk, ti sem vagytok munkagépek.
4: Well, that's pretty weak. No, that's.
3: Hát ez elég gyenge volt.
4: That's a little. You are not a working machine.
3: Tehát nem vagy munkagép.
4: I'm probably not so much different than you. Much of my value and much of my sense of importance comes from the success of

0: Nőek vagyunk, különösen a férfiak különböznek nagyon a nőktől.
1: This is much easier for the woman to achieve than for the man.
0: A nők ezt sokkal könnyebben ragadják meg, mint a férfiak.
1: Guys, you are not a working machine.
0: Fiúk, ti sem vagytok munkagépek.
1: Well, that's pretty weak. No, that's.
0: Hát ez elég gyenge volt.
1: That's a little. You are not a working machine.
0: Tehát nem vagy munkagép.
1: I'm probably not so much different than you. Much of my value and much of my sense of importance comes from the success of my work.
0: Valószínűleg nem nagyon különböztök tőlem, én is a sikeremnek a mértékét, az értékemnek a mértékét nagy részben a munkám sikerén mérem le.
1: And I want to be successful.
0: És akarok sikeres lenni.
1: Therefore I work hard.
0: Ezért keményen dolgozom.
1: I want to see the fruit of the work of my hands.
0: Látni akarom a kezem munkájának a gyümölcsét.
1: But that's not where my identity lies.
0: De az identitásom nem ebben van.
1: And I have to define success in such a way.
0: És a sikert úgy kell meghatároznom.
1: You see this board right here?
0: Látjátok itt ezt a táblát?
1: You see this board?
0: Látjátok a táblát? Látjátok.
1: I'm gonna draw on it for you.
0: Rajzolni fogok rá.
1: I want you to draw a circle of success.
0: Szeretném, hogyha megrajzolnád a sikerkörét.
1: Okay, you see the circle?
0: Látjátok a kört, a sikerköre.
1: Many people draw their circle of success. I'm speaking to you, man.
0: Nagyon sok ember rajzolgatja a sikerek körét, most a férfiakról beszélek, főleg.
1: Where the family is outside.
0: És úgy rajzolja ezt meg, hogy a család kívül esik a körön.
1: And I want you to create a mental picture where you define success, the circle of your success, and all that you do with your family within the circle.
0: És szeretném, ha elképzelnétek, hogy abban a körben, ami mindarról szól, amit ti tesztek, benne legyen a családotok.
1: And all the ladies said.
0: És az összes hölgy azt mondja.
1: Oh man, that is really bad.
0: Hát ez nagyon gyengus volt.
1: Ladies, now we're drawing a circle. This is all the men and your relationship, husband and wife, your kids. You're now in the circle of his success.
0: Tehát hölgyeim, most elmondom, hogy lerajzoltam a férfiúk sikerének a körét, amiben benne vagy te, meg benne vannak a gyerekeid az ő sikerek körében.
1: And all the ladies said.
0: És az összes hölgy azt mondja.
1: That's better.
0: Hát ez már jobb volt.
1: No matter how much I achieve, no matter how much I achieve.
0: Akármennyit is érek el.
1: No matter how thick my wallet would be if I had one.
0: Teljesen mindegy, milyen vastag lenne a pénztárcám, ha nálam lenne.
1: No matter with whom I may rub shoulders in life. Dropping names of important people that I associate with.
0: Teljesen mindegy, hogy az életem során hány nagyon fontos és híres emberrel tudok személyes kapcsolatba kerülni.
1: Makes absolutely no difference if I am unable to live in harmony with the most important woman in my life.
0: Ez teljesen mindez egyáltalán nem számít, hogyha nem vagyok képes összhangban élni az életemben legfontosabb nővel.
1: And true spirituality.
0: És az igazi szellemiség.
1: Is demonstrated first and foremost in this relationship.
0: Elsősorban és leginkább ebben a kapcsolatban mutatkozik meg.
1: Oh.
0: Júj.
1: The true measure of my spiritual life.
0: Az én szellemi életem igazi mérője.
1: As a husband, as a man.
0: Mint férfinak, mint férnek a szellemi életem mérője.
1: Is not measured primarily in what God does through me.
0: Nem elsősorban azon mérhető le, vagy azt határozza meg, hogy Isten rajtam keresztül mit tesz.
1: But it will be measured in the vitality and the fullness present in my wife.
0: Hanem azzal, hogy a feleségemben mennyi az életerő, és mennyire érzi magát beteljesedetnek.
1: When Jesus decided to win back God's world for himself.
0: Amikor Jézus eldöntötte, hogy ő visszanyeri magának Isten világát.
1: He chose not to do it alone.
0: Úgy döntött, hogy ezt nem egyedül teszi.

0: It's not a Chuck Norris program.
1: Ez nem egy ilyen Chuck Norris féle akció.
0: You know he's a believer, by the way.
1: Tudjátok egyébként, hogy ő hívő.
0: Chuck Norris is a strong born again Christian.
1: Chuck Norris egy erős újjászületett hívő. Nem viccelek.
0: We have a gentleman coming to Slovenia in a month from now. His name is Nick Vujicic, a man without arms or legs.
1: Egy Nick Vujicic nevű ember fog jönni Szlovéniába egy hónapon belül. Ő egy olyan ember, akinek sem karja, sem lába nincs.
0: And we've rented out the largest possible stadiums and sports arenas we can possibly rent for these upcoming events.
1: És kibéreltük az elérhető legnagyobb stadionokat, termeket, helyeket azokra a rendezvényekre, amiket ő fog tartani.
0: And we were having a meeting one day and we were talking about this and we said, you know, we ought to follow this up with something else.
1: És erről beszélgettünk egyik nap, hogy ez hogy lesz, mint lesz, és beszéltünk arról, hogy ezt követni fogjuk, tehát utána is fogunk csinálni valamit.
0: And one of our guys in the room said, why don't we invite Chuck Norris?
1: És akkor valaki ott a szobában azt mondta, miért nem hívjuk meg Chuck Norris-t?
0: He's really popular in Slovenia. I don't know how it is here in Hungary.
1: Mert Szlovéniában nagyon népszerű, nem tudom Magyarországon mennyire.
0: Every day you get a fresh joke about Chuck Norris on Facebook.
1: Minden nap van a Facebookon egy új vicc Chuck Norrisról.
0: And everyone started laughing and said, "Are you kidding?"
1: És elkezdtek a többiek nevetni a szobában, hogy hát vicces.
0: They said, "No, we're translating his book, his testimony right now. It's going to come out in Slovene this year."
1: Ez az ember azt mondta, egyáltalán nem viccelek, hiszen a bizonyságtételéről szóló könyvet éppen most fordítjuk szlovénre, és ebben az évben meg fog jelenni.
0: So one of our team members wrote to Chuck Norris, says, "Would you be willing to come to Slovenia if we invited you?"
1: Úgyhogy a csapatunkból valaki írt Chuck Norrisnak, megkérdezte, hogyha meghívnánk, hajlandó lenne eljönni.
0: He said, "Yes."
1: És azt mondta, igen.
0: Oh my goodness.
1: Te jó ég.
0: Chuck Norris.
1: Chuck Norris.
0: And we shared this with a gentleman.
1: Elmondtuk ezt egy úriembernek.
0: Political circles.
1: Aki politikai körökben dolgozik.
0: We said we want to invite Chuck Norris to Slovenia.
1: És elmondtuk neki, hogy meg akarjuk hívni Chuck Norris Szlovéniába.
0: He looked at us with big eyes. He said, "You're joking."
1: Hatalmas kerek szemekkel nézett ránk, vicceltek.
0: He said, "No, we're serious."
1: Azt mondtuk, nem, ez komoly.
0: He says, "We'll make him president."
1: Azt mondja, akkor elnökké választ.
0: Chuck Norris will save Slovenia.
1: Chuck Norris fogja megmenteni Szlovéniát.
0: God chose not to do it alone. He's not Chuck Norris.
1: Isten úgy döntött, hogy ő nem egyedül fogja csinálni. Ő nem Chuck Norris.
0: Instead,
1: ehelyett,
0: he invited his bride.
1: Meghívta a mennyasszonyát is.
0: And as a team together.
1: És ők ketten, mint egy csapat.
0: In cooperation with one another.
1: Együttműködve.
0: In a teamwork of such intimacy and closeness.
1: Egy olyan bensőség és egy olyan közelségen alapuló csapatmunkában.
0: Where there's acceptance.
1: Olyan, ahol elfogadás van.
0: Where there's honor.
1: Ahol tisztelet van.
0: Where there's affirmation.
1: Ahol egymás bátorítása van.
0: Where there's respect.
1: Ahol tisztelet van.
0: They would win the world together.
1: És megbecsülés van. Ők együtt fogják visszanyerni a világot.
0: They would have a common purpose.
1: Közös céljuk van.
0: They would have common goals.
1: Közös célkitűzéseik lesznek.
0: They would have common values.
1: Közös lesz az értékrendjük.
0: Do you see this relationship between Christ and his church, what we are to model?
1: Látjátok most már ezt a kapcsolatot Krisztus és az ő egyháza között, mennyasszonyok között, amit nekünk be kell mutatnunk.
0: He's the reality.
1: Ő a valóság.
0: And we are the shadow.
1: És mi vagyunk az árnyék.
0: Before we can talk about techniques, we've got to capture a compassion and understanding about what are the core values in relationships.
1: Mielőtt a módszerekről beszélhetnénk, meg kell ragadnunk a kapcsolatoknak az alapértékeit, azt az irgalmat, ami benne kell, hogy legyen, megértés.
0: Because God wants your relationship as a husband and wife.
1: Mert Isten azt akarja, hogy a ti házasságotok
0: to be a catalyst for healing.
1: A gyógyulásnak a közvetítője legyen.
0: For you personally.
1: A számotokra személyesen.
0: It's the context in which you can be, where you can grow and become the kind of person that God has destined you to be.
1: Hiszen a házasságon belül növekedhetsz és válhatsz azzá az emberré, azzá a személyiségé, akivé Isten téged tervezett.
0: And in the power of that healing and in the power of that wholeness, God wants to work through you to bring cataclysmic change to the world you live in.
1: És ennek a gyógyulásnak és ennek az épségnek az erejével akarja rajtatok keresztül Isten azokat a hatalmas történelemformáló változásokat behozni a világba.
0: And I think it's vital that we as men first and foremost that we're the ones who capture God's heart for it.
1: És azt gondolom, hogy nekünk férfiaknak kell elsősorban megragadnunk, hogy mi van Isten szívében ezzel kapcsolatban.
0: All the ladies said.
1: Minden, hogy azt mondja.
0: Amen. Yeah. Let me give you five simple, basic emotional needs that every human being has, man or woman.
1: Elmondom nektek azt az öt alapvető érzelmi szükséget, ami férfiakban és nőkben egyaránt megvan.
0: Every one of us in this room has an emotional need to be accepted.
1: Ebben a teremben mindennyikünknek van egy érzelmi vágya arra, hogy elfogadják.
0: We just want to be received.
1: Azt akarjuk, hogy befogadjanak minket.
0: You know how important it is psychologically when somebody walks through the doors of this church?
1: Tudjátok, hogy pszichológiailag mennyire fontos, amikor bejön valaki ebbe a gyülekezetbe?
0: And there's somebody at the door who puts out their hand and shows them a smile and says, "Welcome."
1: És van valaki az ajtónál, aki kezet nyújt neki, rámosolyog és azt mondja, hogy üdvözöllek.
0: Those people at the door are probably the most important people in this entire church.
1: Ebben az egész gyülekezetben valószínűleg azok a legfontosabb emberek, akik az ajtónál állnak.
0: They're far more important than Polly and Kati.
1: Sokkal fontosabbak, mint Polly és Kati.
0: With all due respect to
1: minden illendő tisztelettel mondom ezt.
0: Because those people at the door are the first impressions someone's going to get when they walk into this environment.
1: Mert amikor valaki bejön az ajtón, akkor az első benyomása erről a helyről attól származik, aki az ajtóban fogadja.
0: And they're already making choices. They're already experiencing something emotionally within when they step through the door and shake that person's hand. That face means something.
1: És az az ember, aki bejön az ajtól, és akinek megrázza valaki a kezét és rámosolyog, az az ember már elkezd valamit átélni érzelmileg, és már kezd ítéleteket hozni, illetve kezd már véleményeket alkotni, döntéseket hozni.
0: Welcome, we're so glad to have you. Thanks for coming.
1: Köszönöm, hogy eljöttél. Annyira örülünk, hogy eljöttél. Üdvözlünk téged.
0: It's a deep emotional need every human being has.
1: Ez egy mély érzelmi szükség, ami minden emberben benne van.
0: So when you come home after a long day,
1: tehát amikor hazaérsz egy hosszú nap után,
0: you walk through the door,
1: bemész az ajtón,
0: and you hear,
1: és hallod,
0: where have you been all day?
1: Hol voltál egész nap?
0: Now that's not setting the tone for the rest of the evening very well.
1: Hát ez nem túl jól állítja be a hangulatot az este további részéhez.
0: Your daughter comes home after a long day.
1: A lányunk hazajön egy hosszú nap után.
0: You know, sometimes the dogs get a better reception than the human beings.
1: Néha a kutyákat nagyobb szeretettel fogadják, mint az embereket.
0: I don't know how it is in your home.
1: Nem tudom, nálatok hogy van.
0: The dog comes to you. Oh, nice to see you.
1: Oda jön hozzád a kutyád, és akkor ott ölelkeznek, örült te is, hogy őt látod, ő is örül, hogy téged.
0: Your son comes through the door. Where you been all day?
1: És akkor, hogyha fiad jön, hol voltál egész nap? He walked the dog.
0: Huh?
1: He walked the dog.
0: Ah, he walked the dog.
1: Sétáltatja a kutyát, mondta Katona Pali.
0: Friends, God designed marriage to be a place where we are accepted.
1: Isten úgy tervezte a házasságot, mint olyan közeget, amelyben elfogadottak vagyunk.
0: Just like we are.
1: Úgy, ahogy vagyunk.
0: It's a deeper emotional need than many of us are aware of.
1: Ez az érzelmi szükség mélyebb, mint legtöbben gondoljuk.
0: And guys, it's important that we create an environment where our wife, where she feels, where she knows that she is accepted.
1: És férfiak, fontos, hogy olyan légkört hozzunk létre, olyan hozzáállásunk legyen, amelyben a feleségünk elfogadottnak, szeretetnek érzi magát.
0: Ladies, you have the power to create an environment in your home where each member of your household, including your husband, feels accepted when he comes through the door.
1: És hölgyeim, nálatok van az az erő, hogy megtehet, elérhetitek, hogy az otthonotokban olyan légkör legyen, hogy mindenki, aki hazajön hozzátok, a férjeteket is beleértve, befogadottnak, elfogadottnak érezze magát.
0: And God more than anyone else knows this emotional need that we have. That's why he has accepted us.
1: És Isten nagyon jól tudja, hogy ez a legnagyobb érzelmi szükségünk, és ezért ő elfogadott minket.
0: The Bible says, Paul says to the churches, he says, accept one another just as Christ has accepted you.
1: Azt mondja Pál a leveleiben a gyülekezeteknek, hogy fogadjátok el egymást, ahogy Krisztus elfogadott titeket.
0: Wasn't it, do you remember the time when you experienced God's acceptance of you? You walked into his arms and he grabbed hold of you.
1: Emlékeztek arra, hogy milyen volt, amikor Isten először elfogadott titeket, hogy átölelt titeket a karjával, megragadott titeket.
0: To hear that God loves me, that he wants a relationship with me, and he accepts me just like I am, changed my life.
1: Megváltoztatta az életemet az, amikor hallottam, hogy Isten szeret engem, elfogad engem, akar engem, pont úgy, ahogy vagyok.
0: And friends, on the basis of that fact, I cannot help but do the exact same thing for everybody, anyone else in my environment.
1: És hogyha ezt igazán átélem, akkor nem tehetek más, mint hogy én is ugyanezt teszem másokkal, akik körülöttem vannak.
0: As God's beloved children imitate who?
1: Mint Isten szeretett gyermekei, kit utánozzatok?
0: Imitate God.
1: Istent.
0: Need number two is attention.
1: A második számú szükség a figyelem.
0: You know what attention is?
1: Tudjátok, mi a figyelem?
0: It's when your wife is talking.
1: Amikor a feleséged beszél hozzád.
0: And you read the newspaper.
1: És te meg újságot olvasol.
0: Ah, yeah.
1: Oh, igen, persze. Igen.
0: Or you watch the television.
1: Vagy tévét nézel. És kapcsolgatod.
0: What?
1: Tessék?
0: Yeah.
1: Ja, igen.
0: Come on, I'm watching the game.
1: A meccset nézem.
0: Attention. Every one of us has an emotional need for
1: figyelem.
0: Attention.
1: Mindegyikünkben megvan az az érzelmi szükség, hogy figyeljenek ránk.
0: Every child has an emotional need to have the attention of his dad or his mom.
1: Minden gyermeknek érzelmileg szüksége van arra, hogy az apukája vagy az anyukája figyeljen rá.
0: And we demonstrate our attention by giving someone our eyes.
1: És azzal mutatjuk meg valakinek, hogy figyelünk rá, hogy nézünk rá.
0: When somebody speaks to them, you look them back in their eyes and you give them your attention.
1: Amikor valaki beszél hozzád, akkor te visszanézel rá és figyelsz rá.
0: And that attention meets an emotional need within a human being's heart.
1: És ez a visszanézés, ez a figyelem az emberek szívében egy érzelmi szükséget tölt be.
0: And many times a husband and a wife, they need to learn to integrate the skills of giving each other the attention they both deserve.
1: És sokszor a feleségnek és a férjnek meg kell tanulni, hogy hogyan kell egymásnak azt a figyelmet adniuk, amit mind a ketten megérdemelnek.
0: Guys, we are not working.
1: Fiúk, nem vagyunk munkagépek.
0: And my definition of success.
1: És én úgy határozom meg a szükséget.
0: Has to include.
1: Hogy úgy kell meghatároznom.
0: My most important asset.
1: Hogy a legnagyobb kincsem.
0: My wife.
1: A feleségem.
0: Acceptance, attention.
1: Elfogadás, akit elfogadok, akit figyelek.
0: Need number three is appreciation.
1: A harmadik számú szükség az értékelés, a megbecsülés.
0: You know what appreciation is?
1: Tudjátok, mi a megbecsülés?
0: Appreciation is my either verbal or non-verbal expressions of gratitude and thankfulness.
1: Az, amikor szóban vagy nem szóban kifejezem a hálámat, a köszönetemet.
0: My wife is a fantastic cook.
1: A feleségem fantasztikusan főz.
0: Before she got married, she never, I don't know if she ever cooked anything in their kitchen.
1: Nem tudom, hogy mielőtt hozzám jött feleségül életében valaha főzött a konyhában valamit.
0: Because my mother-in-law, she had the kitchen.
1: mert az anyósomé volt a konyha.
0: So when we got first married, she was really kind of nervous how this was going to happen, and she said she told me don't invite anybody for lunch.
1: És amikor összeházasodtunk, nagyon ideges volt efelől, hogy hogyan fog ez neki összejönni, és mondta nekem, hogy nehogy meghívjak valakit ebédre.
0: So we're married a week, and guess what?
1: Tehát egy hete voltunk házasok, mit gondoltok, mi történt?
0: Oh, honey, I just met this great couple. We're coming for lunch. I just met this great couple, and we're coming for lunch.
1: Igen, tehát hogy telefon, hogy éppen most találkoztam drágám ezzel a nagyszerű házaspárral, jönnek hozzánk ebédre.
0: It was fantastic.
1: Great. Fantasztikus volt, óriási.
0: And all those that skills, the anointing in the kitchen from my mother-in-law just flowed right to her.
1: Tehát egyszerűen az anyósomról ez a konyhai kelet beleáradt a feleségembe.
0: But after 17 years of marriage,
1: de 17 év házasság után,
0: you can start to take for granted things that you absolutely loved and valued when you first started.
1: Elkezdhettek természetesnek tekinteni olyan dolgokat, amelyeket kezdetben nagyon szeretetek és nagyon értékeltetek.
0: Every one of us has a deep emotional need within to be appreciated for the things that we are and do.
1: Mindannyiunkban ott van az érzelmi szükség, hogy értékeljenek minket azért, akik vagyunk és amit csinálunk.
0: I like to hear after hours of working and things that we do, or if I put something together in the house, or I change a light bulb. Man, it feels great when somebody says, hey, thanks.
1: Én nagyon szeretem azt, amikor otthon valamit, több órányi munkával valamit létrehoztunk, valamit alakítottunk, vagy kicseréltem egy villanykörtét. Nagyon szeretem azt hallani, hogy köszönöm, nagyszerű.
0: Well, it's about time. I've been doing this for 2 months. I've been trying to get that light changed.
1: Tehát mondjuk nem azt, hogy na már éppen nagyon ideje volt, mert már 2 hónapja nem tudom elérni, hogy kicserélje a villanykörtét.
0: You see, if we understand our own emotional needs and the needs of another human being, friends, we can go a long way to avoiding unnecessary troubles in marriage.
1: Hogyha megértjük a saját érzelmi szükségeinket és a más emberek érzelmi szükségeit, akkor nagyon sokáig eljuthatunk, anélkül, hogy baj lenne a házasságunkkal.
0: Really common courtesies we ideally we could learn in our home environment.
1: Nagyon fontos, hogy az otthonunkban is megtanuljuk az egyszerű udvariasságot gyakorolni és fejleszteni.
0: I had a father who was generous in giving appreciation.
1: Az én apukám nagyon jól tudott értékelni.
0: He didn't hide his gratitude and thankfulness.
1: Vagy elismerni, nem rejtette el a háláját, a köszönetét.
0: And he expressed it verbally, he expressed it non-verbally with hugs and various kinds of non-verbal expressions of appreciation.
1: Elmondta szóval is, és kifejezte mindenféle szó nélküli módokon, ölelésekkel és egyéb dolgokkal, hogy ő most hálás.
0: My wife comes from a different environment where verbal expressions and non-verbal expressions of appreciation were very rare.
1: Az én feleségem olyan családból származik, ahol nagyon ritka volt, akár szóban, akár nem szóban kifejezni az értékelést.
0: Do you remember when Jesus came to the Jordan River?
1: Emlékeztek, amikor Jézus oda ment a Jordánhoz?
0: He goes into the water.
1: Bement a vízbe.
0: He's baptized.
1: Bemerítkezett.
0: The heavens open.
1: Megnyílt a menny.
0: And what happens?
1: És mi történt?
0: God affirms his son.
1: Isten megdicséri, megerősíti a fiát.
0: Hey, you're my son.
1: Te vagy a fiam.
0: And you're the best.
1: Te vagy a legjobb.
0: I'm so proud of you.
1: Annyira büszke vagyok rád.
0: When you live in a relationship longer, sometimes we forget this simple grace.
1: Amikor nagyon sokáig élünk egy kapcsolatban, akkor néha már elfelejtjük ezt a nagyon egyszerű kedvességet és jó indulatot.
0: And we take each other for granted.
1: És természetesnek tekintjük egymást.
0: My wife irons my shirts.
1: A feleségem vasalja az ingeimet.
0: The one I forgot to take with me on this trip.
1: Azt is, amit elfelejtettem elhozni erre az útra.
0: I apologize. I'll be wearing the same clothes tomorrow when I come.
1: Úgyhogy elnézést, holnap ugyanez a ruha lesz rajtam.
0: I promise to take a shower before.
1: De megígérem, hogy előtte le fogok zuhanyozni.
0: And sometimes I have to stop and say, honey, thank you. Thank you. Thank you for ironing my shirts.
1: Néha meg kell állnom, és meg kell köszönnöm valamit a feleségemnek, például, hogy kivasalta az ingeimet.
0: Honey, you're cooking, it's better every...
1: Drágám, minden...
0: Every year, every month, every day.
1: Minden évben, minden hónapban, minden nap egyre jobban főzöl.
0: Honey, thanks for your involvement with the kids. You're absolutely fantastic.
1: Drágám, köszönöm, hogy foglalkozol a gyerekekkel. Egyszerűen csúcs vagy, hogy csinálod.
0: Friends, sometimes it's hard to give what we ourselves have never experienced.
1: Barátaim, néha nehéz adni azt, amit mi magunk soha nem éltünk át.
0: But I beg you.
1: De könyörgöm.
0: Start trying.
1: Kezdjétek el próbálni.
0: And draw from your own relationship with God himself.
1: És merítsetek ehhez az Istennel való kapcsolatotokból.
0: God's not over you waiting for you to make your next mistake and to make you aware of it.
1: Isten nem úgy várakozik a közeletekben, hogy elkövessétek a következő hibátokat és azonnal tudatosíthatsa bennetek,
0: God
1: hogy mit követtetek el.
0: He wants to express his appreciation toward you.
1: Isten bátorítani akar, ki akarja fejezni, hogy értékelt titeket.
0: I know what it's like to feel emotionally from a dad who expresses his gratitude and says, "Son, I believe in you. I love you. I appreciate you."
1: Én tudom, hogy milyen átélni egy apától azt, amikor azt mondja, hogy fiam, szeretlek téged, értékellek téged, nagyon jól csinálod, amit csinálsz.
0: And if our earthly dads, who are evil, Jesus says, know how to give good gifts to their children, how much more the heavenly Father?
1: És azt mondta Jézus, hogy ha mi a földi atyáink, akik gonoszak, tudják, hogyan adjanak jó dolgokat a gyermekeiknek, akkor mennyivel inkább tudja, ami mennyei atyánk.
0: God is generous in expressing his appreciation for you.
1: Isten nagyon bőkezűen fejezi ki az értékelését irántatok.
0: I believe in you.
1: Hiszek benned.
0: You're my son, you're my daughter, you're the best.
1: A fiam vagy, a lányom vagy, te vagy a legjobb.
0: So much of our marriage, our ability to relate is really a reflection of the health or the non-health of my own relationship with God.
1: A házasságunkban nagyon sok minden tükröződik abból, hogy az Istennel való saját kapcsolatom mennyire jó vagy mennyire nem.
0: If I've been accepted by God,
1: ha Isten engem elfogadott,
0: then through me there's created an environment where I'm accepting of others, and more than anyone else, she becomes the first recipient of that acceptance.
1: Akkor Isten rajtam keresztül egy olyan közeget hoz létre, amelyben én mindenki más is elfogadok magam körül, és az első embernek, a legfontosabbnak, aki ezt átéli, a feleségemnek kell lennie.
0: And she's very different from me.
1: És ő nagyon különbözik tőlem.
0: See, I'm sitting here during the worship and enjoying, and she's crying.
1: Én ott élvezem a dicsőítést, benne vagyok teljesen, ott ülök, ő meg ott mellettem ül és sír.
0: Boy, if I was insecure, I could be a little, boy, she's crying, and I'm not, you know, what's wrong with you? Quit crying.
1: És én meg ettől kényelmetlenül érzem magam, hogy én követtem el valamit, vagy most mitől sír éppen, hát hagyja már abba, hát ez olyan kínos.
0: Well, she's just different.
1: Ő csak más.
0: She's more emotional than me.
1: Ő érzelmesebb, mint én vagyok.
0: We'll talk more about those differences a little bit later.
1: Kicsit később majd beszélünk ezekről a különbözőségekről.
0: But if I can see that God has accepted a whole spectrum of people that are different than me.
1: Hogyha én látom azt, hogy Isten mindenféle embereket elfogadott, akik nagyon különböznek tőlem.
0: Can I not learn to do the same?
1: Akkor nem vagyok én képes vajon megtanulni ugyanezt?
0: And can I not allow my wife to be the first recipient of that grace?
1: És nem engedhetem, hogy a feleségem legyen az első, aki átéli ezt a kegyelmet a részemről?
0: 5 emotional needs, acceptance.
1: 5 érzelmi szükség, elfogadás.
0: Attention.
1: Figyelem.
0: Appreciation.
1: Értékelés.
0: Affirmation.
1: Megerősítés, vagy jóváhagyás.
0: And respect.
1: És tisztelet.
0: Friends, our spirituality is demonstrated first and foremost in the home.
1: Az otthonunkban fejeződik ki elsősorban a szellemiségünk.
0: And the true measure of my spiritual life as a husband is not measured what God does through me.
1: És nekem férnek a szellemi életemet nem elsősorban az mutatja meg a minőségét, hogy Isten mit tesz rajtam keresztül.
0: But it's first measured in the vitality and the fullness present in my life.
1: Hanem a feleségem elevensége és beteljesedettsége az elsődleges mutatója ennek.
0: Where's that in the Bible?
1: Hol van ez a Bibliában?
0: Turn to 1 Timothy chapter 3.
1: 1 Timóteus 3-hoz lapozzunk.
0: 1 Timothy chapter 3.
1: 1 Timóteus 3.

0: If anyone would like to be a bishop, it's a good thing that he desires, the Bible says. Chapter 3, verse 1.
1: A Biblia szerint itt az első versben, ha valaki püspökséget kíván, jó dolgot kíván.
0: Someone who stands in front, someone who basically who leads.
1: Valaki, aki elől áll, aki alapvetően vezet.
0: He sets his heart on a good thing. It's a noble task.
1: Ez egy nemes feladat, nagyon jó dolog van a szívén az embernek.
0: Verse 2, but the overseer must be above reproach, the husband of one wife.
1: Verse 2. Igen. De a püspök fedhetetlen legyen, egy feleségű férfiú, második vers.
0: Then in verse 4.
1: Negyedik vers.
0: He must manage his own family well and see that his children obey him with proper respect.
1: Ki a maga házát jól igazgatja, gyermekeit engedelmességben tartja, minden tisztességgel vagy tisztelettel.
0: For if anyone has not learned to manage his own family, how can he manage God's house?
1: Mert ha valaki az ő tulajdonházát nem tudja igazgatni, mi módon visel gondot az Isten egyházára?
0: So ministry in, within, and through the church, my first training ground is my home.
1: Tehát ahhoz, hogy a gyülekezetben és a gyülekezeten keresztül szolgáljak, az első kiképző területem az otthonom.
0: The Catholic Church took this page of the Bible and took it out and threw it away.
1: A katolikus egyház a Bibliából kitépte ezt a lapot és eldobta.
0: And now we have spiritual leaders who have no practical practice in the confract of a home where they nurture relationships where people are relatively healthy.
1: Tehát most olyan vezetőik vannak, akiknek nincsen gyakorlati tapasztalatuk, és gyakorlatban nem képeződhettek ki arra az otthonukba, hogy hogyan kell emberekkel kapcsolatban együtt élni, akik viszonylag egészséges lelkű emberek.
0: Stupidest thing in the world to do.
1: A világon a legostobább dolog, hogy ezt tették.
0: Because God wants to see that his influence upon my life practically benefits someone else.
1: Mert Isten azt akarja látni, hogy az ő hatása az életemben gyakorlati segítség legyen valaki másnak.
0: And God destined that the first person to be the benefit of that practical healthy influence would be a wife or a husband.
1: És Isten úgy döntött, hogy az első ember, aki igazán kedvezményezett ennek az egészséges, pozitív hatásnak Istentől, az a férj, illetőleg a feleség legyen.
0: And together, through our teamwork,
1: és együtt a házas pár a csapatmunkájában,
0: that core of the family,
1: ami ugye ők ugye a családnak a magva,
0: neither the husband nor the wife alone,
1: nem egyedül a férj vagy a feleség,
0: but their interaction and their relationship,
1: hanem az ő kölcsönhatásuk, az ő kapcsolatuk,
0: creates offspring,
1: hozza létre az utódokat,
0: in which they respect and honor their parents,
1: és ezek az utódok tisztelik és becsülik a szüleiket.
0: And they are God's first kingdom team.
1: Ők Isten első királyságos csapata.
0: To give the devil Jesus.
1: Hogy az ördögnek jól megmutassák Jézust.
0: You know, this is Jesus.
1: Tudjátok, ez Jézus most itt.
0: J-E-S-U-S.
1: Jól megmutatjuk az ördögnek.
0: And our life together as a family
1: és a közös családi életünk
0: isn't just for our own enjoyment.
1: Nem csak arra van, hogy mi ezt élvezzük.
0: No. We have a design, we have a destiny.
1: Van egy rendeltetésünk, van egy célunk.
0: And in order for us to be an effective team,
1: és ahhoz, hogy mi hatékony csapat legyünk,
0: we've got to live in harmony together.
1: Összhangban kell élnünk egymással.
0: We've got to work together.
1: Együtt kell dolgoznunk.
0: We've got to respect each other's different gifts.
1: Tisztelnünk kell egymásban a különböző ajándékokat.
0: I'm not a solo act.
1: Nem szóló énekes vagyok, és nem egy egyszemélyes színdarab.
0: And marriage becomes the place where my spiritual life is practiced.
1: És a házasság, a családi életem a hely, ahol a szellemi életemet gyakorolhatom.
0: And all of eternity celebrates marriage.
1: És az egész örökkévalóság ünnepi a házasságot.
0: Between Christ,
1: Krisztus,
0: and his bride.
1: És az ő mennyasszonyok között.
0: It starts with marriage. In the beginning, it starts with marriage.
1: Tehát rögtön a kezdetben már ugye házassággal indul a történet.
0: God creates the man. It's not good for him to be alone.
1: Tehát ugye Isten megteremti a férfit, aztán megalapítja, hogy nem jó neki egyedül lenni.
0: He makes a woman.
1: És akkor megalkotja a nőt.
0: Adam opens his eyes. Wow.
1: Ádám kinyitja a szemét. Hű.
0: God gives them destiny, he gives them purpose.
1: Isten ad nekik célt, rendeltetést.
0: He gives them power, he gives them dominion.
1: Ad nekik hatalmat, ad nekik uralmi területet.
0: And at the end.
1: És végül.
0: At the end of the book.
1: A könyv végén.
0: There it is, it's marriage.
1: Ott is a házasságot látjuk.
0: It's Christ and his church.
1: Krisztus és az egyház között.
0: Destiny fulfilled.
1: A rendeltetés betöltetett.
0: He gives them power, he gives them destiny.
1: Erőt, hatalmat, rendeltetést ad nektek.
0: He gives them dominion.
1: Uralmat ad nekik.
0: And everything in between.
1: És minden a kettő között.
0: Reflects those two things.
1: Ezt a két szakasz tükrözi vissza.
0: It's God's purpose for marriage.
1: Ez Isten célja a házassággal.
0: We can learn techniques, but we got to catch his heart.
1: Megtanulhatjuk a módszereket, de meg kell ragadnunk Isten szívét először.
0: And guys, you and I, specifically the men, you and I are, we are a key, we're really important for this to happen.
1: És mondom nektek, férfiak, velem együtt mondom magunknak, hogy nekünk kulcsfontosságú feladatunk van ebben.
0: Marriage isn't an addendum to our life.
1: A házasság nem egy járulékos része az életünknek.
0: It's really the main story.
1: Hanem ez a fő történet.
0: And through this cooperative team.
1: És a házasságban együttműködő csapat.
0: God gives us destiny.
1: Által adja nekünk, ennek a csapatnak adja Isten a két félnek együtt a rendeltetést.
0: He gives us purpose.
1: Ő ad nekünk célt.
0: He says go.
1: Azt mondja, menjetek.
0: And take dominion.
1: És vegyetek uralmat.
0: And in order for that destiny to be fulfilled.
1: És ahhoz, hogy ez a rendeltetés megvalósuljon.
0: We've got to learn the skills of living in harmony with each other.
1: Meg kell tanulnunk, hogyan élhetünk egymással összhangban.
0: Accepting each other.
1: Elfogadva egymást.
0: Giving each other the attention we each need.
1: Megadva egymásnak azt a figyelmet, amire szüksége van mind a két félnek.
0: An appreciation, an affirmation, and a respect.
1: Elismerve egymást, tisztelve egymást és megerősítve egymást.
0: That flows from God to me.
1: Mindez Istentől felém árad.
0: And from me to my partner.
1: Tőlem pedig a házastársamhoz.
2: Elhangzott a Házasság és Gyereknevelés című tanítássorozat első része, melyben Steve Telzerovot hallottuk.
3: Ez volt a Hitünk Alapjai.
4: Hitünk Alapjai.
3: Apostoli Fundamentumok.
4: A Rádió Sanszmű során.

0: things are going so well and things look so good.
1: Mert ezért működnek olyan jól a dolgok, és néznek ki olyan jól.
0: And I am appreciative, Franz, for the way that you just don't care how people perceive you. You want to please the Lord. That's really.
1: És nagyon tetszik nekem, Franz, az, hogy téged nem nagyon érdekel, hogy az emberek hogyan érzékelik a dolgaidat, te az Úrnak akarsz megfelelni.
0: And I think that's something we want to embed in the people of God.
1: És azt gondolom, hogy ezt ugyanezt a hozzáállást szeretnénk Isten népébe bevésni.
0: And it's just been great being with Mark.
1: És nagyszerű volt itt lenni Marka, Joyce-sal, Barry-vel, Sherry-vel.
0: Each one brings something so unique and
1: és a Blast csoport többi tagjával. Mindenki annyira egyedi és jó dolgokat hoz be a képbe, hogy nagyon örülök ennek.
0: But I think more than that, God is pleased with it.
1: De azt gondolom, hogy mindenek fölött Istennek is tetszik ez.
0: And to see Peter and Leslie joining us.
1: És látni, hogy Peter és Leslie is csatlakozott hozzánk, holott nyilván más dolgokat is csinálhatnának. Nagyon hálás vagyok ezért, hogy eljöttek.
0: Our two interpreters,
1: és a két tolmás, és a két tolmácsunk, Free és Gerhard, ők fantasztikusak.
0: We'll get to Julia later.
1: Majd Juliáról később beszélünk.
0: I'm going to group her with the praise team for now.
1: Majd úgy összességében a dicsőítő csoportot dicsérem meg csak.
0: Thank you so much.
1: De nagyon köszönöm.
0: Free, thank
1: mindezt.
0: You so much.
1: Free, neked is köszönöm.
0: Yes, and it's good to work with. Yes.
1: Igen.
0: And it's just good to work with someone and you feel like that you're saying the same things even though you don't understand all the words.
1: Nagyon jó dolog együtt dolgozni veletek és látni, hogy valószínűleg ugyanazt mondjátok, amit mi, noha nem értjük, hogy mit mondatok.
0: Yes. And this praise team has been outstanding for me.
1: És a dicsőítő csoport egészen kiemelkedő volt számomra.
0: I think Sulamit made a comment that we should not, you know, film and take these film and do things with them. I think she's trying to protect Jason's music.
1: Amikor ugye Sulamit azt mondta, hogy ne fényképezzünk, ne videózzunk, én szerintem ő a Jasonnak a zenéjét akarja védeni ezzel.

0: We're going to sing some of these songs when we get back. They're so great, so wonderful.
1: Nagyon jó, csodálatos dalok vannak itt, és majd a későbbiekben énekeljük még ezeket.
0: Denise has done a great job of leading, and
1: Denise is nagyon jó munkát végez.
0: Being a young woman,
1: a dicsőítés vezetésben. És nagyon értékelem, hogy ilyen fiatal hölgy lévén ilyen nagy munkát végez.
0: Maybe I should have said a young person.
1: De talán nem is a hölgyet kellett volna mondanom, hanem a fiatal személy. De azt gondolom, ez csodálatos részéről. És Julia képes volt most a másodhegedű is lenni, és ez az alázatnak egy nagyon szép mintája.
0: So I got Julia in.
1: Úgyhogy Juliáról is beszéltem végül.
0: We have with our team, we have our missions director Susan Liberto and Neva Blystone is accompanying us as well.
1: Ketten elkísértek minket, integessetek, missziós vezetőnk a gyülekezetben.
0: You know, you need a missions director if you're going to do things in the world. You need somebody you can trust to get that done and to think like you think and do things similarly to the way you do them, and Susan has done an outstanding job.
1: Hogyha az ember a világ minden részén szolgál, akkor kell, hogy legyen egy missziós igazgató, aki úgy gondolkodik, ahogy te, aki úgy teszi a dolgokat, ahogy te szereted, úgyhogy Barry, neked is kell talán egy.
0: Talked with both Susan and Eva. I trust that you will before they leave.
1: Susannal és Évával beszélgess majd, mielőtt elmennek, mert nagyon jó tanácsokat tudnak adni ebben.
0: And then, of course, my wife, I wanted to save her for the last.
1: Természetesen a feleségemet akartam utoljára említeni.
0: And so I'm grateful that she has traveled with me.
1: Nagyon hálás vagyok, hogy ő,
0: many parts of the world.
1: Hogy ő eljött velem, a világ sok részére elutazik velem együtt.
0: And sometimes you know, her being with me is an improvement for me.
1: És néha javít rajtam az, hogy ő velem van.
0: Because I don't want to get back to the room and find out there were things I didn't say well.
1: Mert nem akarok úgy visszatérni később a szobámba, hogy rájövök, hogy nem mondtam jól dolgokat.
0: And, I appreciate her presence with me, and
1: úgyhogy nagyon értékelem, hogy ő velem van.
0: She speaks, nobody wants to hear me anymore.
1: És gyakran, hogyha ő megszólal, akkor rám már utána senki nem kíváncsi.
0: So I've done a good job of keeping her from up here.
1: Úgyhogy nagyon jó munkát végeztem abban, hogy távol tartottam őt a szószéktől. Most is sikerült.
0: Actually, she is involved in women's ministry, and she's done a superb job of bringing women to the fore in ministry.
1: A női szolgálatban van, és kiváló munkát végez abban, hogy a nőket a szolgálat előterébe tudja behozni.
0: And also we've been married for 45 years.
1: És 45 éve vagyunk házasok.
0: Yes. Yeah. Well, great.
1: Ez nagyon jó.
0: Well, now I've gotten all those things out of the way.
1: Na, akkor most már mindennel eldicsekedtem, amivel
0: akartam.
1: I feel a little bit
0: like a speaker we brought to our church once who made jokes and talked for about 45 to 50 minutes.
1: Nálunk volt egyszer egy vendégszolgáló a gyülekezetben, aki körülbelül 45 percig beszélt, tréfálkozott, mondott mindenféle.
0: And then he thought his time began after that.
1: És azt gondolt, hogy az után kezdődik az ő prédikálás ideje.
0: No, I said no, you used your time to
1: azt
0: make
1: mondtam,
0: jokes.
1: Nem, már elhasználtad az idődet a viccelődéssel.
0: But no, I will be as brief as possible this evening.
1: De most megpróbálok majd ma délőtt olyan rövid lenni, ahogy csak tudok.
0: I would like to talk more about humility and
1: lowliness, being a szelídségről és az alázatról.
0: Being low, that is being poor in yourself.
1: Amikor önmagunkban vagyunk szegények, ez az ilyen alacsony rendűség, vagy ilyen, hát ilyen, mikor önmagunkat megalázzuk.
0: Not thinking too much of yourself.
1: Amikor nem gondolunk túl sokat magunkról.
0: Not feeling like you're the straw that stirs the drink.
1: Nem gondoljuk magunkról, hogy mi vagyunk a szalmaszál, amelyik keveri az italt.
0: There are many things that we have learned just from living, from being in the world.
1: Nagyon sok dolgot megtanulhatunk csak abból, hogy ott élünk a világban.
0: And in order to go on with God and be usable in this time, He is going to rid us of those things.
1: És ahhoz, hogy tovább tudjuk menni Istennel, és használni tudjon minket ebben az időben, meg kell szabadulnunk néhány ilyen világban tanult dologtól.
0: And I think the process has already begun.
1: És azt gondolom, ez a folyamat már elkezdődött.
0: In Steve's prayer, he prayed, "Lord, strip us."
1: Steve is így imádkozott, hogy Uram, vegyél le rólunk
0: of all those things that obscure your glory.
1: Ami elhomályosítja a te dicsőségedet.
0: I love that prayer.
1: Nekem nagyon tetszik ez az ima.
0: I wonder how many of us truly like that kind of praying.
1: Vajon hányan szeretjük igazából az ilyen imákat?
0: Maybe somewhere between 8 and 10 years ago, the Lord said to me, the next great move, Don, will be the desecularization of the church.
1: Körülbelül 8-10 évvel ezelőtt mondta nekem az Úr, hogy az egyházban a következő nagy isteni mozdulás arról szól majd, hogy a világiasságtól megfosztja az egyházat.
0: So I think I know we're living in that time. When God is removing worldliness from us.
1: És én most tudom, hogy abban a korban élünk, amikor Isten elveszi tőlünk a világiasságot.
0: Because many of us who are well-meaning and wonderful people don't know the difference between the move of the Spirit and something natural.
1: Mert sokan, akik jó szándékú, kedves emberek vagyunk, nem tudjuk a különbséget a Szent Szellem mozdulása és a természetes események között.
0: So I want to talk more about the Lamb of God.
1: Tehát most többet szeretnék még beszélni Isten bárányáról, Jézus Krisztusról.
0: Who made himself of no reputation. He wasn't trying to be a big shot in the earth.
1: Hírnévtől, nem akart egy nagy durranás lenni a földön.
0: But he took the lowly form of a servant.
1: Hanem a szolga alázatos formáját vette föl.
0: Now, if we really understand that,
1: it
0: should move us within that God would take on the form, the role of a servant.
1: Nagyon meg kell, hogy indítson minket, hogy Isten szolgai formát vesz fel.
0: Remember the story where Jesus, after knowing that he had come from God and was going to God, and he knew that God had delivered all things into his hand.
1: Emlékeztek arra, amikor Jézus már tudta, hogy ő Istentől jött, és Istenhez megy, és Isten mindent az ő kezébe helyezett, miután ezt megértette.
0: He rose up from supper.
1: Felkelt a vacsorázó asztaltól.
0: And took his garment off, wrapped a towel around himself.
1: Levette a köntösét, törülközővel körülkötötte magát.
0: And he washed his disciples' feet.
1: És megmosta a tanítványai lábát.
0: That's huge.
1: Ez óriási.
0: Peter, I think, had almost the right kind of response, if I may say.
1: Majdnem azt mondanám, hogy Péter jól reagált erre, ha mondhatok ilyet.
0: Because he had the revelation that Jesus was and is the Christ, the Son of the Living God.
1: Mert megkapta a kijelentést arról, hogy Jézus a Krisztus volt és ma is az, és ő az élő Isten fia.
0: And so his response was, I cannot be a man, let God wash my feet.
1: Úgy reagált, hogy én mint ember nem engedhetem, hogy Isten megmossa a lábamat.
0: I understand that emotion.
1: Én megértem az érzelmeit.
0: Because that would be my emotion.
1: Mert én is így éreztem volna magam.
0: God is greater than our emotion.
1: De Isten nagyobb a mi érzéseinknél. És azt
0: I don't
1: mondja,
0: wash you,
1: ha nem
0: you
1: moslak
0: no
1: meg téged, akkor nincs semmi közöm hozzád.
0: And Peter had an even better response.
1: És akkor Péter egy még jobb választ adott.
0: If that's the case, bathe me.
1: Azt mondta, hogyha ez a helyzet, akkor fürdess meg.
0: Jesus is so amazing.
1: Jézus lenyűgöző.
0: And so I want to paint a portrait of him today.
1: Tehát ma egy portrét szeretnék festeni róla.
0: Because he wants us to be the same as he is.
1: Mert ő azt akarja, hogy ugyanolyanok legyünk, amilyen ő.
0: I think it was Mark Berry or Franz.
1: Azt gondolom, hogy Mark Berry vagy Franz mondta.
0: Who quoted one of my favorite scriptures.
1: Idézte az egyik kedvenc Biblia helyemet.
0: As he is,
1: ahogyan
0: so
1: ő van, mi is úgy vagyunk ebben a világban.
0: That's amazing, isn't it?
1: Ez lenyűgöző, nem?
0: So he wants us to have the same response as he had.
1: Tehát ő azt akarja, hogy ugyanúgy reagáljunk, ahogyan ő cselekedett, amikor a világban volt.
0: He wants us to live a life totally dependent upon. I understand that emotion.
1: Én megértem az érzelmeit.
0: Because that would be my emotion.
1: Mert én is így éreztem volna magam.
0: God is greater than our emotion.
1: De Isten nagyobb a mi érzéseinknél. És azt
0: I don't
1: mondja,
0: wash you,
1: ha nem
0: you
1: moslak
0: no
1: meg téged, akkor nincs semmi közöm hozzád.
0: And Peter had an even better response.
1: És akkor Péter egy még jobb választ adott.
0: If that's the case, bathe me.
1: Azt mondta, hogyha ez a helyzet, akkor fürdess meg.
0: Jesus is so amazing.
1: Jézus lenyűgöző.
0: And so I want to paint a portrait of him today.
1: Tehát ma egy portrét szeretnék festeni róla.
0: Because he wants us to be the same as he is.
1: Mert ő azt akarja, hogy ugyanolyanok legyünk, amilyen ő.
0: I think it was Mark Barry or Franz.
1: Azt gondolom, hogy Mark Barry vagy Franz mondta.

0: portrait of him today.
1: Tehát ma egy portrét szeretnék festeni róla.
0: Because he wants us to be the same as he is.
1: Mert ő azt akarja, hogy ugyanolyanok legyünk, amilyen ő.
0: I think it was Mark Berry or Franz.
1: Azt gondolom, hogy Mark Berry vagy Franz mondta.
0: Who quoted one of my favorite scriptures.
1: Idézte az egyik kedvenc Biblia helyemet.
0: As he is,
1: ahogyan
0: so are
1: ő
0: we
1: van,
0: in this world.
1: Mi is úgy vagyunk ebben a világban.
0: That's amazing, isn't it?
1: Ez lenyűgöző, nem?
0: So he wants us to have the same response as he had.
1: Tehát ő azt akarja, hogy ugyanúgy reagáljunk, ahogyan ő cselekedett, amikor a világban volt.
0: He wants us to live a life totally dependent upon God.
1: Azt akarja, hogy teljesen Istentől függő módon éljünk.
0: Because that's the way God gets glory.
1: Mert Isten így kap dicsőséget.
0: God doesn't get glory by us saying glory.
1: Isten nem akkor kap dicsőséget, ha mi azt kiáltjuk, hogy dicsőség.
0: God gets glory when people see him through these vessels of clay.
1: Isten akkor kap dicsőséget, amikor az emberek ezeken a cserépedényeken keresztül meglátják őt.
0: And when they know that we have natural tendencies and proclivities.
1: És amikor tudják, hogy nekünk is vannak természetes hajlamaink.
0: And those natural tendencies are contrary to God.
1: És ezek a természetes hajlamok ellentétesek Istennel.
0: But we walk in harmony with God.
1: De mi mégis Istennel összhangban élünk.
0: Despite our contrariness.
1: Az vele való ellentétességünk ellenére.
0: We walk against it.
1: Tehát a saját hajlamainkkal ellenkezően élünk. Ez a dicsőség.
0: When the Philistines.
1: Amikor a filiszteusok.
0: Took the Ark of the Covenant.
1: Elvitték a frigládát.
0: And they took it into the house of their God.
1: Bevitték az Istenük házába.
0: But their God, as it were, was fallen flat with his hands removed and his body parts gone.
1: Az ő Istenük leborult a frigyláda előtt, és a kezei leestek, és a testrészei szétestek. És különböző daganatok kezdtek megjelenni az embereken.
0: Said, let's get rid of this
1: és akkor azt mondták a filiszteusok, hogy szabaduljunk meg ettől a frigylátától, ettől az Istentől.
0: They put it on a new cart.
1: És föltették egy új szekérre.
0: And they got some cows to pull the cart.
1: És néhány tehenet fogtak elé, hogy azok húzzák ezt a szekeret.
0: And they were really smart.
1: Nagyon okosak voltak ezek a filiszteusok.
0: Sometimes people who don't agree with you are smart. Sometimes people who don't agree with you are smart.
1: Néha azok az emberek, akik nem értenek egyet veled, okosak.
0: The cows had calves.
1: Ezeknek a teheneknek borjaik voltak.
0: And contrary to nature.
1: És a természet ellenére.
0: When the cows heard their babies calling them.
1: Amikor a tehenek hallották, hogy utánuk bőgnek a borjaik.
0: They would not turn aside.
1: Nem fordultak vissza.
0: That's a picture of glory.
1: Ez a dicsőség képe.
0: That's what glory looks like.
1: Így néz ki a dicsőség.
0: Now I realize that new wine must be put into new wineskins.
1: Én tudom, hogy az új bort új tömlőkbe kell tenni.
0: No one puts new wine into old wineskins.
1: Hiszen senki nem tesz új bort régi tömlőkbe.
0: Or else the new wine will burst the wineskins and be filled.
1: Az új bor szétrepeszti a tömlőt és kifolyik.
0: And the wineskins will be ruined.
1: És akkor tönkre megy a tömlő is.
0: But new wine must be put into new wineskins.
1: Tehát az új bort új tömlőbe kell tenni.
0: And then both are preserved.
1: És akkor mind a kettő megmarad.
0: God wants to preserve both you and the new wine.
1: Isten meg akar őrizni titeket is, meg az új bort is.
0: So say to God, make me a new wineskin.
1: Tehát mondjátok Istennek, hogy tegyél engem új tömlővé.
0: Make me supple so that I can stretch with new revelation.
1: Tegyél engem rugalmassá, hogy ki tudjak tágulni az új kijelentés.
0: Because no one who has drunk old wine.
1: Mert senki, aki régi bort ivott, akar azonnal újat.
0: For he says the old is better.
1: Mert azt mondja, hogy a régi jobb.

0: I want to give you this concept of humility.
1: Tehát szeretném,
0: in the person of Jesus.
1: Tehát szeretném az alázat fogalmát nektek Jézus személyében megmagyarázni.
0: John baptized Jesus in the Jordan River.
1: János bemerítette Jézust a Jordánban.
0: I don't want to baptize you in
1: És azt mondta, hogy bizonyos szempontból én nem akarnálak téged bemeríteni.
0: But so something happened that day at the baptism.
1: De valami történt ott Jézus bemerítkezésének
0: napján. When John finally relented and baptized Jesus,
1: János
0: something happened in the heavens.
1: És bemerítette Jézust, akkor valami történt a mennyben.
0: And when you and I obey God, something happens in the heavens.
1: És amikor te és én engedelmeskedünk Istennek, akkor valami történik a mennyben.
0: And sometimes it doesn't feel natural or normal.
1: Ez nem érződik természetes vagy normális dolognak.
0: But obey God.
1: De engedelmeskedj Istennek.
0: It did not seem right that John, a man, should baptize the Son of God.
1: Hogy János, aki ember, bemerítse Isten fiát.
0: I understand that. What I don't understand are people who don't understand that.
1: Illetve nem értem azokat az embereket, akik ezt nem értik.
0: I understand Peter's reaction.
1: Én értem Péter reagálását. Hogy az nem lehet, hogy Isten mossa meg az én lábamat. Én értem, hogy ő mit gondolt.
0: But I don't understand people who think, well, I'd let him wash mine. I don't understand.
1: De nem értem azokat az embereket, akik azt mondják, hogy az enyémet sem moshatja meg.
0: John finally gives in to God.
1: Tehát végül János beadja a derekát Istennek.
0: Baptizes the Son of God.
1: És bemeríti Isten fiát.
0: And the heavens are open.
1: És megnyílik a menny.
0: And God shouts from heaven.
1: És Isten lekiált a mennyből.
0: This is my beloved Son, in whom I'm well pleased.
1: Fiam, akiben kedvem telik.
0: And the Holy Spirit goes.
1: És a Szent Szellem süt, és megnyugszik Jézuson.
0: And that was a sign to John.
1: És ez jel volt Jánosnak.
0: Because God had said, the one on whom my spirit comes and remains is
1: Mert
0: he.
1: Azt mondta Isten, hogy akire leszáll az én szellemem és rajtam marad, ő az.
0: So the next day, when John
1: Tehát
0: saw
1: másnap,
0: him, he shouted
1: János
0: out, behold the Lamb of God.
1: Íme Isten báránya.
0: Who takes away the sin of the world.
1: Aki elveszi a világ bűnét.
0: It's a lamb who takes away, not covers, but takes away the sin of the world.
1: Egy olyan bárány, aki nem befedezi a bűnt, a világ bűneit, hanem elveszi.
0: I want to be very clear that I am not saying it's either lamb or lion.
1: Tehát szeretném nagyon világosan tenni azt, hogy én nem azt mondom, hogy vagy bárány, vagy oroszlán.
0: I want to make it clear
1: szeretném
0: that I'm not diminishing in any way Jesus' authority as king.
1: Hogy én semmilyen módon nem akarom megkisebbíteni Jézus királyi tekintélyét ezzel.
0: Because I want to show you something that I know is from the Lord.
1: Mert meg akarok mutatni nektek valamit, amiről tudom, hogy az Úrtól van.
0: Jesus Christ from birth to death was lamb.
1: Jézus Krisztus a születésétől a haláláig bárány volt.
0: Sure he was from the tribe of Judah.
1: Kétségtelen, hogy Júda törzséből származott.
0: Sure he is in the lineage of David.
1: Kétségtelenül Dávid vérvonalából született.
0: We could safely say he is the greater David.
1: Biztonsággal mondhatjuk, hogy ő a nagyobb Dávid.
0: Yes, he's the lion of the tribe of Judah.
1: Igen, ő Júda a törzsének oroszlánya.
0: But he was born for sacrifice.
1: De áldozati céllal született.
0: Lions are never offered in sacrifice.
1: Oroszlánokat soha nem áldoztak fel.
0: It's a lamb who takes away the sin, not a lion.
1: A bárány veszi el a bűnöket, nem az oroszlán.
0: We have 1500 years of the sacrificial system that always shows a lamb, not ever a lion, is sacrificed on the altar.
1: 1500 évig működött az áldozati rendszer, ahol oroszlánt soha nem áldoztak fel az oltáron, mindig csak bárányokat.
0: I'm not diminishing the lion.
1: Ezzel nem akarom lekisebbíteni az oroszlánt.
0: It's a
1: csak
0: lamb
1: azt mondom,
0: who best portrays God's glory.
1: Hogy a bárány mutatja meg legjobban Isten dicsőségét. Oh.
0: That's why Paul says to the Philippians, do not be terrified of your adversaries.
1: A filippi belieknek, hogy ne féljetek az ellenségeitektől.
0: You would ever have to tell a lion that.
1: Az oroszlánnak soha nem kell ilyet mondani.
0: He's telling us that because we are as he is, we are also lambs, we are sheep.
1: Ő azt mondja nekünk, hogy mivel mi úgy vagyunk a világban, mint ő, ezért mi is juhok vagyunk, bárányok.
0: What did Jesus tell Peter after his resurrection?
1: Mit mondott Jézus Péternek a feltámadásakor?
0: He said, feed my lions?
1: Azt mondta, hogy legyetek az én, hogy etesd az én oroszlányaimat. Nem, etesd az én bárányaimat, legeltesd a bárányokat, nem az oroszlánokat. Azt mondta, hogy legeltesd a bárányaimat, legeltesd a juhaimat.
0: So Paul tells the Philippians.
1: Tehát azt mondja Pál a filippi belieknek.
0: Don't in any way be terrified of your adversaries.
1: Semmi módon ne ijedjetek meg az ellenfeleitektől.
0: Which is to them proof of their damnation.
1: Mert ez bizonyítja számukra az ő kárhozatukat.
0: Says, but to you is salvation.
1: De nektek ez üdvösség.
0: And that salvation is from God.
1: És ez az üdvösség Istentől van.
0: Paul further tells them that
1: továbbá Pál azt mondja nekik,
0: granted to them on behalf of Christ,
1: hogy Krisztus miatt kapták ezt meg.
0: Not only to believe in him, but to suffer for his sake.
1: Nem csak azt kapták, hogy higgyenek ő benne, hanem hogy szenvedjenek is az ő nevéért.
0: So our salvation is not just about what we can get or how we can look prosperous to the world.
1: Tehát a megváltásunk nem csak arról szól, hogy mi mit kaphatunk belőle, vagy milyen pluszunk van a világhoz
0: but
1: képest.
0: But it has been granted. It is a blessing from God that we suffer with
1: Isten his Isten adta meg, tehát Isten áldása a számunkra, hogy az ő fiáért szenvedhetünk.
0: We are to suffer as lambs.
1: És bárányként kell szenvednünk.
0: In John chapter 20, verse 21.
1: A János 21, azt mondja,
0: Jesus said to his disciples, peace to you.
1: Azt mondta Jézus a tanítványainak, hogy békesség nektek.
0: As the Father sent me, I also send you.
1: Engem, én is úgy küldelek titeket.
0: Notice what he says.
1: Figyeljétek meg, mit mondott.
0: I'm sending you in the same manner that the Father sent me.
1: Én ugyanúgy küldelek titeket, ahogy az Atya küldött engem.
0: The Father sent his precious Son, his lamb, into a hostile world.
1: Az Atya az ő drága fiát, az ő bárányát egy ellenséges világba küldte el.
0: And that's how God gets glory.
1: És Isten így kap dicsőséget.
0: He says, I will share my glory with no one else.
1: És azt mondta, hogy én senkivel nem osztozom a dicsőségemen.
0: Because there's no one that can do what God does.
1: Mert senki nem teheti meg azt, amit Isten.
0: That's why in America we arm ourselves.
1: Ezért fegyverkezünk fel mi Amerikában.
0: I'm not trying to bash my nation. But even the clergy is fully armed.
1: Agyon dicsérni a nemzetemet, de még a papság is teljesen fel van fegyverkezve.
0: In their consoles.
1: A tanácskozásaikon puskafisztolyok vannak.
0: Calibers in their consoles.
1: És 44 kaliberes puskák vannak. Mindenütt puskák vannak, meg fegyverek, még a lelkészi tanácskozásokon is. Velem vagytok?
0: That is really a sign that they don't want to be a lamb.
1: Ez igazából az, annak a jele, hogy ők nem akarnak bárány lenni.
0: It may be hidden from them, but that says,
1: lehet, hogy el van ez előlük.
0: Right.
1: De azt mondják ők, hogy nekem alkotmányos jogom van a fegyverviselésre.
0: What does the Constitution have to do with the Bible?
1: De mi köze az alkotmánynak a Bibliához?
0: So God's going to remove all of this. He is presently removing all
1: this bad thinking from his people. Most jelenleg minden ilyen téves gondolkodást eltávolít az ő népétől Isten.
0: When I walked out of my hallway that morning, that Monday morning, I'm out of my bedroom rather into the hallway, I saw a stripping and it frightened me.
1: Azon a bizonyos hétfő reggelenkben kimentem a hálószobából az előszobába, akkor azt láttam, hogy meg vagyok fosztva mindentől.
0: If I vagy meg leszek. Myself, that is no glory to God.
1: Hogyha én védem meg magam, akkor Isten nem kap dicsőséget.
0: But if I walk in the midst of adversaries,
1: de hogyha ellenségek között járok,
0: that's glory.
1: Félelem nélkül, akkor ez dicsőség.
0: When I walk into When I walk in the nations where they're beheading Christians,
1: amikor
0: and I'm unafraid, and
1: járok,
0: I preach the gospel of Jesus Christ,
1: ahol
0: that's glory
1: a keresztényeket, de én nem félek, hanem evangélium, hanem hirdetem az evangéliumot, akkor ebből Isten dicsőséget kap.
0: And he said to his disciples, I'm sending you out as lambs among wolves.
1: Hogy úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé.
0: Lambs are food for wolves.
1: A bárányok azok élelem a farkasok számára.
0: It's amazing.
1: Elképesztő.
0: Let me show you something in John chapter 5.
1: A János 5-ben szeretnék mutatni nektek
0: verses 19
1: valamit.
0: Through 20 and also verse 30.
1: A 19-20. Vers és a 30-as vers.
0: Jesus answered and said to them,
1: felelt azért Jézus és mondta nekik,
0: most assuredly I say to you, the Son can do nothing of himself.
1: Bizony-bizony mondom nektek, a fiú semmit nem tehet önmagától.
0: But what he sees the Father
1: hanem, ha látja cselekedni az atyát,
0: for whatever he does, the Son also does in like
1: manner. Ugyanazokat hasonlatosképpen a fiú is cselekszik.
0: So that is a huge statement that Jesus makes.
1: Ez egy óriási kijelentés Jézustól.
0: He is showing that lambs are shepherd dependent.
1: Azt mutatja, hogy a bárányok függnek a pásztortól.
0: How dependent are you?
1: Te mennyire vagy függésben?
0: Shepherds are for sheep.
1: A pásztorok azok a juhokért vannak.
0: Sheep depend on shepherd.
1: És a bárányok azok a pásztortól függnek.
0: And that's what God wants from you.
1: És ezt akarja Isten tőled is.
0: He wants you to strip yourself of your
1: thinking. Azt akarja, hogy fogd meg magad, vetkőzd le a világi gondolkodásodat.
0: And then we're going to see the glory of God.
1: És akkor meg fogjuk látni Isten dicsőségét.
0: We've been obscuring the glory of God.
1: Eddig elhomályosítottuk Isten dicsőségét.
0: With our analytical minds and our
1: az elemző elemeinkkel és a logikai folyamatainkkal.
0: That's why I loved being here last night.
1: Ezért szerettem itt lenni tegnap este.
0: It was just all to the glory of God.
1: Mert minden Isten dicsőségért volt.
0: Listen in verse 30.
1: Hallgassátok meg a 30. verset.
0: Jesus says, I can of myself do nothing.
1: Azt mondja Jézus, én semmit sem cselekedhetem magamtól.
0: Somebody might think, well, Jesus is meaning this in
1: valaki
0: a figurative sense.
1: Azt, hogy Jézus ezt jelképesen mondta.
0: No, it was real and actual.
1: Nem, ez teljesen valóság volt neki.
0: When Jesus came to the earth, he disrobed of his divinity.
1: Amikor Jézus eljött a földre, akkor levetkőzte magáról az isteniségét.
0: He as it were laid it on the throne of God and came down here stripped.
1: Letette Isten trónjára az ő isteni mi voltát, és ettől megfosztva jött le a földre.
0: And everything he was to do by the power of God the Father.
1: És mindent az Atya Isten neveivel kellett tennie, amit tennie kellett.
0: Adam's, the first Adam's problem was he acted independently of God.
1: Az első Adam problémája az volt, hogy ő Istentől függetlenül cselekedett.
0: But this lamb never acted independently of God.
1: De ez a bárány
0: not one second.
1: Soha nem cselekedett Istentől függetlenül egyetlen másodpercre sem.
0: That's what lambs do.
1: Ezt teszik a bárányok.
0: Lambs need shepherds.
1: A bárányoknak szükségük van a pásztorokra.
0: David says, the Lord is my shepherd.
1: Azt mondta Dávid, az Úr az én pásztorom.
0: I shall not want.
1: Nem szűkölködöm.
0: He leads me.
1: Ő vezet engem.
0: That's it.
1: Erről van szó.
0: I think we have David wrong, just like we've had much of the scriptures wrong.
1: Hát, hogyha azt gondoljuk, hogy Dávid tévedett, akkor a Biblia nagy része is tévedett.
0: Most of my life, I've heard these stories about David, and I thought, this was one bad little dude.
1: Egész életemben hallottam a Dávidról szóló történeteket, és arra gondoltam, hogy hát ez egyetlen fickó volt.
0: He could play his harp and get out and leave that and whip you good. I thought, whoa. You know, like beat you. That's Texan. Let me go back to the British English, if you may. I'm so sorry.
1: Tehát játszhatott a kis hárfáján is.
0: But I always thought that David was this bad guy, this tough kid.
1: Tehát én mindig azt gondoltam, hogy Dávid az egy kemény fickó volt. De ebből nem igazán ezt a képet kapom. Már nem így látom
0: őt. Made David special.
1: Dávidot azt tette különlegessé.
0: Was his dependence on the anointing of God.
1: Hogy ő Isten kenetétől függött.
0: When Samuel anointed him, something happened.
1: Amikor Samuel felkente őt, akkor történt valami.
0: This kid now did things by the anointing of God.
1: Ez a fickó elkezdett Isten kenetével tenni dolgokat.
0: When he went down to the battle, it
1: wasn't
0: that he was a
1: naughty,
0: bratty kid.
1: Nem arról volt szó, hogy ez egy dicsekvő, pajkos gyerek volt, nem azért ment a csatába.
0: But he was bold in God.
1: Ő Istenben volt bátor.
0: Not bold in flesh.
1: Nem testben volt bátor.
0: He says, the Lord leads me.
1: Tehát azt mondja, az Úr vezet engem.
0: I won't depend on my bow or my sword.
1: Tehát, hogyha én a kardomtól függnék és az ívemtől.
0: Let me show you how.
1: Tehát, hogy nem attól függök.
0: Beautiful this young man was.
1: Megmutatom nektek, hogy milyen szép volt ez a fiatalember.
0: When he came back from the war council of the Philistines,
1: amikor a filiszteusok haditanácsából visszament,
0: all of their wives and children.
1: Akkor kiderült, hogy az amálekiták mindenkinek a feleségét és gyerekeit
0: elvitte.
1: Pedig Dávid csak akkor mozdult meg, amikor Isten azt mondta neki, hogy menjen.
0: David was such a person.
1: Dávid ilyen ember volt.
0: Can you imagine Gerlinde being kidnapped?
1: El tudjátok képzelni, hogy Gerlindét elrabolják?
0: And you're saying, Lord, should I go after her?
1: És te megkérdezed, hogy Uram, menjek utánuk?
0: That's huge.
1: Ez egy nagyon nagy dolog.
0: He says, what do you want?
1: Ti is így akartok élni? Mert hogy önmagamtól semmit sem tehetek.
0: That's humility.
1: Ez az alázat.
0: That's glory.
1: Ez a dicsőség.
0: I've understood this in a measure all of my life.
1: Egy bizonyos szinten én ezt egész életemben értettem.
0: Because my dad required that we walk humbly in our house.
1: Mert az apukám azt követelte, hogy alázatosan éljünk a házunkban.
0: He did not tolerate any arrogance.
1: Nem tűrte a gőgöt.
0: So even naturally we learned how to walk humbly.
1: Tehát még természet szerint is megtanultunk alázatosan élni.
0: And so pretty much I've done that pretty much all of my life.
1: Tehát egész életemben elég nagy mértékben így éltem.
0: When I walked out of my bedroom a few weeks ago,
1: pár héttel ezelőtt kijöttem a hálószobából.
0: I realized I had kept a secret weapon.
1: Akkor rájöttem, hogy egy titkos fegyvert még magamnál tartottam.
0: Self-preservation.
1: Ez az ön megőrzés volt, az önvédelem, önmagam megőrzése.
0: The Lord says, I want that one too.
1: És az Úr azt mondta, hogy én azt is akarom tőled.
0: That's what he's saying to us.
1: És ezt mondja nekünk.
0: Let me show you.
1: Hadd mutassam meg.
0: We will never bring God the glory he deserves until we give him everything.
1: Soha nem adjuk meg Istennek azt a dicsőséget, amit megérdemel, amíg mindent nem adunk
0: in the
1: neki.
0: Book of Revelation, chapter 12,
1: a jelenések 12-ben
0: the scripture talks about,
1: a Biblia
0: the work of the cross.
1: Beszél a kereszt művéről.
0: And he says that there was war in heaven,
1: és azt mondja, hogy háború volt a mennyben.
0: Michael and the devil, as it were, fought, and
1: és Mihály és az ördög harcoltak, és az ördög levettetett a mennyből.
0: So this is what I believe.
1: Tehát én azt hiszem.
0: I believe we are living in a time when the devil will no longer be allowed in the second heaven.
1: Hogy egy olyan korban élünk, amikor az ördögöt nem engedik be már a második égbe.
0: Because of the mighty move of God on the earth.
1: Mert Istennek olyan nagy mozdulása van a földön.
0: And so the devil is going to have to come down.
1: Tehát az ördögnek le kell jönnie majd.
0: Which means he's losing.
1: Tudja, hogy ő vesztésre áll.
0: So when things are crazy all over the world, it doesn't mean the devil's winning. It means he's losing.
1: Mindenütt őrült dolgok történnek a világon. Ez nem azt jelenti, hogy az ördög áll győzelemre, hanem hogy ő áll vesztésre.
0: He's trying to stop the revival.
1: Megpróbálja leállítani az ébredéseket.
0: He's trying to stop the revival.
1: Megpróbálja az ébredést leállítani.
0: He's trying to stop what God is doing in you and in your children.
1: Megpróbálja leállítani azt, amit Isten cselekszik benned és a gyermekeidben.
0: He wants Europe to be a secular
1: continent. Azt akarja, hogy Európa egy világias földrész legyen.
0: But the spirit of the Lamb in you says no. Jesus has sacrificed himself for Europe.
1: de a báránynak a szelleme bennetek azt mondja, hogy nem, Jézus feláldozta magát Európáért.
0: And there needs to be no other sacrifice.
1: És nem, nincs szükség más áldozatra.
0: What is needed is the lamb company.
1: A bárányok csapatára van szükség.
0: And a revelation.
1: És kijelentésre.
0: And in Revelation 12,
1: a jelenések 12-ben kapunk egy profétai képet.
0: And they overcame him.
1: És ők legyőzték azt.
0: When he came down to stop it.
1: Amikor lejött az ördög, hogy leállítsa az eseményeket.
0: The lambs overcame the devil.
1: A bárányok legyőzték az ördögöt.
0: The lamb company.
1: A bárányok társasága.
0: Overcame him by what?
1: Legyőzte őt mivel?
0: By the blood of the Lamb of God, Jesus Christ.
1: Isten bárányának, Jézus Krisztusnak a vérével.
0: By the word of their testimony, Jesus Christ.
1: És az a bizonyságtételük szavával, aki szinte Jézus Krisztus.
0: But it's not over.
1: De nincs vége a dolognak.
0: For they love not their lives.
1: Mert nem szerették az életüket, nem kímélték az életüket, mint halálig.
0: Not their lives to the death.
1: Mert nem kímélték az életüket, mint halálig.
0: That's what I've been holding on to.
1: Ehhez ragaszkodtam én. Öreg emberként akartam meghalni.
0: I said, okay. I get it.
1: Hát rendben van, akkor megkapom.
0: See, the glory of God is not that. By the way, I'm a big Proverbs 18 guy. You know, the righteous are as bold as a lion, and I love that scripture. I put it all the time.
1: Egyébként én a példabeszélek 18 féle ember vagyok, hogy a
0: it's no glory to God if a lion beats another animal.
1: Tudjátok, Istennek nem dicsőség az, hogyha egy oroszlán elnaspánga egy másik állatot.
0: It's glory to the lion.
1: Ez az oroszlán dicsősége.
0: When I was 26 years old, I was what we called in South Texas mucho hombre.
1: Amikor 26 éves voltam, akkor én egy ilyen mucho hombre voltam.
0: A lot of man.
1: Texasban, így mondjuk, ez nagyon férfi voltam.
0: I was very strong.
1: Fizikailag nagyon erős voltam.
0: I was smart in the head.
1: És okos is voltam.
0: I could figure out things. I could probably beat most men.
1: Ki tudtam találni dolgokat, és valószínűleg a legtöbb embert meg tudtam volna verni.
0: So if I beat a man, it was to my glory.
1: Tehát ha megvertem valakit, az én dicsőségem volt.
0: But now, 40 plus years have passed.
1: Már eltelt 40 valahány év azóta.
0: And if I beat a man today, it's not to my glory, it's to the glory of God.
1: És hogyha ma verek meg valakit, akkor az nem az én dicsőségem, hanem Istené.
0: See, his strength is made perfect in weakness.
1: Mert az ő ereje gyengeségben válik tökéletessé.
0: His strength is made perfect.
1: Az ő ereje a gyengeségben válik tökéletessé.
0: That's why he wants to strip us of self.
1: Ezért akar megfosztani minket önmagunktól.
0: For those who are strong in self are weak in God.
1: Mert akik önmagukban erősek, azok gyengék Istenben.
0: We even choose leaders. We like for leaders to be self-assured.
1: Mi is, amikor vezetőket választunk, akkor ilyen magabiztos embereket akarunk választani.
0: Oh, that's a real humble leader. Let's choose him as pastor.
1: Mikor volt utoljára, hogy azt mondtad, ez egy igazán alázatos vezető, válasszuk őt pásztorrá.
0: You want somebody to walk in like a cowboy.
1: Nem, azt akar, olyan pásztort akarsz, aki úgy jön be, mint egy cowboy, úgy sétál be. Aki ő kezében van az irányítás.
0: Self-assured.
1: És teljesen magabiztos, és ő irányítja a dolgokat. De az annak a férfinak a dicsősége. Vagy annak a nőnek a dicsősége. De soha nem Isten dicsősége.
0: That's not the way God does his business.
1: Isten nem így teszi a dolgait.
0: God does his business, as it were, the very opposite of the way the world does.
1: Isten pontosan ellenkező módon teszi a dolgait, mint a világ. Mondhatni így.
0: Hallelujah. Well, I've left my script here.
1: Itt hagytam ezt a Biblia részt.
0: Let me try
1: meg a jegyzetemet is. Megpróbálom befejezni.
0: In the next 30 minutes.
1: A következő 30 percben.
0: John chapter 8, verses 28 and 29 revolutionized my life.
1: 28-29 forradalmasította az életemet.
0: This is probably the last time you will hear me preach this year.
1: Valószínűleg idén most hallottok utoljára prédikálni engem.
0: So I want to leave this with you.
1: Tehát ezzel szeretnélek itt hagyni titeket.
0: In verse 28, John says, records Jesus as saying, I'm sorry.
1: János feljegyzi Jézus szavait a 28. versben.
0: When you lift up the Son of Man, then you will know I am He.
1: Mikor felemelitek az embernek fiát, akkor megismeritek, hogy én vagyok az.
0: What Jesus is saying is, when you crucify me, you're going to know who I am.
1: Hogy amikor majd keresztre feszítenek, akkor megtudjátok, hogy ki vagyok én.
0: And you're going to know.
1: És tudni fogjátok.
0: That I do nothing of myself.
1: Hogy semmit sem cselekszem magamtól.
0: That's to the glory of God.
1: Ez van Isten dicsőségére.
0: That's how God gets glory.
1: Isten így kap dicsőséget.
0: That's how God is seen it through the church.
1: Istent így látják meg az egyházon keresztül.
0: That's how ungodly men say, ah,
1: az istentelen emberek ekkor mondják, hogy ez valami szokatlan.
0: And you'll know that I do nothing of myself.
1: Tudni fogjátok, hogy semmit sem cselekszem magamtól.
0: But as my father taught me, I speak these things.
1: Hanem amint az atya tanított engem, úgy szólom ezeket a dolgokat.
0: And he who sent me is with me.
1: És aki küldött engem, én velem van.
0: I told you previously that
1: mondtam
0: I've been
1: nektek
0: very
1: korábban,
0: careful about going into Mexico because of the decapitations that were going on.
1: Hogy nagyon óvatosan mentem Mexikóba, mert ott ugye lefejezik az embereket.
0: And approximately a month ago when I was there, the Lord said, I want you to never fear coming here again.
1: És körülbelül egy hónappal ezelőtt, mikor ott voltam, az Úr azt mondta nekem, hogy azt akarom, hogy soha többé ne félj
0: idejönni.
1: Sok veszélyes helyre elmentem már, de úgy döntöttem, hogy Mexikóba nem megyek.
0: And so I have another trip. I was there a month ago, and I have another trip planned this year.
1: Tehát voltam ott egy hónappal ezelőtt, és ebben az évben még akarok menni egyszer.
0: Am I going there daring the devil to do something? No.
1: Úgy megyek oda, hogy az ördögnek megengedem, hogy tegyen valamit.
0: He's not on my radar screen.
1: Nem, ő nincs az én radar ernyőmön.
0: I'm looking unto Jesus.
1: Én Jézusra nézek.
0: Because he who sent me says he will be with me.
1: Mert aki oda küldött engem, azt mondta, hogy velem lesz.
0: Jesus says here.
1: Jézus azt mondja itt,
0: that the Father who sent him, he says, is with me.
1: Hogy az atya, aki engem elküldött, velem van.
0: The Father has not left me alone.
1: Nem hagyott engem az atya egyedül.
0: In every dangerous situation, the Father was there.
1: Minden veszélyes helyzetben ott volt az atya.
0: When he was a baby and Herod tried to kill him, the Father was there.
1: És Herodes megpróbálta megöletni, az atya ott volt.
0: What kind of person would kill a child?
1: Milyen ember az, aki egy csecsemőt meg akar öletni?
0: It's going on all over the world.
1: De most az egész világon van ilyesmi.
0: In America there's a big debate about having the right to kill your child.
1: Amerikában most nagyon vitatkoznak azon, hogy legyen-e joga az embernek a gyerekét megölni.
0: So it shouldn't stun us. But Herod wanted to kill a child, but Jesus says he's always been with me.
1: Mi megdöbbenünk ezen, de Herodes meg akarta ezt a gyereket öletni, de Jézus azt mondta,
0: murderous rage.
1: Hogy az atya mindig velem van, tehát megmentette őt az atya Herodesnek a gyilkos dühétől.
0: When he went to Nazareth, his hometown,
1: amikor Názaretbe ment, ahol a barátai voltak, ahol ő felnőtt.
0: He read the scripture and he told them that the day the scripture is fulfilled in your hearing.
1: Felolvasta az írásokat, és azt mondta, hogy ma teljesedett be ez az írásoki hallásotokra.
0: And it enraged his friends.
1: És ez feldühítette a barátait.
0: People he had grown up with.
1: Azokat az embereket, akikkel felnőtt.
0: They said, let's kill him.
1: Azt mondták, öljük meg.
0: And in Nazareth they went to a hill, a cliff, to throw him off.
1: Nazarethbe kimentek egy szikla szirthez, és le akarták onnan lökni.
0: He was vulnerable.
1: Jézus sebezhető volt.
0: We don't like to live our lives in a vulnerable way.
1: Mi nem szeretünk sebezhetően élni.
0: I know, I have trouble with that.
1: Nekem ezzel gondom van.
0: I don't mind being humble most of the time.
1: Legtöbbször nem zavar, ha megaláznak.
0: But when people think I'm being humble because I have no other weapon, I want to show them I can be as bad as they are.
1: De amikor az emberek azt gondolják, hogy azért vagyok alázatos, mert nincs más fegyverem, akkor szeretném megmutatni nekik, hogy van.
0: I don't know about lippy flesh, but Lavell flesh is ugly.
1: Nem tudom, hogy a lippy test milyen, de a Lavell flesh az nagyon súlya.
0: Lavell flesh says, if you can do bad, I can do worse.
1: Hogyha te tudsz rosszul bánni velem, én tudok rosszabbul veled.
0: Lavell flesh says, you want to go to war? Let's do it.
1: A Lavell test azt mondja, hogy harcolni akarsz, akkor utcú neki.
0: You think I'm being humble because I can't be tough like you?
1: Gondolod, azért vagyok alázatos, mert nem tudok olyan kemény lenni, mint te?
0: That day walking out of my hallway, God says, I want that too.
1: Amikor aznap kimentem az előszobába, Isten azt mondta, ezt is akarom.
0: But God, they're gonna think I'm just weak.
1: De Istenem, akkor azt fogják gondolni, hogy csak gyenge vagyok.
0: Said, let them think whatever they will.
1: És Isten azt mondta, hogy hagyd gondoljanak, amit akarnak.
0: So the question is, do I think more of what they think? Or what he thinks.
1: És akkor az a kérdés, hogy az a fontosabb nekem, amit az emberek gondolnak, vagy az, amit Isten gondol.
0: Jesus made himself of no reputation.
1: Jézus nem szerzett magának nagy hírnevet.
0: But sometimes we want to keep a bit of reputation.
1: De néha mi szeretnénk a jó hírünket megőrizni.
0: So, Jesus says,
1: Jézus azt mondta,
0: the Father who sent me,
1: az Atya, aki elküldött engem,
0: has not left me alone.
1: Nem hagyott engem egyedül.
0: Now listen to this.
1: Figyeljétek ezt.
0: For I always do those things which please him.
1: Mert mindenkor azokat cselekszem, amelyek neki kedvesek.
0: That's the Lamb of God.
1: Ez Isten báránya.
0: Total sacrificial life.
1: Teljesen önfeláldozó élet.
0: Total sacrificial life.
1: Teljesen önfeláldozó élet.
0: Is that the way we're living?
1: Így élünk.
0: Or are we living sometimes sacrificially?
1: Vagy néha élünk áldozatkészen.
0: The Lamb of God.
1: Isten báránya.
0: Every moment in a sacrificial.
1: Minden percben önfeláldozóan élt.
0: He lived his entire life for the will of another.
1: Az egész életét valaki másnak az akaratáért élte.
0: Is that the way you live?
1: Ti is így éltek?
0: Jesus in cleansing the temple.
1: Jézus befejezi a templom megtisztítását.
0: He made a went into the temple. He made a whip.
1: Bement a templomba, és kötélből ostort font, egy korbácsot.
0: And he drove out those who bought and sold.
1: És kikergette azokat, akik eladtak és vettek a templomban, és felforgatta a pénzváltók asztalait.
0: The glory of that scene.
1: Ennek a jelenetnek a dicsősége.
0: Is not that Jesus was the lion of the tribe of Judah and ran folks out of the temple.
1: Nem az, hogy Jézus volt Júda oroszlánya és kikergette az embereket a templomból.
0: My Western mind wants to say the lion drove him out.
1: Az én nyugati elmém azt akarja mondani, hogy az oroszlán kergette ki őket.
0: The West, the lions are heroes.
1: Az oroszlánok a hősök.
0: But it wasn't a lion that drove him out.
1: De nem az oroszlán kergette ki a pénzváltókat meg
0: az állatokat. The glory of that scene is a lamb drove them out.
1: Ennek a jelenetnek az a dicsősége, hogy egy bárány kergette ki őket.
0: If we would just yield, if we would be humble.
1: Bárcsak alázatosak lennénk és alávetnénk magunkat Istennek, akkor látnánk az Isten dicsőségét.
0: The beauty is not a lion. A lion is supposed to run them out. A lion is supposed to run them out.
1: Tudjátok, nem az oroszlán a szép ebben a dologban, hiszen az oroszlántól elvárjuk, hogy kikergesse a kereskedőket.
0: A lamb.
1: De a bárány.
0: They were afraid of the lamb.
1: Ők a báránytól féltek.
0: They ran from a lamb.
1: Ők egy bárány elől szaladtak el.
0: That's to the glory of God.
1: Ez Isten dicsőségére van.
0: Let me give you another example.
1: Mondok még egy példát.
0: In the Garden of Gethsemane.
1: A Getsemáné kertben.
0: Judas had already made a pact with the chief priests.
1: Júdás már megegyezett a főpapokkal.
0: He was betraying the Son of God, the Lamb of God.
1: Elárulta Isten fiát, Isten bárányát.
0: John had already identified him at the Jordan. He says he is the Lamb of God who takes away the sin of the world.
1: Keresztelő János már a Jordánnál azonosította őt, azt mondta, ez Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit.
0: The Lamb had had the Last Supper with his disciples.
1: Tehát a báránynak megvolt az utolsó vacsorája a tanítványaival.
0: Celebrating the Passover.
1: És megünnepelték
0: a húsvétot.
1: A saját halálát ünnepelték meg.
0: He's in the garden praying.
1: És most itt vannak a kertben, és imádkozik Jézus.
0: He is not praying to get out of the cross.
1: Nem azért imádkozott Jézus, hogy a keresztet megússza.
0: He is not praying to get out of the cross.
1: Nem azért imádkozott, hogy megússza a keresztet.
0: He is praying to find the will of God.
1: Hanem azért imádkozott, hogy megtalálja Isten akaratát.
0: Because for the first time in human history, the creation of the world.
1: Mert az emberi történelemben először a világ megteremtése óta először.
0: The salvation of everybody was riding on that right decision.
1: Mindenkinek az üdvössége azon múlt, hogy jól dönte Jézus.
0: When God revealed to him the cup.
1: Amikor Isten megmutatta neki a poharat.
0: With its ugly contents.
1: Annak a ronda tartalmával.
0: The Lamb of God needed to make the right decision.
1: Isten bárányának a jó döntést kellett meghoznia.
0: As to whether he should drink or not.
1: Arról, hogy megígye vagy nem.
0: Because in the cup was separation from the Father.
1: Mert a pohárban ott volt az atyától való elválasztódás.
0: And such has never had never been.
1: És ilyen még soha nem történt vele.
0: So he's finding the right decision.
1: Tehát ott küzdik a jó döntésen.
0: And he says.
1: És azt mondja,
0: not what I want, it's what you want.
1: Ne az legyen meg, amit én akarok, hanem ahogy te.
0: And he did what he always had done.
1: És azt tette, amit mindig.
0: Not what I want, but what you want.
1: Nem az, amit én akarok, hanem amit te.
0: Okay.
1: Rendben. Akkor
0: then
1: megyek.
0: Here comes Judas with soldiers.
1: És aztán jött Judás a katonákkal.
0: So now Judas, you know, he does this crazy thing. He kisses Jesus.
1: És aztán Judas megteszi ezt a bolond dolgot, megcsókolja Jézust.
0: What a treacherous kiss.
1: Micsoda áruló csók.
0: And then Jesus asked them, "Who are you looking for?"
1: És aztán Jézus megkérdezi, kit kerestek?
0: Said, Jesus of Nazareth.
1: És azt mondják, a názáreti Jézust.
0: He said, "I am he."
1: És azt mondta, én vagyok. És akkor hátrahőköltek és elestek
0: hátra. It's not glorious that they fell because a lion was there.
1: Nem, az, ez nem azért dicsőséges, mert azért estek el, mert egy oroszlán volt ott, az nem lenne dicsőség Istennek, az az igazság, hogy nem egy, oroszlán előtt estek el, hanem egy bárány előtt estek el.
0: God is saying that to the church today.
1: Isten azt mondja ma az egyháznak.
0: He said, trust me.
1: Azt mondja, bízzatok bennem.
0: Trust me.
1: Bízzatok bennem.
0: All these insurmountable obstacles will fall before my Lamb company to my glory.
1: Mindezek a megoldhatatlan problémák eltávolodnak az én bárányaim hadserege elől. Eloszlanak, szétesnek.
0: Hallelujah. So was fulfilled the words of Jesus who said, Father, of all those you've given me, I've lost none.
1: Tehát Jézus szavai megvalósultak, amit imádkozott, hogy atyám azok közül, akiket nekem adtál, egyet sem veszítettem el.
0: That's amazing.
1: Ez megdöbbentő.
0: Paul says, but we have this treasure in earthen vessels.
1: A Pál azt mondja, de ez a kincsünk cserépedényekben van.
0: That the excellence of the power may be of God.
1: Hogy az erő kiválósága Istentől legyen, ne tőlünk.
0: Wow.
1: Ooh.
0: The excellence may be of God.
1: A kiválóság Istentől legyen, ne tőlünk.
0: The excellence of the power.
1: Az erő kiválósága.
0: That's Christianity.
1: Ez a kereszténység.
0: It's not this Western thinking.
1: Nem a nyugati gondolkodás.
0: I know that there are those who are old wineskins, they won't believe what I'm saying.
1: Én tudom, hogy vannak ótömlők, régi tömlők, akik nem hiszik el, amit mondok.
0: In watching my father live out his life, I said, Lord, I want to be like him.
1: És ahogy láttam, hogy apám hogy éli meg az életét, azt mondtam, Uram, én szeretnék olyan lenni, mint ő.
0: He was almost 90 years old when he died, and he was the sweetest, most humble man I'd ever known in my life.
1: Majdnem 90 évesen halt meg, és ő volt a legalázatosabb, legkedvesebb ember, akit valaha ismertem.
0: I wanted to be like him, Jason.
1: Jason szeretnék olyan lenni, mint ő.
0: I didn't want to be the kind of person who defends himself walking with God.
1: Én olyan ember akarok lenni, aki azzal védekezik, hogy Istennel jár.
0: My little grandchildren walk with their grandpa. They don't have to defend themselves. Papa's there.
1: Az unokáimnak, amikor velem jönnek valahova, nem kell védeniük magukat, mert ott van papa, aki megvédi őket.
0: You don't have to defend yourself. Your father who sent you will never leave you alone.
1: Nektek sem kell védekeznetek, mert az atyátok, aki elküldött titeket, nem hagy el titeket.
0: Let me show you something.
1: Mutatok valamit.
0: In Isaiah 53.
1: Az Ézsaiás 53-ban.
0: He says he was oppressed.
1: Azt mondja,
0: he was afflicted, yet he opened
1: elnyomott, elnyomott volt, nyomorúságos állapotba került, mégsem nyitotta meg a száját.
0: He was led as a lamb to the slaughter.
1: Úgy vezették, mint bárányt a mészárszékre.
0: And as a sheep before its shearers is silent.
1: És mint bárány a nyírója előtt csendben volt és nem nyitotta meg a száját.
0: Are you still ready for revival?
1: Még mindig készen álltok az ébredésre?
0: Anybody change their mind?
1: Valaki meggondolta magát itt?
0: Let me read a few. I'm gonna give 3 extra minutes.
1: Még 3 percem van.
0: Let me finish.
1: Akkor befejezem.
0: See, I'm sold on what the Lord has shown me.
1: Én teljesen rászántam magam arra, amit az Úr megmutatott nekem.
0: I've always said to the Lord, Lord, if I die, I don't want to ever die by knife.
1: Mindig azt mondtam az Úrnak, hogy Uram, ha meghalok, nem akarok kés által meghalni.
0: You know, bullet is better, no, don't, no knife.
1: A golyó az még jobb, de ne kés által, jó?
0: So my prayer is every day, okay, Lord.
1: Tehát most azért imádkozom minden nap, hogy Uram, ahogy akarod, úgy legyen.
0: Because lambs don't determine how they live, and they don't determine, as it were, how they die.
1: Mert a bárányok nem határozzák meg azt, hogy hogyan éljenek, és úgy mondhatnám, hogy azt sem ők határozzák meg, hogy hogyan halnak meg. A bárányok teljesen függőségben lévő állatok.
0: Let me show you something.
1: Mutatok valamit.
0: Revelation 16:15.
1: Jelenések 16.
0: Says, and the kings of the earth, the great men, the rich men.
1: A föld királyai, a nagyok és a gazdagok.
0: The commanders, the mighty men.
1: A parancsnokok, a hatalmas emberek.
0: Every slave and every free man.
1: Minden rabszolga és minden szabados.
0: Hid themselves in the caves and in the rocks.
1: Elrejtőzött a barlangokban és a sziklákban, sziklák
0: and
1: között.
0: Said to the mountains and rocks.
1: És azt mondták a szikláknak és a hegyeknek.
0: Fall on us.
1: Hogy esetek ránk.
0: And hide us from the face of him who sits on the throne.
1: És rejtsetek el minket annak orszája előtt. Elől, aki a trónon
0: ül, and from the wrath of the lamb.
1: És a bárány haragja elől.
0: For the great day of his wrath.
1: Mert az ő haragjának nagy napja elérkezett, az ő haragjának nagy napja.
0: And who is able to stand?
1: És ki képes megállni?
0: So you list here all the mighty of the earth.
1: Tehát látjuk, hogy mindenki, az a föld hatalmasai, az erősek, mindenki.
0: The day is coming very soon that they will be afraid of the lamb.
1: Eljön a nap, amikor mindezek félni fognak Isten bárányától.
0: In Revelation 21.
1: A jelenések 21-ben.
0: 22, 23 and 27. 22, 23-ban, 47. Says, but I saw no temple
1: mondja,
0: in it, in the new city.
1: És templomot nem láttam abban az új városban.
0: For the Lord God Almighty and the Lamb are its temple.
1: Mert az Úr, a mindenható Isten annak temploma és a bárány.
0: The city had no need of the sun or the moon to shine in it.
1: A városnak nincs szüksége a napra sem a holdra, hogy világítsanak benne.
0: For the glory of God illuminated it.
1: Mert az Isten dicsősége megvilágosította azt.
0: And the lamb is its light.
1: És annak szövétnek vagy fénye a bárány.
0: The lamb.
1: A bárány.
0: It's the lamb.
1: A bárány az.
0: Let me read another one.
1: Még egyet felolvasok.
0: In Revelation 22,
1: jelenések 22,
0: verses 1 through 5.
1: első öt vers.
0: John saw a pure river of water of life.
1: János látta az élet vízének tiszta folyóját.
0: It was clear as crystal.
1: Amely ragyogó volt és tiszta, mint a kristály.
0: And it came from the throne of God and of the Lamb.
1: Az Istennek és a báránynak királyi székéből jött ki.
0: What I want you to get today is that there is a Lamb on the throne.
1: Szeretném, hogyha ma azt fognátok fel, hogy ez a bárány ül a trónon.
0: The most powerful being.
1: A legerőteljesebb lény a világtörténelemben
0: is a lamb.
1: Az egy bárány.
0: The man who is at the right hand of God the Father.
1: Az az ember, aki az Atya Isten jobbján ül,
0: is the lamb.
1: Az a bárány.
0: The one who never lived for himself.
1: Aki soha nem élt önmagáért.
0: The closer you are to God, the less of yourself.
1: Minél közelebb vagy Istenhez, annál kevesebb van belőled.
0: Will be seen.
1: Annál kevesebb látható belőled, annál kevesebb lesz a valóság belőled.
0: Think about it.
1: Gondolkodjatok ezen.
0: The man who is at the right hand.
1: Az ember, aki a hatalom jobbján ül.
0: The man of whom God the Father said, rule.
1: Az ember, akiről az Atya Isten azt mondta, uralkodj.
0: In the midst of your enemies.
1: Az ellenségeid között.
0: Rule.
1: Uralkodj.
0: Take it, all power and authority.
1: Vedd el minden erőt és hatalmat végy el.
0: That's not a figurative statement.
1: Ez nem egy jelképes mondat.
0: Jesus Christ, the Lamb of God.
1: Jézus Krisztus Isten báránya. A gyengéd, a kedves bárány.
0: One who trusted God even when it caused his death.
1: Isten bízott ő benne, és ő is bízott Istenben, még akkor is, ha ez az életébe,
0: by the resurrection.
1: Az életébe került, és a feltámadással igazolta őt az Atya.
0: That one has all authority.
1: Ő kapott minden hatalmat.
0: And this is for the glory of God.
1: Ez szolgálja Isten dicsőségét.
0: Who has hidden these things from us in full view.
1: Aki rejtette ezt előlünk, hogy ne lássuk teljesen.
0: I hid them because it was not the time.
1: Azt gondolom, azért rejtette el ezeket, mert még nem jött el az idejük.
0: He's revealing them now because it's the time.
1: De most kijelenti mindezeket, mert eljött az idejük.
0: And I want to ask you if you've signed up yet.
1: És azt akarom kérdezni, hogy ti beneveztetek-e már erre?
0: I know you signed up a long time ago.
1: Tudom, hogy már régen beiratkoztatok Isten seregébe.
0: You didn't know what you know now.
1: De akkor még nem tudtátok azt, amit most tudtok.
0: You see, we're going into battle.
1: Tudjátok, csatába megyünk.
0: Like we've never gone into battle.
1: Ahogyan eddig még soha nem mentünk csatába.
0: Are you ready?
1: Készen álltok-e?
0: It's one thing to marry your sweetheart when you are 20 years old.
1: Az egy dolog, hogy feleségül veszed a szerelmedet, amikor 20 éves vagy.
0: She's 19 or 20.
1: Ő meg 19 vagy 20 szintén.
0: You can't see anything but your love.
1: Csak a szerelmet látod, semmi mást.
0: But after you've been with her for 45 years.
1: De mire már 45 évig együtt voltatok.
0: Would you marry her again?
1: Újra elvennéd?
0: I would say to you right this day.
1: Én igen, én ezen a napon rögtön feleségül venném. Ezt én már sokszor megbeszéltem magammal.
0: I can't speak for my wife.
1: Nem beszélhetek a feleségem nevében. De már többször mondtam az Úrnak, sokszor.
0: I'd marry her all over again.
1: Uram, én újra elvenném feleségül.
0: Are you going to sign up again today? That's what I'm asking.
1: Azt kérdezem én, hogy ma újból beneveztek-e, besorolódtok-e?
0: Take you to the same place it took Jesus.
1: Most, amikor tudjátok, hogy az engedelmesség ugyanoda juttathat titeket, ahova Jézus juttatta.
0: Are you going to sign up today?
1: Beneveztek-e erre ma?
0: See, the thing that I realize is that every time I say, "Help me, Lord."
1: Tudjátok, én rájöttem, hogy valahányszor azt mondom, hogy segíts, Uram.
0: A nail-pierced hand comes out.
1: Mindig szöggel átdöfött kéz jött, nyúl felém. Ez a valóság.
0: I don't sing, and if I could sing, I would sing. Julia, I may be making a hint here. I surrender all. Do you know that one?
1: Esetleg, hogyha elénekelnétek, Julia, ezt a mindent átadok. Ki tudja ezt az éneket? El tudjuk énekelni?
0: And maybe a couple of us.
1: Hogy talán néhányan elénekelnénk. Hogy kapna Julie egy mikrofont.
0: I surrender all.
1: Hogy mindent átadok
0: I
1: neki.
0: Freely give. I and trust him.
1: És bízom benne.
0: I surrender all.
1: Mindent átadok.

0: mindent átadok.
1: Can we do it one more time?
0: Még egyszer.
1: I surrender. Surrender all of your weapons.
0: Minden fegyvereteket adjátok át.
1: Surrender all your plans.
0: Minden terveteket, ami a személyes sikeretekről szól.

0: Just remain on your seats, please.
1: Maradjatok állva. Maradjatok állva.
0: Father, I ask you to help us.
1: Atyám, kérlek, segíts nekünk a te szolgáidnak, hogy olyan bátrak legyünk, mint az oroszlán.
0: Because we are sheep.
1: Mert juhok vagyunk.
0: We are lambs.
1: Bárányok vagyunk.
0: And we are praying that utterance be given to us.
1: És imádkozunk, hogy adj nekünk másokat.
0: That we may open our mouths boldly to make known the mystery of the gospel.
1: Hogy bátran kinyithassuk a szánkat, hogy hirdessük az evangéliumot.
0: Lord, we are the lamb company.
1: Uram, mi vagyunk a bárányok hadserege.
0: And that's why we pray for boldness.
1: Ezért imádkozunk oroszlánokhoz illő bátorságért.
0: We have the nature of a lamb, of a sheep.
1: Bárány természet van bennünk. Jó természet.
0: We don't have the instincts of a lion, a predatory beast.
1: Nincsenek bennünk az oroszlánnak, a ragadozónak az ösztönei.
0: That's why we need you.
1: Ezért van szükségünk rád.
0: I ask today.
1: Azt kérem ma.
0: That you would continue to shepherd us.
1: Hogy pásztorként vezess minket tovább, gondozz minket.
0: And that we would be all that you died to make us.
1: És mindazzá váljunk, amivé tenni akartál minket a haláloddal.
0: And the leaders that you have chosen.
1: És mi a vezetők, akiket kiválasztottál?
0: Would be and give rather and deliver the church as you intended it to be.
1: Úgy vezessük és ápoljuk az egyházat és szabadítsuk meg.
0: Promise you
1: today. És vezessük, ahogy te akartad. És megígérjük neked
0: that
1: ma.
0: That we shall give you what you died for.
1: Hogy megadjuk neked azt, amiért meghaltál.
0: Thank you, Father.
1: Köszönjük, Atyám.
0: Thank you, Father.
1: Köszönöm, Atyám.
0: As we surrender to you.
1: Ahogy átadjuk magunkat neked most.
0: In Jesus' name.
1: Jézus nevében. Amen.

0: please have a seat for a moment?
1: Je tak najpierw na tron.
0: Thank you, Lord, that you are.
1: Köszönjük, Uram.
0: That you are revealing your attributes.
1: Hogy te kijelented nekünk a te tulajdonságaidat.
0: Thank you, Lord.
1: Köszönjük, Uram.
0: That there is grace and truth poured out through you.
1: Hogy kiárad tőled a kegyelem és az igazság.
0: So that we become all that you are in this world.
1: Hogy mindazzá válhassunk ebben a világban, ami te vagy.
0: Lord, I pray a protection on every one of these precious people here.
1: Uram, védelmet imádkozom mindenkiért, aki itt van most ezekért a drágákért.
0: Protection for
1: védelmet
0: their hearts and minds.
1: A szívük és az elméjük számára.
0: Protection.
1: Védelmet.
0: Some or many have in their mind, how shall this work?
1: Mert sokan azt gondolják most magukban, hogy hogy fog ez működni?
0: But see, the true lamb.
1: De a valódi bárány.
0: Christ himself.
1: Maga Krisztus.
0: He did not worry if that would work or not work.
1: Ő nem aggódott, hogy ez működni fog vagy nem.
0: He was just saying.
1: Csak azt mondta.
0: Do what I see the Father doing.
1: Én csak azt teszem, amit látok az Atyától.
0: It's him doing the thing.
1: Ő teszi a dolgokat.
0: It's him.
1: Ő.
0: And I say what he says.
1: És én azt mondom, amit ő mond.
0: I'm dependent on him, totally dependent.
1: Teljesen tőle függök.
0: But I know that whatever the Father says or does.
1: De tudom, hogy bármit is mond vagy tesz az Atya.
0: Will work.
1: Az működik.
2: Amen. I bless you. Elhangzott Donard G. Level, a Bárány természete című tanítása.
3: Ez volt a Növekedjünk hitben. Növekedjünk hitben. Felnőtté válás Krisztusban. Felnőtté válás Krisztusban. Ez a Rádió Sansz.
4: Ez a Rádió Sansz.

0: Ön nem aggódott, hogy ez működni fog, vagy nem?
1: He was just saying,
0: csak azt mondta,
1: do what I see the Father doing.
0: Én csak azt teszem, amit látok az Atyától.
1: It's him doing the thing.
0: Ő teszi a dolgokat.
1: It's him.
0: Ő.
1: And I say what he says.
0: És én azt mondom, amit ő mond.
1: I'm dependent on him, totally dependent.
0: Teljesen tőle függök.
1: But I know that whatever the Father says or does.
0: De tudom, hogy bármit is mond vagy tesz az Atya.
1: Will work.
0: Az működik.
1: Amen.
0: Amen.
1: I bless you.
2: Elhangzott Donard G. Level, a Bárány természete című tanítása.
3: Ez volt a Növekedjünk hitben.
4: Növekedjünk hitben.
3: Felnőtté válás Krisztusban.
4: Felnőtté válás Krisztusban.
3: Ez a Rádió Sansz.
5: Ez a Rádió Sansz.

0: will work.
1: Az működik.
0: Amen.
1: Amen.
0: I bless you.
2: Elhangzott Donald G. Level, a Bárány természete című tanítása.
3: Ez volt a Növekedjünk hitben.
4: Növekedjünk hitben.
3: Felnőtté válás Krisztusban.
4: Felnőtté válás Krisztusban.
3: Ez a Rádió Sansz.
2: Ez a Rádió Sansz.

0: Éjfélhez közel.
1: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.
3: Valamelyik nap voltunk néhányan egy ilyen családtudományi, európai családtudományi társaságnak a összejövetelén. Rosszak az országnak a demográfiai mutatói. Nagyon rosszak. Kvázi, hogyha nem változtatunk rajta, már pedig muszáj változtatni rajta, akkor hát nagyon erősen fogy a magyar nép. És hát több okot is láttak ott, hogy mi ennek az oka. És hát volt, aki így leginkább a paráznaság, illetve a szexuális szabadosság és a szexuális nem pusztán forradalom, hanem háború látta így a legfőbb oknak, ami már régóta ezt az egész országot, nem az országot, az egész világot meg behálózta és ellepte és támadja az embert. Nem volt arra lehetőség, de pont ami elhangzott, bennem az volt, hogy a fizikai parázasság az pusztán egy gyümölcs, valaminek a gyümölcse, mégpedig az első-második parancsolatnak az áthágása. Tehát először jön a szellemi parázasság, és utána jön a fizikai, a testi. És hogy Isten népe is, ez a megtérés és a gondolkozásmód megújítása, visszafordítása. Ne gondoljuk azt, hogy mert én már elmondtam a megtérő imát, és járok Isten tiszteletre, gyülekezetbe, hogy ez nem vonatkozhat rám. De rám is vonatkozik. Tehát az, hogy itt vagyok a pulpitusnál, és lelkész vagyok, pásztor vagyok, stb. Prédikálok, ugyanúgy vonatkozik rám is, mint bármelyikünkre. Arra is, aki még sose tért meg, meg rád is, aki már néhány éve, vagy akár évtizedeke megtértél, mert mindegyikünknek szükségünk van arra, hogy a gondolkozásmódunkba újból és újból, újból és újból az első helyre tegyük az Urat. És azt látom, hogy ugye van az elmélet, amit tudunk, a teológiai igazságok, de hogy ez a gyakorlatban is így legyen. A gyakorlat az azt jelenti, hogy amikor az időmet beosztom, akkor mi van legelől? Amikor beosztom a kapcsolataimat, hogy mi van legelől? Amikor a programokat, amikor a pénzemet, ezeket beosztom, tehát mi van legelől? És amikor az első-második parancsolat van legelől, akkor az mutatja, hogy igazából tényleg az a fontos. És ebből mindig muszáj megújulnunk. Idehoznád azt a mérőszalagot. Ez egy hobbis 5 méteres mérőszalag. Kihúzod, és akkor van egy gomb, azzal le lehet zárni, és ha lezárod, akkor nem ugrik vissza, aztán visszahúzod, és akkor pedig visszamegy. Milyen színe van? Narancssárga, fekete. Van egy ilyen kis fogantyúja, azt is meg tudod fogni. Rárakhatod a csuklódra, ne vesszen el, akinek vékonyabb a csuklója. Aztán van egy ilyen kis kampó, ezt az övedbe is be tudod így dugni, hogy ne vesszen el. Látod? Most elteszem szem elől. El tudod képzelni, milyen volt? Emlékszel rá? Most fogok beszélni másról, és miközben másról beszélek, demográfiai helyzetnek a javításáról, stb. Az első parancsolathoz való visszatérésről, gondolkozásmód megújításáról, és arról, ami a mai témánk, hogy A kő, amely mindent összezúz, és ott Dániel prófétától olvastunk a második fejezetből egy történet részt. Na most visszatérek a mérőszalagra. Emlékeztek, milyen színe volt? Fekete és narancssárga. Milifeget rajta, emlékeztek? Igen, egy fogantyú, amivel a csukla. Volt valami, amivel az övre rá tudott tenni, igen? Tehát emlékszel rá, azért, mert láttad. Akkor is, hogyha másról beszélünk, tudsz emlékezni rá. És a kérdés az, hogy hogyan láthatsz szellemi dolgokat. Hogyan tudsz megemlékezni szellemi, mennyei dolgokról? Akkor, hogyha először bele pillantást nyersz. Tehát valahogy megnyílik a számodra. Szükséges, hogy megnyíljon. János 3.3-ban Nikodémussal való beszélgetésnél Jézus azt mondta neki, bizony-bizony mondom neked, ha valaki újjá nem születik, nem láthatja meg Isten királyságát. Meglátni Isten királyságát, és ha meglátod, tehát lesz egy benyomásod, hogy milyen is az, és ha utána az eltűnik a szemed elől, akkor is pontosan emlékszel rá. És hogyha erőfeszítést teszel annak érdekében, hogy a Isten királyságának az ismérvei megjelenjenek, az ő jellemzői megnyilvánuljanak az életedbe, akkor elevenen tudod tartani az emléket, a képet róla. De mégse tudom meglátni a királyságot, ha nincsen újjászületés víztől és szellemtől. A második, Dániel 2, azt mondta neki a király, álmot láttam, nyugtalan a szellemem megtudni az álmot. Kaphatsz kijelentést mennyei dolgokról, például álomban. Vagy ad Isten látást, látomást, vagy valamilyen más módon. Izajás 33, azt mondja a 17-es vers, a királyt ékességében látják szemeid, és látnak széles, tágos királyságot. Nagyon sokan keresztények is, még keresztény vezetőknek is az a problémája, hogy nagyon szűk királyságot látnak. Csak a sajátot. Én és a családom. Vagy én és a gyülekezetem. Vagy én és a felekezetem. Stb. Stb. Hogyan tudok széles, hogyan tudok tágos királyságot látni? Az előtte levő versekben az is benne van, a 15-ös, 16-os. Igazságban jár valaki, egyenesen beszél, megveti a zsarolt nyereséget, kezével elárítja, és nem fogadja el a megvesztegetést, fülét bedugja, hogy véres tervet ne halljon. Tehát ez nem azt jelenti, hogy most valaki mondja, hanem nem adom oda a fülem, hogy kedvem teljen ebbe. És a szemeit befogja, hogy gonoszt ne lásson. Az a magasságban lakik, kőszálok csúcsa, a bástyája, kenyerét megkapja, vize nem fogy el. Tehát figyeld meg, újjászületés által tudok látni. Isten tud adni kijelentést álomba, vagy bármilyen más módon, látomásba, látásba. Vagy egy igaz istenfélő életet élek, akkor is készé teszem magam arra, hogy Isten tudjon adni benyomásokat, kijelentéseket, bevillanásokat a mennyről. 48-as Zsoltár 9-es versénél még van egy dolog, ami fontos most, amiképpen hallottuk, aképpen láttuk. Hogyan látjuk Isten királyságát, ahogy hallunk róla? Hogyan látod a testvéredet, ahogy hallasz róla? Hogyan látod a pásztorodat, ahogy hallasz róla? Úgyhogy olyan emberekkel beszélges, akik jót mondanak rólam, és akkor idejössz, és akkor egyből egy nagyobb bizalommal vagy itt, és akkor Isten jobban fogja tudni használni azt, amit mondok. Nabukodonozor álmot látott. Ezt olvastuk, és nem tudta kiverni a fejéből, mert betöltötte a gondolatait, a lelkét, nyugtalanság töltött el, a szelleméhez szólt Isten, és sokan ezt nem is tudják megkülönböztetni, hogy most a szívéhez, a lelki ismeretéhez, a szelleméhez szólt, vagy most hogy van. Egyszerűen csak az van, hogy a nyugtalan az egész, és újból visszajön a kép. Nem mindig van ez, mert én az esetek 99%-ába álmodok, de mire fölkelek, vagy fölébredek, már nem emlékszem, csak arra, hogy álmodtam, de hogy mit álmodtam, már nem emlékszem rá. De ha Isten fontosnak tartja, akkor gondoskodik róla, hogy a szellemedbe az megmaradjon, és fölébredsz, és emlékszel rá. Mert ilyenre is emlékszem, nagyon határozottan. Tehát Nabukodonozor látott egy kősziklát, ami lezúdult a mennyből, és minden más birodalmat, nem csak az ő szobrát, amit látott, hanem az különböző birodalmakat jelzett, majd megnézzük azt is, azokat a részeket, de összetörte, szétzúzta, porrá zúzta mindegyiket, minden hatalmat, minden birodalmat. És úgy elfújta a szél ezeket, mint polyvát. A szél. De ez a kőszikla pedig megállt, növekedett, és betöltötte az egész földet. És ez Isten királysága. És erről beszélek. Fontos, hogy meglássam a királyságot, mert ha nem látom meg, nem kapok kijelentést, akkor nem tudom, hogy mi az, amit Isten növelni akar az életembe. Nem tudom, hogy mi az, amivel rontani, zúzni, összetörni akar. Mert akar. De most nem ez a célunk, tehát figyeld meg, hogyha kapsz egy kijelentést, kapsz egy benyomást, résnyére ki van nyitva az ajtót, és ott elmegy valami. Nem is odafigyeltél, mert ott van a résnyére kinyitott ajtó, csak így félig meddig a horizontba benne volt, és úgy látod. Nem tudod pontosan meghatározni, de fölismernéd legközelebb is. És a királyság is sokszor úgy van, hogy van, amikor van pontos benyomásunk, látásunk, kijelentésünk, és minél inkább, hogy járunk az Úrnak az útján, egyre inkább tágul, szélesedik, pontosodik ez a látás, de akkor se es kétségbe, hogyha ezt nem látod olyan világosan, mert ad Isten ilyen benyomásokat, azt mondja, hogy Dániel 2, most ott vagyunk a 34. 35-ös versnél, 34-35. Láttad, ahogy egy nagy kő lezúdult kéz érintése nélkül, tehát itt Dániel megkapta Istentől az álmot. És most elmondja, hogy mit látott, amit Istentől kapott. Letörte, lezúzta azt a nagy szobrot, a vas és cseréplábairól darabokra zúzta. Akkor egyé zúzódott a vas, cserép, réz, ezüst, arany, és olyanok lettek, mint a nyári szérűn a polyva. És fölkapta azokat a szél, és a helyüket se találták azoknak, az a kő pedig, amely letörte, ledöntötte az állószobrot nagy heggyé lett, és betöltötte az egész földet. Tudjátok a történetet, egy olyan szobrot látott, aminek a feje és a melle aranyból volt, illetve a feje aranyból volt, utána volt a... Gyerünk vissza... Igen. Tehát utána volt az ezüst, a mell része, utána pedig volt a vas, a lábak, és utána pedig volt a cserép, és volt a rész, bocsánat, igen, a derék rész, és utána volt a lábak a vas, és utána pedig a lábszárok pedig a vas és a cserép vegyesen. Tehát összesen négy részt láttak, vagy öt részt, arany, ezüst, rész, vas és a vas és a cserép. Tehát öt részt. És akkor Isten adott erről kijelentést, hogy ez birodalmak egymás után. Belegondoltál-e abba, ezt zárójelbe mondom csak, hogy ezt Nabukodonozornak, egy olyan királynak adja, aki leigázta Izraelt. Egy csomó zsidó embert megölt. Egy csomó zsidó fiatalt rabszolgasorba vitt. Dániel is rabszolgaként volt ott. És ennek az embernek egy olyan képet, hogy te vagy az arany fej. Bele tudsz ebbe gondolni, hogy Isten milyen, hogyan gondolkodott? Mint sokszor nem így gondolkodunk. Isten így gondolkodott, Nabukodonozorról zárójelbe zárva. Tehát Dániel ugye meg is magyarázta a Szent Szellem által ezt a álmot, most jön a 43-tól, hogy pedig a vasat elegyülve láttál agyagcseréppel, azok az emberi magáltal vegyültek össze. Tehát ugye a római birodalom először vas volt. És utána, amikor a római birodalom ketté vált, akkor jött a vas és a cserép, de egymással nem egyesülnek, mivel hogy a vas nem egyesül a cseréppel. És azoknak a királyoknak az idejében támaszt az egek istene birodalmat, vagyis királyságot, amely soha örökké meg nem romlik. És ez a birodalom, ez a királyság más népre nem száll át, hanem szétzúzza és elrontja mindazokat a birodalmakat, királyságokat, uralmakat, maga pedig megáll örökké. Amint láttad, hogy a hegyről kő zúdult le kézérintése nélkül, és szétzúzta a vasat, rezet, cserepet, ezüstöt, aranyat, a nagyisten azt jelentette meg a királynak ezáltal, ami majd ezután lesz. És igaz az álom, és biztos annak az értelme is. Amen. Itt arról van szó, hogy Isten királysága lejött, hogy a római birodalomnak az idejébe, lezúdult ide a földre, és Isten királysága folyamatosan utána növekszik, és az egész földet betölti. Izajás 9:7-ben van erről a prófétának egy kijelentett rövid mondata, hogy uralma növekedésének, tehát az ő királyságának, királysága növekedésének és békéje növekedésének nem lesz vége a Dávid trónján. Ez azt jelenti, hogy amennyire Istennek az uralma, hatalma ott van az életedbe, a te otthonodba, a gyülekezetbe, ott van ebbe az országba, hogyha ott volt, mit tudom én, átélted álságokat, uralmakat, maga pedig megáll örökké. Amint láttad, hogy a hegyről kő zúdult le kézérintése nélkül, és szétzúzta a vasat, rezet, cserepet, ezüstöt, aranyat, a nagyisten azt jelentette meg a királynak ezáltal, ami majd ezután lesz. És igaz az álom, és biztos annak az értelme is. Amen. Itt arról van szó, hogy Isten királysága lejött, hogy a római birodalomnak az idejébe, lezúdult ide a földre, és Isten királysága folyamatosan utána növekszik, és az egész földet betölti. Izajás 9:7-ben van erről a prófétának egy kijelentett rövid mondata, hogy uralma növekedésének, tehát az ő királyságának, királysága növekedésének és békéje növekedésének nem lesz vége a Dávid trónján. Ez azt jelenti, hogy amennyire Istennek az uralma, hatalma ott van az életedbe, a te otthonodba, a gyülekezetbe, ott van ebbe az országba, hogyha ott volt, mit tudom én, átél.

folyamatosan utána növekszik, és az egész földet betölti. Izajás 9.7-ben van erről a prófétának egy kijelentett rövid mondata, hogy uralma növekedésének, tehát az ő királyságának, királysága növekedésének és békéje növekedésének nem lesz vége a Dávid trónján. Ez azt jelenti, hogy amennyire Istennek az uralma, hatalma ott van az életedben, a te otthonodba, a gyülekezetbe, ott van ebbe az országba, hogyha ott volt, mit tudom én, átélted, tegnap átélted egy hete, egy hónapja, vagy egy éve, emlékezz egy olyan időpontra, amikor megtapasztaltad már Isten királyságát. Ami nem evés, ivás, igazság, vagy megigazultság, békesség és Szent Szellembe való öröm, erőben áll. Gondolj én rá, amikor megtapasztaltad Isten királyságát. Tudod, mit mond Isten? Az azt jelenti, hogy ott volt benned, és ahogy olvastuk Izajás 33-ba, egy Isten félelemmel futod a pályádat, biztos lehetsz benne, hogy az a királyság ma nagyobb az életedbe. Ha megtapasztaltad már az életedbe, hogy ott van, biztos lehetsz benne, hogy az azóta nőtt. Ha átéltétek már a családotokba, biztos lehetsz benne, hogy azóta növekedett. Akkor is, ha nem látod. Biztos lehetsz benne, hogy az Isten királysága növekedett akkor is a gyülekezetbe, hogyha a szemeddel egészen mást látsz. Vagy az országba, a városunkba. Tapasztaltuk már Isten királyságának a megnyilvánulását? Igen. Emlékezz meg arról a pontról, és azt mondja Isten, hogy ennek a növekedésének nem lesz vége, vagyis most nagyobb. Ez azt is jelenti, hogy egy hét múlva 26-a lesz. 26-án Isten királysága az életedbe, az otthonodba, a gyülekezetbe, a városunkba, az országunkban is erőteljesebb lesz. Nem a káosz, nem a gyűlölködés, és nem az egymásnak a pusztítása lesz erőteljesebb az utcákon és a tereken egy hét múlva, hanem Isten királysága fog növekedni. Mert ezt mondja Isten, és amikor ezt te elhiszed, akkor közben rájössz, hogy ez nem független tőled, hanem rajtad keresztül először, majd meglátjuk, mit mondott Jézus, Isten királysága hol van? Benned. Isten királysága hol van? Köztünk. Vagyis rajtam és rajtad is múlik, hogy az Isten királysága növekszik, és hogyan növekszik egy-egy városba, egy-egy országba, egy-egy nemzetbe, és ez a mi feladatunk, erre van nekünk elhívásunk. 2 Korintus 3.18-ban van az a vers, emlékeztek, Pál apostol mondja, mi pedig az Úr dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal látjuk, mint egy tükörben, és az Úr szelleme dicsőségről dicsőségre ugyanarra a képre formál át bennünket. Igen, tükörben látunk, egyfajta homályosságot látunk, de látjuk, a fedetlen arc az azt jelenti, hogy megtértem, mert lehult a lepel a megtérés által, mert odaszántam magam a gondolkozásmódomnak a megújítására. Uram, akarom megérteni azt, amit te cselekszel. Akarom megérteni a te uralmadat. Akarom megérteni a te királyságodat. Amikor kapsz egy bepillantást a mennyei dolgokba, Isten dicsőségébe, vagy Isten királyságába, az már nincs alávetve a törvényeknek, a betűnek, a félelemnek, nincs alávetve nincs már ott a bűnnek az a takaró leple, a szívnek a kövér hája, nem takarja el, nem homályosítja még jobban el, ami elválasztana. Egy megigazultság van, egy békesség van, Isten jelenlétébe szabadon így be tudsz lépni, meg tudsz benne nyugodni. Emlékeztek, Ézsaiás ott a 6. fejezetben,

0: Mondja, hogy
1: láttam az urat. Egy látás volt. Elragadtatás volt talán. Nem tudom, nyílt látás, vagy álomban, vagy fizikailag is, nem tudom. De látta az urat, és a végé a történetnek most nem keresünk ki, ismeritek. Isten az oltártól egy angyallal parazsat küldött, amivel megérintette Izajásnak a száját, és azt mondja, hogy megtisztítom a te szádat, és adom a te szádba az én beszédemet, és használni fognak az egész nép fele, sőt, népek és nemzetek fele foglak téged használni. Tehát amikor meglátta Izajás a mennyei dolgokat, látta az Urat, látta Istennek a dicsőségét, akkor az változást hozott. Megváltoztatta az ő életét, megváltoztatta és meghatározta a jövőjét, a sorsát. A kulcs, hogy lásd meg. Attól kezdve egészen más lett az ő élete, attól kezdve más lett Izsaiásnak a története, ha megnézed, más csinált, megértette, hogy mi az Isten akarata, és megértette azt, hogy az ő szájába beletette Isten az ő szavát, beszédét. Mert bepillantást kapott a mennyei dolgokba. Valamilyen módon Istennek a királysága nyílt meg. Visszatérve, Dániel szorult helyzetben volt, gyakorlatilag nyilván őket is kivégezték volna, a barátait, Sidrák, Misák, Abednegót is, őt is, meg nyilván a többi tanácsadót, bölcset, varázslót, álomfejtőt, és tudta, hogyha nem kap most Istentől útmutatást, kijelentést, és hát nem csak egy magyarázatról volt szó, mert a király azért rafkós volt, hogyha most elmondom az álmot, akkor kitaláltok valami magyarázatot, abban megegyezte, és akkor mindenki azt mondja, és akkor be tudtok csapni. Nem csaptok be, mondjátok el az álmot. Akkor tudom, hogy tudjátok a magyarázatot is. De hát ilyet nem tud ember, de Isten tud. És a mindenható Istenhez oda fordult, Dániel kérte a társait, hogy menjünk és imádkozzunk együtt. És Isten azt mondja, hogy irgalmasságot gyakoroljon és irgalommal forduljon hozzánk. Hát, mert az a életük múlott ezen a döntésen, hogyha most ad Isten kijelentést, életben maradunk. És Isten adott. Hogyha úgy nem érzed annak a súlyát, amit kérsz, nem biztos, hogy meg fogod kapni. Ha érzed annak a súlyát, hogy igen, ezen sok múlik. Igen, nekem szükségem van tényleg erre, Uram. Nem csak azért, hogy most egyel több legyen, vagy ez legyen, vagy az legyen, hanem szükségem van rá. Akkor Isten megadja. Aki kér, az kap. Ahogy belépsz, vagy bele nyúlsz Istennek a jelenlétébe, mint Izajás, vagy emlékeztek Pál apostol, amit írt ott a korintusi levélbe, és valamit látsz, meglátsz a résen, nekem 93-ba, vagy 92-be nekem egy Biblia rész nyílt meg így, amikor Jákob birkózott, emlékeztek ott a Jabbók révénél az Úrral. És az egy bepillantás volt, akkor a Sínai hegyen voltam a Hóreben. És ott teljesen egyedül voltam, félrementem, és azzal a csapattal, akikkel fölmentünk, azok messze voltak, teljesen egyedül voltam. És megnyílt valami. És emlékeztek, amikor ott Jabbók révénél birkózott az angyallal, az Úrral Jákob, mi lett annak a helynek a neve? Peniel. Mert láttam az Urat színről színre, és az én lelkem megszabadult. Ezért nevezte el Penielnek. Amikor megnyílik neked, én mind a mai napig abból a megnyílásból táplálkozok. Ez nem azt jelenti, hogy azóta nem voltak érintések, és nem voltak bepillantások, de igen. De amikor te érintéseket kapsz, és megnyílásokat kapsz a mennyről, Isten szeretetéről, dicsőségéről, hatalmáról, erejéről, uralmáról, a királyságról, ami föltartóztathatatlan, megrendíthetetlen, kiradírozhatatlan, eltörölhetetlen az életedből, és ha hozzákötöd az életedet, az viszi előbbre, mindenestől, nem tud az ördög ez ellen semmit se csinálni. És amikor megnyílik számodra, akkor az azt jelenti, hogy nem csak valamit látsz, hanem ez a látás elkezd téged változtatni. A gondolkozásmódatot elsősorban. Változtat egy kép másra, és az a Krisztus. Krisztusivá kezdesz formálódni. Isten dicsőségére kezdünk formálódni. Nekem van egy kérésem, hogy tudd azt kimondani úgy a szívedből, hogy Uram, én szeretnék látni, akarok látni. És ha kéred az Urat, ő megnyitja a szemeidet. Jézus azt mondta, hogy boldogok a szemek, amelyek látnak. És azt mondja más, ha a példabeszédek könyve emlékszel, hogy Isten teremtette a látó szemet. Nem azért van szemünk, csak hogy lássuk ezeket a fizikai dolgokat. Azért van fizikai szemünk, mert van szellemi szemünk is. Azért van szellemi szemünk, hogy lássunk szellemi dolgokat. Azért adja Isten, hogy lássunk szellemi dolgokat, hogy a szellemiek tudjanak motiválni. Hogy a szellemiek megnyílva egyszerűen tudjunk a belső emberbe, az új krisztusi természetbe változni, erősödni. Az új emberbe. János, visszatérve a János 3:3, ugye a látás. Hogyan jön a látás? Az újjászületés által. Azt mondja, hogy ha újjászületünk, meglátjuk Isten királyságát. Másik, ott volt a Dániel 2-nél, azt mondja, hogy ha Isten ad álmot, tehát kérjél tőle álmot. Joel próféta mit mond, hogy a vének álmokat álmodna. Úgyhogy ez ne várd meg, még 60-70 éves, 80 éves leszel, kért korábban is az Urat, hogy adjon álmot. Adott Máriának álmot, adott neki is, adott Józsefnek álmot, adott neki is. Nem voltak vének, nagyon fiatalok voltak. Izaiás 33:17 azt mondja, hogy szemeid látnak széles és tágas királyságot. Ehhez kell a királyt látni. Nincs királyság a király nélkül. Amikor elkezded Jézus Krisztust így magad előtt, az ő uralmát, az egyedül valóságát, a fenségét, és lehet, hogy csak úgy kezdődik, hogy erről olvasol, és elolvasom 10-szer ugyanazt a fél mondatot, akár a római levélből, Kolossze levélből, Efezusi levélből, vagy Dániel prófétától, vagy Izaiástól, vagy a Jelenések könyvéből, vagy Ezekiel könyvéből, mindegy, ragadj ki egy részt, ami erről szól, és olvasd el többször, utána csukd be a szemed, és emlékezz meg, hogyha meglátod a mérőszalagot egyszer, utána el tudod azt mondani, milyen színe volt, el tudod azt mondani, hogy meg kell nyomni egy pöcköt, és akkor nem ugrik vissza, stb. Stb. Isten királyságáról is hasonlóképpen, hogyha kapsz egy benyomást Istennek az uralmáról, Jézus Krisztus uralmáról, az nem múlik el. 48-as Zsoltár 9-es verse, ahogy hallottuk, úgy láttuk. Ahogy beszélgette, annyi mindenről tudunk beszélgetni. Beszélgessünk olyan dolgokról, amik odaföl irányítanak, a mennyei dolgokra irányítanak, Jézus Krisztus uralmára fordítják a figyelmünket, a gondolatainkat, a képzeletünket, a mennyei dolgokra bontják ki. Lukás 17-ben mondja azt a Jézus, emlékeztek, most jutottunk odáig, hogy Isten királysága ti bentetek, vagy ti közöttetek van. Mind a két fordítás helyes. Így is lehet fordítani a görögöt, és úgy is. Mind a kettőnek van Jézus üzenete szerint is üzenete, és mai aktuális üzenete. Az, hogy közöttünk van, ez azt jelenti, hogy a kapcsolatokban. A kapcsolatok a fontosak. Az, hogy bennünk van, ez pedig az új teremtést, a Krisztusit, a szellemit jelenti, az új természetet, azt jelenti, hogy azt Isten meg akarja erősíteni, meg tudja az új természeted, a pszichédet úgy szentelni, hogy a szellem át tud sokkal világosabban jönni az elmédbe, az érzéseidbe, amit Isten a szellemedbe, a Szent Szellem által szól. Olvasod a Bibliát, az a szellemedhez szól. Érzed vagy nem érzed, érted vagy nem érted, de a szellemedhez szól. De ezt, hogy milyen gondolatokat ébreszt, milyen képeket generál bennem, az a pszichém megszentelődési állapotától függ. Milyen neveltetésem, kultúrám, milyen hatások értek éppen az előző fél órába, órába, stb. Ezek befolyásolják a lelkemet. És Isten azt mondja, hogy minél inkább ezeken elkezdesz gondolkodni, megvallani a szellemi, a belső, a krisztusi természeted, az új teremtés megerősödik benned, a pszichédet egyre inkább átformálja, áthatja a szellemi, a mennyei dolgok. És ez befolyásolja a hozzáállásomat, az attitűdömet, befolyásolja azt, hogy nem fogsz kiégni. Tudod, miért égnek ki az emberek? Azért, mert nem maradt ott a tűz. De az Úrnak a tüze ott van, a csipkebokor tüze, ami nem éget el, nem fogsz kiégni. De a kulcs az, hogy lásd meg. Mózes is meglátta, a csipkebokor ég, látta a lángot, és az vonzotta oda, hogy menj oda, amikor látsz olyan dolgot, hogy Isten királyságáról, mert a vágyaidat is ezt befolyásolja. Az egész lényedet, a fontossági sorrendeket, a döntéseidet. Ámen. Ez a kulcs. Isten királysága köztetek van, azt mondja Jézus. Azt mondta, hogy arról ismernek meg titeket, hogy az én tanítványaim vagytok, hogy egymást szeretitek. Ámen. Vagyis rátok néznek, ránk néznek, és látva a kapcsolatainkat, egymáshoz való viszonyulásunkat, azt mondják, tényleg Jézusban hisznek, tényleg ott van köztük valaki, akit nem látunk, tényleg ott van az, akit szeretnek. Mert szeretik egymást. Erről tudják meg az emberek. És hát lehet, hogy oda a másik nem mindenben ért egyet, nem mindent fogad el, nem olyan a hitgyakorlata, vagy teológiailag nem tudja precízen úgy kifejezni magát, nem baj. Nem baj. De akkor is szeretsz engem, és én szeretlek téged. Mert ránézem a melletted levőre, és elkötelezetten szereted őt. És ahogy ez az elkötelezett szeretet megnyilvánul a hétköznapjainkban, azt mondják az emberek, ide megyek, mert nekem is ilyen Isten kell. Amen. Nem csak elkezdünk látni, amikor megtértünk, újjászülettünk, hanem be is léptünk abba, nem írtam ki, de ott van a János Evangélium 3. fejezet, 5. versébe, hogy akik újjászületnek, azok be is lépnek Isten királyságába. 3. vers mondja, meglátják, de utána be is tudnak lépni abba. Tehát nem csak arról van szó, hogy meg vannak bocsátva a bűneim, hogy föl van írva nem a nevem az élet könyvébe, betör Isten természet fölötti ereje az életedbe és gyógyulást hoz, meg gondot visel, és akkor lesznek jelek, csodák, hanem arról is van szó, hogy Isten kiragadott valamiből, és áthozott egy más uralomba. Valamilyen uralomból Isten uralma alá kerültem. Ezt tudom, hogy az egót és a büszkeséget, az ember hiúságát borzasztóan bántja. Nem voltam én azelőtt sem szolgálja senkinek. Ott hiába valaki dörö, rof, meg habil, meg lehet mondani. Van egy 15 perces hozzászólás, és a hozzászólásban semmi más nem nyilvánul meg, csak az ego, akkor ez a bálvány. És nem kell olyan messzire mennünk most. Most itt nincs se dörö, se prof, se habil egyikünk neve előtt, vagy az én nevem előtt nincs, a tied előtt. Nem tudom, melyik őt, aki előtt van. De nem ez számít, hanem a szíved. A szíved. Amen. Uram, adj nekem látást. Nyisd meg a szemem, hogy lássak. Lássak. Én a te hatalmad alatt akarok élni. A te uralmad alatt akarok élni. Amen. Mert Isten hatalma alatt élve tudsz bejutni abba a pályába, abba a jövőbe, amit Isten tervezett el neked. Isten királysága benned, és Isten királysága köztünk van. Ahogy meglátod, egyszerűen tudod, hogy ez a kő, ami Dániel látott, hogy lezúdult a mennyből, az égből, fentről, és összezúzta a birodalmakat mind, Isten királyság az, és nem tudta a gonosz semmivel se megállítani. Ezek a birodalmak, amiket a szobor példázott, ugye ott volt a babiloni birodalom, ott volt a méd-perzsa birodalom, ott volt a görög birodalom, a római birodalom, a ketté szakadt római birodalom. Hát mennyi istentelenséget és mennyi gonoszságot, mennyi gyilkosságot csináltak, képmutatástól kezdve. És ne gondoljuk, hogy az aranyfej nem csinálta, Nabukodonozor is csinálta. Nagyon sok vér tapadt a kezéhez. De semmilyen gonoszság, semmilyen istentelenség nem tudta megállítani a kő lezúdulását. És azt, hogy ez a kő, Isten királysága ledöntse, porrázúzza, és pozdorjává tegye mindezeket. Minden erőt, hatalmat, és ha akarod, bezúdult az életedbe, mert ez a királyság benned van, és nincs olyan nyavaja, nincs olyan félelem, nincs olyan családi, familiáris, generációs átok, nincs olyan betegség örökséged, nincs olyan anyagi átok az életeden, vagy kapcsolati, vagy bármi, ami útjába tudna állni Isten királyságának. Mindent porrázúz. Mindent képes ledönteni. És most egészen konkrétan személyes dologra szeretnélek megkérni, vegyél elő valamit, mobilt, vagy papírceruzát, tollat, és három olyan dolgot fogalmaz meg, három dolgot, ami az életedben úgy látod, hogy meg akarja akadályozni, hogy befusd Isten elhívásának a pályáját. Ami meg akarja akadályozni, vagy hiúsítani a krisztusivá váláson folyamatát. De meg akar gátolni Isten királyságában, hogy akadálytalanul mozog, működj, a benned levő akadály, ajándékok kibomoljanak, gyümölcsözzenek. Három dolgot ír le. De legyen az leírva. Lehet, hogy nem kell csak úgy címszavakba írt föl. Legyen ez egy emlékeztető. Három dolgot ír föl, ami aranyfej, ezüst, mell, réz és érc, bronz, vas, vas és cserép, teljesen mindegy. Félelmek, szorongások. megértési, koncentrálási, fókuszálási problémák, nehézségek. Vagy akár idegrendszeri diagnosztizált nehézségek, problémák, emésztőrendszeri, családi öröklött familiáris dolgok. Próbáld meg, legalább hármat írj. És ha most megvan, csak csukd be a szemed, és lásd magad előtt, hogy a mennyből kéz érintés nélkül lezúdul Isten királysága, a kő. Bejött az életedbe, mert Isten királysága benned van, és összezúz minden olyan erőt, minden olyan hatalmat és uralmat, ami Jézus Krisztus uralmának az útjában áll. Ami Jézus Krisztus uralomra jutásának az útjában áll. Az életedbe. A családodba. Leront minden olyan erőt, minden olyan hatalmat, ami Isten királysága növekedése útjában áll. Az életedbe. Mindezeket a dolgokat odaviheted és átadhatod a király uralmának, az egész életedet. Jézus Krisztus uralmának megnyitod magad, azaz Isten királyságának is az, a királyság orrázúzza mindezeket. És a Szent Szellem szele kifújja a maradékát, mint a pozdorját, mint a pejvát a szél az életedből. Miért? Mert Isten királysága benned van. És most imádkozunk együtt, mert Isten királysága közöttünk is van. Vagyis a testületi imát Isten megáldja. Mennyi atyánk, most az Úr Jézus Krisztus nevében. Én megvallom, hogy a mennyből kéz érintése nélkül, vagyis nem emberek tették ezt, hanem te. Behoztad az életembe a te királyságodat, a te uralmadat, Jézus Krisztus. Most kimondom a szabad akaratomból, átadom az életem, a lényem minden egyes területét és részét a te királyságod számára. Hogy uralkodj az életem minden területén, és zúzz össze, és kijelentem minden félelem, szorongás, betegség, átok, minden hitetlenség, csüggedés, gonosz érzések, magány, sértődések, kirekesztettség, szeretetlenség, frusztráltság, magány, alkalmatlanság, méltatlanság érzések, vádló, károsztató gondolatok, gyűlölködő, meg nem bocsátó, sértődő, keserű, önsajnálkozó gondolatok érzése. Bármi betegség, ami az Isten királysága útjában áll, most mindent összezúr, zúz, porrá tör. És jöjj, kedves Szent Szellem, fújt ki, söpört ki belőlem, a Jézus Krisztus nevében, mert te mindezek fölött Úr vagy, Jézus Krisztus. Kihirdetem, amely megvan írva, a hatalom a tiéd, Jézus Krisztus, az életemben is. Te vagy az, aki uralkodsz az életemben is. Ezt hirdetjük ki. Most a családjainkra. A hatalom az Úr Jézus Krisztusé. Ezt hirdetjük ki a városainkba. a gyülekezetekbe, a magyar eklézsia fölött, az országunk fölött, a hatalom az Úr Jézus Krisztusé. Te vagy Jézus Krisztus, aki uralkodsz mindenek fölött, és a hatalmat szavával tartod fönn az egész világ mindenséget. A Jézus nevében. Amen. Jakab levél második rész, ötös versében. Halljátok meg, szeretett testvéreim, hogy nem az Isten választotta, nem Isten választotta-e ki e világ szegényeit, hogy gazdagok legyenek hitben, és örökösei legyenek a királyságnak, amelyet azoknak ígért meg, akik őt szeretik. Miknek ígérte meg Isten az ő királyságát? Akik őt szeretik. Hát, ki szereti az Urat? János 14, 21. Aki ismeri az parancsolataimat, és megtartja azokat, az szeret engem. Ki szereti az Urat? Tehát, aki ismeri a parancsolatait, és megtartja azokat. Uram, akarom megismerni. Minden egyes parancsolat, már akarlak szeretni. Ámen. És megtartani azokat. Ez gyakorlatilag az engedelmesség kérdése. És azért engedelmeskedsz, mert szereted őt. Azért engedelmeskedsz, mert szeretetből csinálod. Nem? Mert beletöltötte a te szívedbe a Szent Szellem által, Róma 5-5-ben, nem írtam ki, de az Isten az ő szeretetét, és az soha nem múlik el. Isten szeretetéből fakad az, hogy hiszek ő benne, tudunk hinni ő benne, mert nem magától értetődő, ez is Isten ajándéka. És Isten szeretetéből fakad az is, hogy tudunk engedelmeskedni neki, mert ez sem magától értetődő. És amikor belepillantasz, egy bepillantást kapunk Istennek a jelenlétébe, Istennek a dicsőségébe, a mennyei dolgokba, az a nyomad benned marad. Tudod, azt szoktuk imádkozni, mert Jézus ezt kérte, hogy imádkozzunk, hogy jöjjön el a te királyságod, és legyen meg a te akaratod. Ez Istennek azért akarata és Istennek a parancsa. Gondolj csak a te testedre. Rengeteg sejt, rengeteg dolog ott működik benned, mozog, mindenki csinálja, minden csinálja a maga dolgát. És ahhoz, hogy ez mind jól működjön, tehát a helyén legyen, ne szigetelődjön el senki, egyetlen egy sejt sem, mert hogyha egy sejt elszigetelődik, és úgy dolgozik tovább, abból lesz a tumor. Mert ugyanúgy növekszik, csak nincsenek kommunikáció a körülötte levő sejtekkel. És azt mondja, hogy Isten hatalma szavával tartja fönn az egész világ mindenséget, de a te testedet is. A fizikai testedet is. És az ő szava, hogyha megragadod hétről hétre, napról napra, akkor azt veszed észre, hogy az idegrendszeredet is karban tartja. A fizikai testedet is karban tartja. A szellemedet is karban tartja. Mert az ő hatalma szava, az fönntart, mozgásban tart, életben tart. A vele való közösségbe, kapcsolódásba tart meg. És hasonlóképpen Krisztus teste az eklézsia, az egyház. Isten hatalommal teli szava az, ami az egész egyházat mozgásban, létben tartja, és képes működtetni, és az egységet képes meg kimunkálni, megvalósítani, létrehozni. Ahogy a fizikai testben van, tehát ott van a romlottság, a bűn, a halandóság, a mulandóság, a halál miatt bejöttek ugye a betegségek, meg a rendellenességek, Krisztus teste is, hogyha megnézed, meg van törve. Nagyon sok törés van benne. Amikor úrvacsorázunk, nem véletlenül van az, hogy megtörjük hálaadással a kenyeret. Mert hálát adunk, megáldjuk, megtörjük a kenyeret, mert az ő teste is megtöretett, és amikor megesszük, Jézus Krisztus testével van közösségünk. Igaz? Ez azt jelenti, amikor ezt megteszem hittel, engedelmességgel, szeretetből, akkor ezzel kinyilvánítom, hogy én magam is a testi természetemmel részese vagyok a Krisztus teste megtöretettségének. Ez mit eredményez bennem? Egy alázatot. Uram, alá vetem magam a te egybeszerkesztő munkádnak. Mert az, hogy megtöretett a test, az én testi természetem is közben részese ennek. Az azt jelenti, amikor így hittel megeszed és részesedsz, közösségbe vagy Jézus Krisztus testével, az azt jelenti, hogy az a test ugyanúgy a testnek a másik részével is közösségbe vagy, és építed vissza a kapcsolatot, aki esetleg ezt nem is akarja, vagy nem is akar hallani róla. Nem baj, attól te még építed. A M7-esen Velencén, talán tegnap meg ma voltak a lezárások, mert ha tegnap előtt mentél Budapest fele, M7-esen, akkor láttad, hogy Velencén ott van a híd, egy újat kellett csinálni, ma régi többe került volna felújítani, csináltak egy újat, mert lesz M7-es szélesítés, és ezért, ha megnézted, akkor lehetett látni, hogy az út választóig, a M7-es autó pálya választó vonalig kész volt jobbról a híd. Elvileg tegnap meg ma csinálták a másik oldalról is, és le van tudtommal, vagy le volt zárva. Azért, mert a másik oldalról is megcsinálták. Nem baj, te ne foglalkozz azzal, hogy most a másik oldalról építik, vagy nem építik. Hol tart az építkezés, ami rajtam áll, ami az én dolgom, építem. Hálaadással, megbocsátással, elengedéssel, érgalmassággal, isteni szeretettel és áldásmondással. És amikor ezt megteszed, és az úrvacsora ezért is van, hogy Krisztusnak a megtört testébe az egybeszerkesztés haladjon előre. És itt most ne csak arra gondolj, hogy mit tudom én, volt valaki a gyülekezetünkbe is elment, és azzal nem föltétlen erről beszélek, erre is igaz. De annyiféle irányzat van, annyiféle kegyességi irányzat van, hitgyakorlat irányzat van, oly mindegy, aki hisz Jézus Krisztusban, az üdvözül. Nem az üdvözül, aki a Dávid sátor a gyülekezetébe jár. Nem az üdvözül, aki Isten, vagy ez, vagy olyan gyülekezetbe jár, hanem az üdvözül, aki hisz Jézus Krisztusban. Amen. És olyan sokféle közösség van, olyan sokféle gyülekezet van, olyan sokféle felekezet van, aki hisz Jézus Krisztusban. Akkor legyen nyitott a szívem, legyen nyitott a lényem, ővelük való közösségre is. Lehet, hogy ez most még szellemi, nem baj. Amen. Amikor megtörjük a kenyeret, akkor tudjuk, hogy az én testi természetem is a Krisztus teste megtöretéséhez járult hozzá. De aláhajtom egyszerűen szeretetből fakadó engedelmességgel és hittel Isten akaratának az én lényemet, a gondolataimat, és azt mondom, jöjjön el a te királyságod, és legyen meg a te akaratod a te eklézsiádban, a te testedben is. Amen. Imádkozzunk egy rövidet ezzel kapcsolatban. Mennyei atyám, oda teszem a lényem eléd, és minden, ami a te fiad Jézus Krisztus uralmának útjába van, ami Isten királyságának útjában van, azt told félre, Uram. Zúzd össze a bennem levő krisztusi természet, új teremtés a bennem levő királyság által. Erre odaszánom magam, a szívem, a lelkem, az időm, a beszédem, a munkám, a javaim, a pénzem, családom, kapcsolatom, mindemet. A Jézus nevében, ámen. Jakab 2:5 beolvasom tovább, mindjárt befejezem, de ezt még nem hagyom ki. Szeretett testvéreim, Istennek az a terve, hogy örökösei legyetek a királyságnak, amelyet azoknak készített és ígért, akik őt szeretik. Istennek mi a terve? Hogy örököse legyél a királyságnak. Tehát örököld a királyságot. A királyságban sokkal több van, mint gondolnánk. Az nem egy eszme, nem egy elmélet, hanem tele van erővel, hatalommal, jelekkel, csodákkal, mindennel, amit csak el tudsz képzelni. Tehát az azt jelenti, hogy Krisztus teste, az egyház, Isten családja, ugye miből áll, testvérek, tagok, húgok, öccsök, bátyok, nővérekből, ezekből, unokákból, nagyszülőkből, és zsidókhoz írt levél, első fejezet, 8-as vers. A fiúról így szól, az írás, a te királyi széked, ó Isten, örökkön örökké, igazságnak pálcája, vagyis jogara, a te királyságod pálcája, a te királyságodnak a jogara. Galata 3:26, csak hogy megértsük, és mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusba való hitáltal. Mind a zsidókhoz írt levél, mind a Galata levél, amikor arról van szó, hogy Isten fiai, ott a hűosz szó van. Az nem hímnemű fiút jelent, vagy nőnemű lányt, hanem örökös korú gyermeket. És az lehet férfi is, és lehet nő is. Ez azt jelenti, hogy Isten királyságában egy érett korúsággal tudsz uralomra jutni, és az az örökség, amit Isten elkészített neked, azt az érett korúságra jutva tudod birtokba venni, és azt a hatalmi pálcát, a királyságnak a jogarát nem adja oda Isten a homokozóban és a bölcsibe, meg az óvodába egymás haját húzogatóknak. Mert az a jogar az életre és halálra visz. Ahogy Nabukodon, vagy Ahasvérusnál, Eszter bement a király jelenlétébe, a hatalmi pálca, ha kinyújtotta, életben maradt. Ha nem nyújtotta, vitték a vesztőhelyre, és lefejezték. Ennyi. A jogar élet és halál kérdése. És amikor tudunk a hatalommal élni, az Isten királyságának az erejével, hatalmával, akkor adja Isten oda. Ehhez kell egy érettségre jutás. Ehhez kell egy hűosz, egy örökös kori korra való eljutás. Ezt nem tudod külön megcsinálni. Ezt Krisztus testének adja. A testületnek adja oda. Mert egy mag van, egy Krisztus van, egy eklézsia van, egy hatalmi jogar van, és egy királyság van. De hogy eljutunk az érettségre, amikor már nem ott a homokozóban egymás hajára, fejére töltjük a homokot, meg elviszi a lapátot, akkor ordítok, és elveszem a kezéből a vödröt, stb. Mert járok most azért sokat homokozóban én is. Jó az. Ez jó, tehát amikor már nem akadsz ki a másikra, amikor kiveszi a kezedből a gerebjét. Ó, halleluja. Most nem arra gondolok, a kis vödről. Amikor már el tudod érettséggel hordozni, hogy valaki megsértett. Vagy úgy érzed, hogy megsértett, mert nem biztos, hogy megsértett. Tehát amikor már a benned levő új természet, Krisztusi természet, a benned levő királyság ezt úgy porrá tudja zúzni, akkor azt mondja, mennyi, hogyha odadom a királyságnak a pálcáját. Odadom a kezedbe, hogy élj testületileg a te testvéreiddel, meg a királyság köztetek van, akikkel megéled a királyságot, élj azokkal hatalommal. De addig nincs kormányzás. Amen. Emlékeztek Celofád lányaira, Mózesnél volt az, neki nem voltak fiai. És akkor, mert ugye Mózes elmondta, hogy hát a fiak örökölnek, és akkor kiosztotta az örökséget ennek, annak, amennyi. És akkor jött Celofád, de hát nekem lányaim vannak. Tehát az nem lehet, hogy az én családomnak ne legyen öröksége. 5 lányom van. Hát nem mondta, hogy ne vicceljünk, de... És akkor Mózes hát megkérdezte az urat, és akkor az úr pedig azt mondta, igen, ugyanúgy örökölnek ők is, mert örökösök. Tehát ne gondold azt, mert te női testbe vagy, hogy nem vagy örökös. De el kell jutnunk az érettségre. Jósiás, erre emlékeztek, ő király volt, de 8 évesen lett király. 8 évesen került a trónra, de egészen addig, amíg az érettkorúságra nem jutott el, a főpap volt a gyámja. És minden döntését a főpap ellenjegyezte, vagyis a főpap hozta meg a döntéseket. És minden rendeletet a főpap hozott. Ezt jelentette a gyámság, hogy az ő tekintélye alatt élt, és a döntéseket nem tudta egyedül hozni. A jogart akkor adja oda Isten, amikor eljutottunk az érettségre, az örökösi korra. Galata 3:26, mindnyájan Isten fiai, hűoszai vagytok a Krisztus Jézusba való hitáltal. Hiszel Jézus Krisztusba? Akkor mondd ki velem együtt, Uram, hiszem, hogy Isten hűosza, örököse vagyok. És tudod, a 4:6-osban azt mondja, mint hogy fiak vagytok, hűoszok, kibocsátotta az Isten az ő fiának szellemét a szívetekbe, aki azt kiáltja, Abba, Atya. Amen. Ez a fiúság. Amikor elkezded Istent ismerni úgy, mint Atya. Nem pusztán az elmémbe, hanem a szívembe. Miért fontos ez? Mert 22. Zsoltár 31-es versben azt mondja, hogy őt szolgálják a fiak. Nem a szolgák szolgálják, hanem a fiak szolgálják Istent. És amikor ráébredsz a fiúságodra, nem tudsz ráébredni erre anélkül, hogy a Szent Szellem benne töltene, mert ezt is a fiúság szellemét a Szent Szellem tölti beléd. És a Szent Szellem még mit tölt beléd a Róma 5:5-be? Istennek a szeretetét. Egy szeretettséget élsz át. Miért szolgálod? Mert szereted. Mert az ő fia, az ő gyermeke, a örököse vagy. És ez a vége 5 Mózes 10-ben, a 8-as vers, abban időben kiválasztotta az Úr Lévi törzsét, hogy hordozza az Úr szövetségének ládáját, és hogy az Úr előtt álljon, hogy neki szolgáljon, és hogy áldjon az ő nevében mind a mai napig. Tudod, mi a legnagyobb szolgálat mindegyikünk életébe? Az Úr előtt, jelenlétében megállni és áldani. Áldani. Mondd ki, áldani. Áldani. Ez a szolgálatom. Csúcsa. Mondd a melletted levőnek, ez a szolgálatod csúcsa. Nem csak az az áldás, tudjátok, amikor kimondom, hogy áldott vagy, hanem, hogy áldás vagy. Egyszerűen áldásul vagy. Ezt jelenti. Ránézel a testvéredre, és mond neki, áldás vagy. És ez lehet egy kézfogás, egy köszöntés, egy pillanat, metakommunikációnak bármely formája, apró cselekedet, stb. Istennek az volt a terve, hogy ő neki szolgáljon, akit ő elhívott, és hogy áldjon az ő nevében. János 12:26-ban ugye emlékeztek, hogy aki nekem szolgál, Ott van, ahol én vagyok. Hol van most Jézus? Tudom, ott van a szívedben, meg minden, de testben hol van? Tudom azt is, hogy Krisztus teste az egyház, meg a stb. De hol van a föld? A mennyben az Atya jobbján. Aki nekem szolgál, ott van. Nem az, hogy ott lesz. Ott van, ahol én vagyok. Mennyben van az életed elrejtve. Aki nekem szolgál, megbecsüli azt az Atya. Amen. Tudod, hogyha az Isten az ő királyságában valakit megbecsül, tisztességet ad valakinek, Trump beszél, megveregetik hátulról, hogy hát ott van a brit miniszterelnök, és akkor egy fél mondatot mond, és akkor mondja tovább mondani valóját. De volt, akit viszont megbecsült, és akkor beszélt is róla másoknak, megdicsérte. És ez csak egy ember. És képzeld el, amikor az urak ura, királyok királya, akit szolgálsz szeretetből, mint fiú, mint gyermek, mint örökös. Azt mondja, hogy ott vagy, ahol én vagyok, és megbecsül téged az Atya. Tisztességet ad neked. Amen. És meglátod, hogy a benned levő, a köztetek levő királyság növekszik, és meglátod azt, hogy összezúz minden sátáni erőt. Nem tudsz olyat fölírni, amit ne zúzna porrá. Amen. Legyen így.
0: Ez volt az Éjfélhez közel.
2: Éjfélhez közel.
3: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.